sorában van, és úgy említjük, mint aki az első író proféta. Nagyon érdekes ez a kérdés, hogy miért is nevezik őt író profétának, hogy vajon azt jelentené-e ez a kifejezés, hogy előtte a proféták nem írták le az üzenetüket, vajon nem írták volna le a proféciáikat. Az író proféta kifejezés arra vonatkozik, hogy itt tulajdonképpen egy szemléletváltás következett be a proféta a munkájánál, illetve az írásaiban. A korábbi proféták főleg történeti dolgokkal foglalkoztak, a történetírással kapcsolatos tényeket közöltek, és mellette az igének a dolgait is leírták, az Isten hittel kapcsolatos dolgokat. Ám mostnál viszont eltolódott a súlypont. Ő nem annyira koncentrált a történelmi vonatkozású dolgokra, hanem inkább Isten üzenetét közvetítette. Mint aki Isten üzenetének a vevője volt, aki Isten üzenetét kapta, és ez az üzenet olyan nagy erővel hatott rá, hogy megváltoztatta az egész életét, az életének az addigi irányvonalát, és át kellett adnia, el kellett mondania azt, amit Isten általa akart elmondani az embereknek. Amikor Ámosz profétára gondolunk, akkor azt is tudnunk kell róla, hogy az az írásgyűjtemény, amit a proféciák elhangzása után közöltek, ezt az írásgyűjteményt tulajdonképpen később jegyezték le, nem pontosan akkor, amikor a proféta elmondta. És nagyon nagy fordulatot jelentett az is, hogy írásban rögzítették ezeket az isteni kijelentéseket, mert így nem csak a közvetlen hallgatóság, hanem más nemzedékek is megkaphatták ezt az üzenetet. Ámosz nevét viseli ez a könyv, amelyben üzenetet közöl tulajdonképpen főleg Izrael országának, de Isten népének. Ezen kívül ő rá jellemző még az is, hogy nem csak Izrael népére, az egységes népre koncentrál, hanem úgy beszél a környező népeknek a sorsáról, illetve a környező népeknek a helyzetéről, mint akik fölött szintén ugyanaz az Isten az Úr, aki az ő Istene. Ennek a névnek, Ámosz nevének a jelentése teherhordozó, és rajta kívül az Ószövetségben nem viseli más szereplő ezt a nevet. Azt tudhatjuk még Ámoszról, hogy ő Tékoából származott. A feltételezések szerint, a leggyakoribb feltételezések szerint ez a Tékoa Jeruzsálemtől nem messze 16-17 kilométerre délre, és Betlehemtől 8 kilométernyire, szintén délre helyezkedett el. Egy olyan magas, a tenger szintje fölött 800 méterrel elhelyezkedő hegyes kis vidék, többször említi a Szentírás ezt a vidéket, ez Júda ország részében van. És az az érdekessége ennek, hogy Ámosz proféta annak ellenére, hogy ő a júdai ország részből való, sokszor, illetve hát a proféciájának a legnagyobb része Izrael országát illetően hangzik el, és Izraelre vonatkozik, nem Júdára vonatkozik. Ebből kiindulva néhány kutató azzal is gondolkozott, hogy talán egy másik helységből, nem a Betlehemtől, illetve Jeruzsálemtől alig pár kilométerre elhelyezkedő Tékoából származik, hanem egy másik vidékről származott volna. De a legtöbb kutató azt tartja, hogy valóban a Jeruzsálem közeli Tékoából származott. Amikor a könyv keletkezett, a keletkezésének idejére lehet már a könyvből következtetni, hiszen az első fejezet első versében azt olvashatjuk, hogy azokról a dolgokról ír, amit Uzziásnak, Júda királyának idejében, és Jeroboám, Joás fiának, Izrael királyának idejében, két esztendővel a földindulás előtt látott. Ez egy nagyon jól behatárolható időszak, és Uzziás Júda királya és második Jeroboám Izrael királya idejében valószínűleg ez a

Jeroboam király uralkodásának az ideje az Krisztus előtt a 786-tól 746-ig terjedt, és Uzziás király pedig 783-tól 742-ig uralkodott. A legvalószínűbb feltételezések szerint 760-750 között, de úgy 760 körül hangozhattak el ezek a proféciák, amelyek ebben a könyvben szerepelnek. Ámoszról annyit tudhatunk, hogy azt írja a Szentírás róla, hogy pásztor volt és szikomorfüge termesztő ember. Ez a pásztor kifejezés is egy kicsikét több lehetőséget vet fel. Ugyanis érthetjük ez alatt azt, hogy olyan pásztor volt, aki valaki másnak a nyáját terelgette országról országra, és bejárta egészen Szíriától kezdve, akár délig, messze, majdnem Egyiptom vidékéig bebarangolhatta a nyájaival a környéket, és azért volt annyira jól tájékozott a világ, a környező népek, országok dolgait illetően, de ebben a pásztor kifejezésben benne foglaltathatik az is, illetve hát lehet úgy is érteni, hogy egy jótenyésztő volt, mondhatni egy vállalkozó volt, akinek rengeteg nyája volt, aki alkalmazottakat tartott, és aki egy tehetős ember volt. A másik foglalkozási ága, az, hogy szikomorfüge tenyésztő vagy termesztő ember volt, az is egy olyan érdekességre utal, hogy azon a vidéken, tehát azon a hegyes vidéken nem terem a szikomorfüge, valahol lejjebb a holtenger vidékén ott jobban megtalálható, tehát hogyha a földjei másutt helyezkedtek el. De azt tudjuk róla, hogy a kortársaival, Hózseással, Ámossal és Mikeással nagyon hasonló dolgokról profétált, hasonló dolgokat említett meg, az Úr üzenetét, amely ítélet a nép körében tapasztalható különböző bűnök miatt, és ezeket a bűnöket úgy lehet csoportosítani, hogy van a társadalmi igazságtalanság, a szegényeknek az elnyomása és a kizsákmányolása, azután az Isten tisztelettel kapcsolatos bűnök, a bálványimádás, azután az Isten tiszteletnek az értelmetlen, üres gyakorlása, tehát a külső formaság, de tartalom nélkül. Ezek azok a bűnök, amelyeket Ámosz próféta is, és a kortársai is Isten ihletésére ostoroztak, és ez ellen felléptek. Azt tudjuk még róla, szintén a könyvből, ő saját maga mondja el magáról, hogy ő nem tekinti magát hivatásos prófétának. Nem olyan emberként áll elő Isten üzenetével, aki a proféta iskolákban tanult volna, vagy pedig főállásban Isten profétája lenne, hanem azt mondja magáról, hogy neki megvan a polgári foglalkozása, megvan a hétköznapi élete, és ebből, mint egy kiszakította Isten, elküldte és egy más irányba indította el az életét. A könyv történeti hátteréről feltétlenül el kell mondani azt, hogy akkor Izrael országa, mint azt jól tudjuk, akkor élte fénykorát, amikor Dávid király után Salamon uralkodott, Dávidnak a fia Salamon király uralkodott, akkor az ország, akkor érte el az ország a legnagyobb területet, és akkor köztiszteletnek örvendett, gazdagságot tapasztalt, békét, nyugalmat, békés körülmények között élt. Majd pedig Salamon király után, amikor az ország ketté szakadt, akkor hirtelen vége szakadt a jólét és a béke korszakának, mind a két ország elszegényedett folyamatosan, aminek részben az is az oka volt, az is volt az oka, hogy Izrael országán keresztül futottak azok a kereskedelmi útvonalak, amelyek összekötötték a különböző részeket, mondjuk Egyiptomot összekötötték Mezopotániával, vagy pedig Kis-Ázsiával, az arab vidékekkel, és
ezeken a kereskedelmi útvonalakon, amelyeknek a csomópontja lényegében Izrael területén volt, nagyon sok helyről hoztak árukat, vittek különböző anyagokat, amelyeknek a maradványait a régészek megtalálták, tehát távoli földekről származó különböző anyagokat és termékeket is találtak a régészek, és ez fellendítette természetes módon a gazdaságot, fellendítette az egész országnak az életét. Amikor az ország ketté szakadt és a békének vége lett, akkor természetesen a kereskedelem is megsínylette ennek a hatását, és ebből következett, hogy az ország elszegényedett. De már akkor, abban az időben, amikor Ámosz proféta élt, Uzziás király és második Jeroboám király életében, egy viszonylagos nyugalom következett be megint. Hiszen Egyiptom országa is mással volt elfoglalva, a mezopotámiai birodalom is mással volt elfoglalva, tehát viszonylag békében élhettek ebben az időben az országban, sőt, második Jeroboám király még visszaszerezhetett a korábbi területekből is néhányat, és megváltozott a gazdaságnak a tempója, felfokozódott a gazdaságnak a tempója, és egy változás állt be, változás következett a gazdasági szerkezetben. Azok az emberek, akik a városban éltek, azok egyre jobban meggazdagodtak, egyre nagyobb luxus és pompa között éltek, még azok az emberek, akik a vidéki tájakon éltek, egyre inkább elszegényedtek, és egyre jobban kiszolgáltatottnak érezték magukat. És ebből az következett, hogy egyre szélesebbre nyílt ez az olló a társadalomban, és az igazságszolgáltatásban is bekövetkezett az, hogy pénzért elferdítették könnyen az igazságot, és a társadalom egészében véve azt lehet mondani, hogy nagyon nagy romlás következett be. A másik dolog pedig még az istentiszteleti gyakorlattal szemben. Azt is tudjuk, hogy amikor Izrael országa ketté vált, Júda és Izrael országára, akkor az északi országrésznek a lakói nem mehettek a jeruzsálemi templomba istentiszteleteket tartani, áldozatokat tartani. És ezért Bételben először, majd pedig Gilgálban állítottak fel szentélyeket, és itt az aranybórjúnak a kultuszát bevezették, ami lényegében egy bálványimádás volt. És ezzel kifejezetten a 10 parancsolatban megadott törvények ellen léptek fel, ami Istennek a nem tetszését váltotta ki. És azért választották ezeket a helyeket, mert ezek a történelmük szempontjából is jelentősek voltak. Bételben jelent meg Jákobnak Isten, ez a hely azért volt emlékezetes, Gilgál pedig azért volt emlékezetes, mert amikor Izrael népe az Egyiptomból való szabadulás után a Jordán folyón átkelve Gilgálban emlékoszlopot is állított annak az emlékére, hogy átkeltek a Jordán folyón, itt fogyasztották el az első Páska ünnepét is, illetve lakomát is. Amikor ez az, amit úgy nagyjából a könyv történelmi hátteréről el kell mondanunk, hogy lássuk azt a környezetet, azt a kort, amiben Ámosz proféta élt. Akkor térjünk rá arra, hogy mi a könyv elsődleges témája és fő témája. Ámosznak az üzenetét, nem tudom, hogy hányan olvasták végig a könyvet, mielőtt eljöttek ide, hát ez mindenki tudja magáról, hogy végigolvasta vagy nem. Nagyon érdekes olvasni az ószövetségi profétáknak a könyvét. Találhatunk benne igen szemléletes és kifejező képeket, találhatunk benne az ítéletnek nagyon, nagyon nyíltan és drámaian leírt bemutatását, találhatunk benne érvelést, találhatunk benne kérlelést, találhatunk benne reménységet és ígéretet is. És minthogyha időnként az Isten panaszosan beszélne azokkal, akik hozzá tartoznak, mondjuk mint egy szülő panaszosan beszél a gyerekeivel, akik nem hajlandók ráhallgatni.
a könyvnek a jellegében mindez benne van, és ez a prófétai könyvekkel összhangban ez egy tanító jellegű irat, aminek nem egy hideg, a bűnöknek a másik ember fejére olvasása volna a célja, hanem a bűnök valóban ott szerepelnek, felsorolja a próféta a hibákat, felsorolja a próféta a gondokat, de olyan céllal, hogy ezeken keresztül az ember ne elkeseredjen, és ne még inkább a porba hulljon, hanem valamilyen módon észre térjen, reménységet kapjon, és meg tudja változtatni a saját helyzetét, és ezekben az üzenetekben úgy áll előttünk Isten, mint aki hatalmas, az egész világ mindenséget a kezében tartó, az egész világ mindenséget megteremtő és fenntartó Isten, aki nem csak a fizikai világunkat teremtette meg, hanem az embert is megteremtette, az embert is ismeri, törődik az embernek a sorsával, törődik az embernek a tetteivel, törődik az embernek a jövőjével is, és aktívan belekapcsolódik az ember életébe, a történelemnek a menetébe. És úgy áll előttünk Isten, mint egy törődő Isten, egy hatalmas, egy győzedelmes Isten. Akkor ennyi bevezető után szeretnék rátérni arra, hogy úgy nagy léptekben még van annyi időnk. Nagy léptekben nézzük át a könyvnek a menetét, hogy mi mindenről olvashatunk itt. Az első fejezetben, Ámosz próféta könyvének első fejezetében olvashatunk arról, hogy a próféta, amikor fellép Izrael országában, természetesen nem Izraelből származott, ahogy korábban is mondtam, hanem Júdából, és Isten üzenetét véve átment az északi országrészbe. Amikor oda ment, akkor az üzenetének az elején érdekes dolgokat mondott, mindenki felfigyelhetett rá, hiszen a proféciájának az elején, miután bemutatkozik, és megtudhatjuk róla, hogy ő kicsoda, és honnan jött, arról olvashatunk, hogy az Úr, az Isten bűnökért vonja felelősségre a különböző népeket. És gondolom, hogy ezzel a hallgatóit először megnyerte, mert olyan népeket sorol fel itt, mint Damaszkusz, tehát Asszíriát sorolja fel, és egy bizonyos ritmust láthatunk a könyv felépítésében. Először olvashatunk Damaszkuszról, azután olvashatunk Gázáról, ez a filiszteusoknak a legnagyobb városa volt, és a filiszteusok városainak a jelképe, vagy azután a 9. versben Tírusról, a főníciaiak városáról, kereskedő városról, majd pedig Edomról, az edomiták, és azért osztottam ki ezt a térképet is, mert itt láthatjuk ezeket a helyeket megjelölve. Az edomiták a mai Jordánia területén élnek. Nagyon híres ez a vidék, Petra vidéke, hegyes, sziklás, csodálatos városa. Azon a területen laktak az edomiták, és ha már itt náluk tartunk, akkor ugye Szíria egészen fönt van itt északon, azután Fönícia, a mai Libanon területe, ahol Tírus helyezkedik el. Ezeknek a népeknek a bűneiről úgy beszél, hogy 3 bűne miatt és 4 bűne miatt. Tehát ez újból és újból visszatér ez a szerkezet, ami egy költői fordulat, és arra is utal, hogy mindig a végén jön a súlyosabb, a nagyobb súllyal helyezkedő bűn. Konkrét bűnökről van szó, olyan dolgokról, amelyekkel ártottak vagy Isten népének, Izrael népének, a kegyetlenkedéssel, vagy rabszolgasorba vitték a népet. Különösen Edom, Ammon és Moab bűneiről,
azért emlékezik meg, azok már közelebb vannak Izrael népéhez, hiszen ezek rokon népek, ugye edomiták, Ézsaunak a leszármazottjai, és az ammoniták és moábiták pedig Lótnak a leszármazottjai, tehát Izraelrel rokon népek, akiknek a bűne már közelebbről érinti Izrael népét. És azután, miután az Izraelre sokszor ellenséges és sokszor Izrael ellen hadakozó népeknek a bűnéről szól, azután rátér arra, hogy Júda bűne miatt is ítéletet tart Isten. Amikor Izrael népének tagjai ezt hallhatták, akkor nyilván vagy csodálkoztak azon, hogy vajon ez a Júdából származó proféta miért említi Júdát is, és arra gondoltak, hogy még mindig Izraelt nem említette, de utána sorba jött Izrael is. És ott is három bűne miatt, sőt négy bűne miatt Izraelnek. Sok bűnről tudott Ámosz proféta, amelyet a tájékozottságának köszönhetően hallhatott, és még azt nem mondtam el az elején, hogy amikor arról volt szó, hogy vajon mit jelent az, hogy pásztor lehetett valakinek az alkalmazottja, vagy kis gazdaságban működő valaki, vagy pedig nagyobb nyájjal rendelkező, még olyan feltételezés is volt, hogy a templomi nyájoknak a felügyelője volt Ámosz, és ezért hallhatott a környező népeknek, vagy távolabbi népeknek is a bűneikről, amelyeket elkövettek. De azután, amikor felsorolja az idegen népeknek a bűneit, és rátér Júda, majd pedig Izrael bűneire, Izrael bűneit kezdi el részletezni. És nagyon élesen és kemény szavakkal fellép mindaz ellen, a sok rossz ellen, amit saját szemével láthatott, és nyilván amire Isten felhívta a figyelmét. Amikor azt mondtam korábban, hogy Isten úgy szólal meg Ámosz proféta szavai által, mint egy panaszos szülő, akkor erre gondoltam pontosan, ami a második fejezetben történik, hiszen a proféta felsorolja azt, hogy mi mindent tett meg Isten. Kihozta a népét Egyiptom földéből, a szolgasságházából, vezette, mindenféle jóval körülvette. Ha mindenféle jóhoz hozzátartozik az is, hogy profétákat adott Isten a népnek. A proféták azok az emberek, akik Isten üzenetét közvetítik a népnek, valamint közben járnak a népért Isten előtt. Isten mindig fenntartotta a néppel való kommunikálásnak a csatornáját. És mit tettek az emberek a profétákkal? Panaszosan hangzik itt is, hogy a profétákat, a nazírokat, azok is Istennek szentelt életű emberek, borral itattátok, és a profétákra ráparancsoltatok, mondván ne profétáljatok. Tehát felrója Ámosz proféta azt is a nép bűnei között, hogy azokat az embereket, akiket Isten azért küldött, vagy azért választott ki, hogy az isteni akaratot mutassák be a népnek, ezeket az embereket a nép rossz irányba térítette, eltérítette a küldetésüktől. Ezt is felhozta ellenük. És ennek következményei vannak. De ezek a következmények nem jönnek meglepetésszerűen, nem jönnek véletlenszerűen, hanem ahogy a harmadik fejezetben rátér, mindennek megvan a kiváltó oka, és Isten soha nem cselekszik anélkül, hogy a terveit, az akaratát el ne mondaná az embereknek. És itt találkozhatunk a harmadik fejezet hetedik versében egy nagyon híres és nagyon sokszor idézett Biblia szöveggel, ami úgy szól, hogy mert semmit sem cselekszik az én Uram az Úr, míg meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a profétáknak. Ez az a vers, ami nagyon erősen utal arra, hogy Ámosz proféta gondolatában, hitében, tapasztalatában Isten úgy jelenik meg, mint aki nem egy az emberektől, a világtól eltávolodott a mennyei boldogságban élő Isten, hanem egy olyan Isten, aki aktívan belekapcsolódik az emberiség történelmébe, és aktív résztvevője
a történelemnek. Annak ellenére, hogy az itt felsorolt bűnök és az itt felsorolt rossz tulajdonságok azt a látszatot keltik, hogy az az Isten, aki egyrészt bemutatta magát a történelemben végbevitt cselekedeteivel, amire a proféták olyan sokszor utaltak és hivatkoztak, és az az Isten, aki profétákat, nazírokat küldött, az az Isten, aki nem tesz semmit addig, amíg a tervét el nem mondja az embereknek, az az Isten mégis, mintha olyan távol valónak, az élettől idegennek, és az életben egyáltalán jelen nem lévőnek tűnne. Pontosan annak a népnek a körein belül, akit Isten a saját népének, kiválasztott népének tekint. És a nagy probléma a nép magatartásában az, hogy nem tudnak igazán cselekedni, nem tudnak igazán élni, nem tudnak úgy élni, ahogy kellene. És ezért következik az, hogy milyen következmények jönnek azután a sok gonoszság és rossz dolog után, amit az emberek elkövettek. A proféta elmondja, hogy ennek megvan a következménye. Ez egy érdekes kifejezése annak, hogy mindennek, amit az ember elkövet, meg lesz a következménye. Tehát Ámosz könyvének ez az egyik legerősebben hangzó üzenete, hogy bármi, amit az ember megtesz, legyen az a társadalmi igazságosság terén, legyen az akár a szexuális magatartás terén, vagy az istentisztelet terén, legyen az a más népekkel való kapcsolat terén, mindennek megvan a maga következménye, és Isten számon tartja az embernek a cselekedeteit. De amikor erről beszél a proféta, azt is úgy mondja el, hogy ez sem meglepetésszerűen fog bekövetkezni, hanem amit Isten eltervez, azt előre bejelenti. Tehát a büntetés is előre be lett jelentve. Nagyon sokszor úgy említi a proféta Istent, mint akinek a hatalma egészen más, mint az emberi hatalom. Hogyha megnézzük a negyedik fejezetnek az utolsó versét, akkor itt azt olvassuk, hogy mert íme, aki hegyeket alkotott, és a szelet teremtette, és aki megjelenti az embernek az ő gondolatját, aki a hajnalt sötétségé változtatja, és a föld magaslatain lépdel, az Úr ő, a seregeknek Istene az ő neve. És így állítja be Ámosz proféta, így mutatja be az emberek előtt Istent, mint aki olyan hatalmas, aki megteremtette az eget és a földet, vagy másott, aki a fiastyúkot fenntartja. Olyan dolgokra Istennek a teremtői és fenntartói hatalmára utal, ami kifejezi Isten hatalmát. És arról beszél, hogy az az Isten, aki megteremtette az embert, az az Isten nem fordult el az embertől akkor, amikor az ember pontosan az Isten által kijelölt útnak az ellenkezőjére tért, és amikor a büntetésről beszél a proféta, a büntetést mindig úgy mondja el, mint egy fegyelmező eszközt, amivel Istennek az a célja, hogy az embereknek a gondolatait megváltoztassa, az embereknek a cselekedetét megváltoztassa, az embereknek az Istenhez való viszonyát megváltoztassa. És egybeesik az, amit Ámosz ezen a téren mond, azzal, amit mondjuk Mózes 5. könyve 30. fejezetében Mózes is mondott, és érdemes egy kicsit odalapozni, Mózes 5. könyve 30. fejezetében, és szintén arról beszél Mózes, hogy Isten egy bizonyos kérést mondott el az embereknek. Isten egy bizonyos életformát ajánl az embereknek, amit pontokba foglalt, 10 parancsolatba foglalt, és ezt a kérést az emberek elé tárja, úgyhogy választatok. Ezt látjuk Mózes 5. könyve 30. fejezetében, egy pár verset elolvasnék innen, csak hogy az Ámosszal való hasonlóságáról egy kis illusztrációt, vagy egy kis ízelítőt lássunk. Azt mondja Mózes könyve, hogy és megtérsz az Úrhoz, a te Istenedhez, és hallgatsz az ő szavára,
mindeszerint, amit én parancsolom, amint én parancsolom néked e napon, te és a te fiai teljes szívedből és teljes lelkedből. Vagy pedig tovább térj meg azért, és hallgass az Úr szavára, és teljesítsd minden parancsolatát, amelyeket én a mai napon parancsolok neked. De ez a parancsolat, ami Istentől jön, ez nincs messze az embertől, hanem azt olvassuk, hogy mert ez a parancsolat, amelyet én a mai napon parancsolok néked, nem megfoghatatlan előtted, sem távol nincs tőled. Nem a mennyben van, hogy azt mondhatnád, kicsoda hág fel érettünk a mennybe, hogy elhozza azt nékünk, és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt. Sem a tengeren túl nincsen az, hogy azt mondanád, kicsoda megy át érettünk a tengeren, hogy elhozza azt nékünk, és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt. Sőt, felette közel van hozzád ez ige, a te szádban és szívedben van, hogy teljesítsed azt. Majd úgy folytatja, hogy lám előttbe adtam ma néked az életet és a jót, a halált és a gonoszt. És válasz azért, hogy élhess. Ez egy érdekes gondolat a Szentírásban, ami azt hangsúlyozza ki, hogy Isten értelmes lényként kezeli az embereket. Úgy tekint az emberekre, mint akikkel lehet érvelni, meg lehet a jót és meg lehet a rosszat mondani nekik, majd pedig a következmények ismeretében elvárható az embertől, hogy megfelelő döntést hozzon. Ez az Ószövetségnek az üzenete, Ámosz könyvének is ez az üzenete, valamint a római levélben is pontosan ezt olvassuk, csak egy egész rövid időre oda lapoznék, amikor azt olvashatjuk, hogy még azok a pogányok, akik nem ismerték Istent, azoknak és a szívében ott van az, amit Isten kér az embertől. Tehát ugyanúgy az, hogy nem távol van tőlünk, amit Isten kér, hanem közel. És ugyanez volt elvárható Ámosz korában Isten népétől, és ezért fordul a próféta sokszor panaszos hangon, felsorolva olyan dolgokat, hogy még egyesek elefántcsont palotákban laknak, másoktól meg elveszik tehát az élethez leginkább szükséges dolgokat. Ez az elefántcsont palota egy kicsit érdekes dolog. A régészek kutatásai szerint nagyon sok olyan cédrusfából készített, vagy pedig cédrusfával borított épületet találtak, amelyben elefántcsont berakás volt, vagy pedig elefántcsonttal berakott, elefántcsonttal díszített bútorokat, akár ágyat, vagy széket, vagy egyéb bútorokat találtak. Vagy pedig volt olyan palota, ami valóban teljesen elefántcsonttal volt beborítva. Ez egy olyan roppant nagy gazdagságot jelképezett, ami korábban még a királyok életében sem volt elfogadott, vagy gyakorlott, vagy szokásban lévő. Abban az időben, amikor Ámosz proféta élt, akkor pedig a tehetősebb városi emberek ilyen palotákban éltek. Abban az időben, amikor a városon kívül a földet művelő emberek pedig a legalapvetőbb kényelmet és a nekik járó, az őket megillető dolgokat sem élvezhették. És ezzel együtt jár az annak az elítélése, amiről Ámosz beszélt, hogy az igazságot pénzért elfordítják. Amikor ezekről beszél, utána beszél a bételi és a gilgáli szentélynek az elítéléséről, arról, hogy ott keresik az emberek Istent, Bételben és Gilgálban keresik, de nem ott keresik, ahol megtalálható. Amikor olyan módon tisztelik az emberek Istent, amit Isten kifejezetten megtiltott, akkor a próféta azt fejezte ki, hogy ezzel Isten nem Isten tiszteletet lát, vagy ebben Isten nem Isten tiszteletet fogad el, hanem pontosan egy bántást, egy sértést, egy ellenkezést, egy tiltást. És ezért jön rájuk az ítélet, és ezért
olvashatni, ezért olvashatjuk az elítélő kifejezéseket. Arról is olvashatunk ebben a könyvben, az 5. fejezetben, Ámosz könyve 5. fejezetében, hogy gyűlöletessé válik az emberek előtt, pontosabban gyűlöletessé vált az emberek előtt az, aki Isten üzenetét mondja, aki a kapuban feddőzik. Nyilván Ámosz próféta saját bőrén tapasztalta, hogy milyen az, amikor valakit azért utasítanak ki az országból, mert azzal a felkiáltással jött, hogy ő Istentől egy feddő üzenetet hoz. Ha valaki kedveset és szépet mond, azt szívesen fogadják. De hogyha valaki kemény beszéddel jön, bármennyire jó szándékú is az a beszéd, nem számíthatott nagyon szívélyes fogadtatásra. Annak ellenére, hogy nem az volt a szándéka, hogy a másik embert ezzel lealacsonyítsa, vagy a másik embert, vagy akár az egész társadalmat elvesse, hanem pontosan az volt a szándéka az üzenettel, hogy a társadalmat jó útra térítse, és jó felé fordítsa őket az embereknek. És így érkezünk el ahhoz a gondolathoz, ami szintén az 5. fejezetben van, hogy egy bizonyos hamis várakozás ért az emberekben. Említették az Úr napját. Izrael népe életében az Úr napjának a várása egy rendkívül alapvető pillér volt a gondolkodásukban. Az Úr napjától várták azt, hogy majd a nemzetük felemelkedik, az Úr napjától várták azt, hogy minden, ami rossz volt, jóra fordul, a környező népek mint alájuk kerülnek, és a gazdagság és a mindenből csak a jó egyre inkább megsokszorozódik és felhalmozódik. És a próféta egy olyan számokra meglepő üzenettel jön, hogy jaj azoknak, akik várják az Úr napját. Azt, ami a nép számára a legkívánatosabb és a leginkább várt esemény volt. Mert azt mondja, hogy sötétség lesz az, és nem világosság. A Zsoltárok könyvében az Úr napjáról, az Úr napjával kapcsolatban olyan kifejezéseket olvashatunk, hogy tapsolnak a vizek, és újonganak a hegyek. Annyira kívánatos volt az Úr napja. Az Úr napjával a mai gondolkodás szerint ítéletet, büntetést szoktunk azonosítani, de az ókori ember számára azt jelentette, hogy az igazságtalanságnak, az egyensúlyból kibillent állapotnak a megfordítása közeledik el, amikor minden rossz, ami addig rossz volt, a helyére kerül és jó lesz. Ezért várja nem csak az emberek közössége, hanem az egész természet világa is azt, hogy eljöjjön az Úr napja. Ezért várták a proféták. Ezért várták az emberek. Azt várták, hogy eljön a béke és a boldogságnak a vég nélküli béke és boldogságnak a korszaka. És a megdöbbentő Ámosz szavaiban az, hogy aki ezt várja, csalódni fog. Csalódni fog, hogyha nem úgy él, mint ahogy kellene élnie. Tehát egy szoros kapcsolat van az életmód, az életfelfogás, és az Úr napjának az elérkezése között. Pontosabban a között, hogy hogyan hat majd az egyes emberre, és hogyan hat majd az egész társadalomra is az Úr napjának elérkezése. És itt érkezünk el ahhoz a szakaszhoz, amikor egészen megdöbbentő szavakat mond Ézsaiás, azt mondja, hogy gyűlölöm, megvetem a ti ünnepeiteket, és nem gyönyörködöm a ti összejöveteleitekben. Még ha égő áldozataitokkal áldoztok is nékem, sőt ételáldozataitokat sem kedvelem, kövér hálaáldozataitokra rá se tekintek. Távoztasd el tőlem énekeid zaját, hárfáid pengését sem hallgathatom, hanem folyjon az ítélet, mint a víz, és az igazság, mint a bővízű patak. Ezeket a szavakat bizonyos teológusok úgy értelmezik, hogy Ámosz meg akarta reformálni a vallási életet, és egyáltalán a kultusznak minden formáját el akarta volna törölni. De talán itt nem is annyira erről van szó, hanem jobbára arról van szó, hogyha ezt a verset is még hozzá olvassuk,
hanem hogy folyjon az ítélet, mint a víz, és az igazság, mint a bővízű patak. Arról van szó, hogy nem lehet Istenhez úgy menni, szép szavakkal, szép áldozattal, gyönyörű énekléssel, gyönyörű pompával, nem mehetek úgy, hogyha közben az igazságot elferdítem. És hogyha van egy kettősség az életben, és erre világított rá a véleményem szerint Ámosz proféta, hogy a kétszínű, a hamis látszatot keltő istentisztelet csak az ember csapja be, Istent nem csapja be, sőt, Isten ezt kifejezetten utálatosnak tartja. Ezután következik szintén a veszedelemnek a felsorolása, hogy mi történik azokkal, akik elefántcsont pamlagon hevernek, és a nyoszójáikban nyújtózkodnak, akik hárfa mellett dalolgatnak, és azt hiszik, hogy hangszereik a Dávidéi, akik a bort serlegekkel iszták, és színolajjal kenik be magukat, tehát akik gondtalanul, kényelmesen, és másra nem gondolva, csak a saját kényelmükre és a saját örömükre gondolva élnek, ezek felett ítélet hangzik el, mert azt mondja a seregeknek, Ura, hogy utálom a Jákobnak a kevésségét, és ezért következik rájuk a büntetés. Amikor ezeket a kemény szavakat mondta a próféta, akkor hamarosan az történt, hogy Amáziás, a bételi pap, elküldött Jeroboám királyhoz, második Jeroboám királyhoz, és azt mondja, hogy itt van egy ember, aki megháborítja az országot. Mert az üzenetével egy olyan felháborodást, vagy egy felhördülést keltett, ami tulajdonképpen a vallási rendet megzavarta, és ekkor ad arról Ámosz számot, hogy mi az, ami őt arra késztette, hogy az üzenetével jöjjön. Ő nem akart forradalmat. Ő nem akarta felháborítani a rendet, hanem őt az Úr vette el a nyájai mellől, és küldte el azzal az üzenettel, amit eddig elmondott. Ő maga mondja így, hogy nem vagyok próféta sem prófétának fia, hanem barompásztor vagyok, és vadfügét szedek, de elhívott engem az Úr a nyáj mellől, és azt mondta nekem, menj el és prófétálj az én népemnek, az Izraelnek. De Izrael erre ezután arra akarta kényszeríteni, hogy ne szóljon, ne prófétáljon, és ezért el is küldték Izrael országából. Bizonyos feltételezések szerint lehet, hogy csak egy évig, lehet, hogy két évig, de egy viszonylag rövid és körül határolható időszakra tehető a prófétai működése. Még továbbra is felsorol, már a 8. fejezetnél járunk, és a könyv vége felé nagy léptékben szeretnék eljutni. Felsorolja még panaszként, azt is megemlíti, hogy azt várják az emberek, az 5. versnél vagyok, hogy mikor múlik el az újhold, ez az ünnepség, hogy gabonát árulhassunk, és a szombat, amikor nem volt szabad semmiféle kereskedelmi és egyéb tevékenységet végezni, vagy munkát végezni, nem arra gondoltak, hogy az Isten tiszteleten mit kell tenni, hanem arra, hogy mikor nyithatják meg a gabonás házat, mikor adhatják el a gabonát, amivel kereskedtek, hogy megkisebbítsük a vékát. Tehát nem is csak azt, hogy az Isten tisztelet idején, vagy az Istenre szánt nap idején már arra gondoltak, hogy mikor folytathatják tovább a hétköznapi tevékenységüket, hanem ez a hétköznapi tevékenység, ez egy kifejezetten becstelen tevékenység volt, hiszen a Bibliában nagyon sokszor van arról szó, hogy Isten mennyire elítéli, hogyha valaki nem igazságos mércével mér, hogyha nem becsületesen végzi a kereskedelmet. Ezért újabb ítéletnek a sorozata hangzik el a nép felett, hogy olyan napok jönnek, amikor éhség lesz, amikor az emberek Istent is keresik, és az Isten ismeretének Isten ismeretére próbálnak eljutni, és azt keresik, de akkor már túl késő lesz. Ebben egy nagyon erős figyelmeztetés van, hogy addig,
amíg megtehető valami, addig, amíg javítani lehet, addig Isten azért tart elénk egy tükröt, hogy abból valóban meglássuk a saját állapotunkat, saját magunkat, és amikor pedig eljön annak az ideje, amikor betelik egy bizonyos mérték, amikor Isten elhozza valaminek a megfelelő idejét, akkor viszont már nincs lehetőség a változtatásra. Mondja a figyelmeztetésben, amivel újból arra serkenti az embereket, hogy ragadják meg a lehetőséget, a változtatásnak a lehetőségét. És itt a 9. fejezetben valóban beszél arról a továbbra is a proféta, hogy újabb ítélet sorozat következik, az ítéletnek a hirdetése, és egy egészen érdekes fordulat történik, mint a kis profétáknál, ez általános, többször előfordul, hogy a befejező kifejező, a befejező rész egészen más hangvételű. Tehát egy markáns, jellegzetes váltás történik, az ítélet, a bűnök felsorolása, a büntetés felsorolása, a figyelmeztetés után olyan erőteljes ígéreteket olvashatunk, ami túlmutat tulajdonképpen egy adott földi országnak a felemelkedésén és a viszonylagos, bizonyos ideig tartó jóléten, hanem ez az ígéret, ez Isten örök országának a megvalósulása, a fennállására mutat előre. És itt azt olvashatjuk, hogy ha még az egész nép nem is tér meg, nem is tér jó útra, akkor is egy bizonyos maradék lesz, amiről Ámosz beszél. Azt olvasom a 9. fejezet végén, hogy azon a napon felemelem a Dávid leomlott sátorát, és kiavítom repedezéseit, és felemelem omladékát, és megépítem azt, mint volt hajdanán. Ja, és azt nem mondtam még el az előbbiekben, hogy Ámosz viszont kimondja, hogy amikor az Isten történelmi cselekedeteit sorolja fel, hogy Isten mindig megkegyelmezett. Isten újból és újabbból újabb lehetőséget adott az embereknek, de eljön egy olyan idő, amikor az ítélet az végleges lesz, és kimondja azt, hogy eltörli Izrael népét. És ezután következik viszont egy olyan ígéret, hogy Dávid sátorát megépíti, és kiavítja a repedezéseket, és felemeli az omladékot, és megépítem azt, hogy örökségképpen bírják az Edom a maradékát, és mindamma népeket, akik az én nevemről neveztetnek. De a legszebb részek utána következnek, amikor ott éri a szántó, az aratót, tehát állandóan, gazdagon jön a termés, amikor a szőlőtaposó és a magvető szinte együtt dolgozik, mert annyira sok lesz a termés, és olyan bőven terem a föld, hogy szinte nem is tudják az emberek elvégezni a sok munkát. Amikor a hegyek musttal csepegnek, ez mind a gazdagságot, a termésnek a gazdagságát, a természet gazdagságának az áldását jelenti pontosan. És azzal fejeződik be, ezzel a markáns és erőteljes ígérettel, hogy Istennek az a terve, hogy amit ő először jóra teremtett, mint teremtő, de azután az rossz irányba haladt, ezt a rossz irányba haladó folyamatot megállítja, és a jót fogja elhozni örök országában. Hát körülbelül ennyit gondoltam így nagy léptékben, gyorsan végig szaladva Ámosz próféta könyvéről elmondani.

94. Zsoltár. Uram, bosszúállásnak Istene, jelenj meg! Emelkedjél fel te, földnek bírája, fizes meg a kevélyeknek! A hitetlenek, Uram, meddig még, meddig örvendeznek még a hitetlenek? Piszkolódnak, keményen szólnak, kérkednek mindnyájan a hamisság cselekedői. A te népedet, Uram, tapossák és nyomorgatják a te örökségedet. Az özvegyet és jövevényt megölik, az árvákat is folytogatják, és ezt mondják, nem látja az Úr, és nem veszi észre a Jákób Istene. Eszméljetek, ti bolondok, a nép között, és ti balgatagok, mikor tértek eszetekre? Aki a fület plántálta, avagy nem hallé, és aki a szemet formálta, avagy nem láté, aki megfeddi a népeket, avagy nem fenyíté meg, ő, aki az embert tudományra tanítja, az Úr tudja az embernek gondolatait, hogy azok hiába valók. Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre, hogy nyugalmat adjanak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek. Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét. Mert igazságos

Ágra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igaz szívűek. Kicsoda támad fel én mellettem a gonoszok ellen? Kicsoda áll mellém a hamisság cselekedők ellen? Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem, már-már ott lakoznék lelkem a csendességben. Mikor azt mondtam, az én lábam eliszamodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Van-e köze te hozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez törvény színe alatt? Egybe gyülekeznek az igazak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlannak vérét. De kővárom lőn én nékem az Úr, és az én Istenem az én oltalmamnak kősziklája. És visszafordítja reájok az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszti el őket. Elveszti őket az Úr, a mi...

Századik Zsoltár. Hálaadó Zsoltár. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek elé vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő...

Ó, mondd, mikor volt az a nap, az a perc, az Úr előtt, hogy térdre hulltál? És hőn kérted őt, a jó megmentőt, adja néked is irgalmát.

85. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Kórá fiainak zsoltára. Jó akarattal voltál, Uram, a te földedhez, visszahoztad a Jákob nemzetségéből való foglyokat, elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Elhárítottad róluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését. Hozz vissza bennünket, szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat. Avagy mindörökké haragszol éránk? Nemzedékről nemzedékre tartod-e haragod? Avagy nem elevenítesz-e meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned? Mutasd meg nékünk, Uram, a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk. Hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzon a mi földünkön. Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi a gyümölcsét. Igazság jár előtte, és követi őt az ő lépései.

Zsoltárok könyve 66. fejezet 20. vers. Áldott az Isten, aki nem vetette meg könyörgésemet, és nem vonta meg tőlem kegyelmét.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Fejér Levente vagyok, és egy békés, szép délutánt kívánok. Egy rövid zene és kórusszám után mai műsorunkban egy elmélkedés töredéket hallgathatnak meg kedves hallgatóink. Ebben Cinkota András, adventista lelkész, egy híres bibliai szereplőt fog velünk megismertetni, egy olyan szereplőt, aki rossz döntéseket hozott. Ha önök is szeretnének többet megtudni a bibliai szereplő tanulságos esetéről, kérem, tartsanak velünk a következő percekben. Hasznos időtöltést, sok áldást kívánok!

0: Reménység hangja.
1: Mai témánknak az a címe, hogy aki rossz döntést hozott. Mi emberek folyamatosan válaszutak elé érkezünk. Útkereszteződések tarkítják az életünket, és minden egyes útkereszteződésben nekünk döntenünk kell, hogy merre akarunk, merre kívánunk, merre vágyakozunk tovább haladni. A döntés a választás lehetősége a miénk, és dönthetünk úgy is, hogy valamit tudatosan, másképpen akarunk tenni, mint ahogy egyébként a lelkiismeretünk belső szava azt diktálná. A mai alkalommal egy olyan életutat fogunk megvizsgálni, ahol nagyon világosan nyomon követhető, hogy valaki mennyi jó késztetést kapott, hogy jól tudjon dönteni az élete legfontosabb útkereszteződésében. És mégis azt fogjuk látni, hogy ő rossz döntést hozott. Azért vizsgáljuk meg ezt a történetet a Biblia segítségével, mert Isten e történeten keresztül védeni, segíteni, óvni kíván bennünket a tudatos rossz választásoktól. A rövid bevezető után térjünk a mai témánkra, amelynek tehát ez a címe, hogy aki rossz döntést hozott. Így is mondhatnánk alcímként, hogy az emberi történelem egyik legtragikusabb történetéről lesz szó. Egy olyan embernek az alakja elevenedik meg előttünk, aki egy hatalmas világbirodalomnak a megbízottja volt. Helytartóként volt kirendelve a világbirodalom egyik tartománya felett. Abban a tartományban övé volt minden hatalom. Azt mondhatnánk, hogy minden lehetőségnek a birtokosa volt. Ki lehet mondani, hogy ő, mint helytartó, életnek és halálnak az ura volt. És ő volt az, aki élet és halál uraként, emberileg szólva, megmenthette volna azt a valakit, akinek semmi hibája nem volt. Akit azért adtak halálra, mert voltak, akik irigyek voltak vele szemben, voltak, akik előre úgy gondolták, hogy jobb egynek meghalni, mint hogy ez a valaki felháborítson egy egész nemzetet, és maga mellé állítson, ő megmenthette volna Jézus Krisztust. És ő másképpen döntött. Hogy ez miért történt, és hogy egyáltalán ki ez a valaki, erre szeretnénk választ keresni a mai alkalommal. Pilátusról lesz szó. Pilátusról lesz szó, arról a római helytartóról, aki Jézus Krisztusnak a kortársa volt. Aki Jézus Krisztus idejében volt a római világbirodalomnak a helytartója Júdeában, és akkor is Jeruzsálemben tartózkodott, amikor Krisztust a zsidó nép főpapjai elhatározták, hogy halálra akarják adni. Pilátus volt az, akinek a döntésére szükség volt, hogy a zsidó nép vezetői akarata érvényesülhessen. Majd erről is szólok egy kicsit részletesebben, hogy miért. Ki volt ez az ember, Pilátus? A Biblia túl sokat nem beszél róla. Történelmi feljegyzéseken keresztül talán némileg többet tudhatunk erről az emberről, Pilátusról, aki egy véreskező valaki volt. Kegyetlenségeiről híres volt. Az ő kegyetlenségéről közmondások születtek abban az időben, amikor ő helytartó volt. Pilátus nem jó szántából került Jeruzsálembe. Pilátust nem az ő előrehaladásáért, nem az ő jó tetteiért nevezték ki Júdea helytartójának,

Rómában volt politikus. Rómában történt vele valami, ami miatt ő kegyvesztett lett a császári udvarban, és tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy száműzték Júdeába, és mivel eltenni az életből nem akarták, ezért úgy gondolták, hogy egy világ háta mögötti országocskába, tartományba száműzik őt, és majd csak lesz valahogy. Majd csinál valamit, ami miatt végképp félre lehet állítani. Ő volt Pilátus. Az a Pilátus, aki tudta azt, hogy őt miért helyezték Jeruzsálembe. És ennek megfelelően kellőképpen morózus volt, kellőképpen dühös volt mindenkire, és kellőképpen kegyetlenségével töltötte ki a bosszúját mindenkin. Gondolkodás nélkül írt alá halálos ítéleteket. Gondolkodás nélkül gyötörte a zsidó nemzetet. Ő volt Pilátus tehát, amikor Jézus Krisztus itt élt ezen a földön, a Római Birodalom helytartója Júdeában. Hogy hol is tartunk a történelemben, időszámításunk szerint 31-et írunk. Amikor Jézus Krisztus élete utolsó, hosszú útjára elindul, és megérkezik Jeruzsálembe, és bevonul Jeruzsálembe. Az egyházi hagyomány ezt az időt megünnepli, és a mai időkben erre az időre azt mondják, hogy ez a világvasárnapi ünnep. Amikor Jézus Krisztus bevonul dicsőségben, örömben, hozsannázó tömeg éjjenzései közepette Jeruzsálembe, és ott indul el egy olyan történet, ami a világ legtragikusabb történetévé válik. Egyrészt Pilátus szempontjából, de emberileg szólva a megváltó szempontjából is. Eljutunk odáig, hogy találkozunk Jézus Krisztus egyik tanítványával, akit Júdásnak hívnak, aki megegyezik a papokkal, a zsidó nép vezetőivel, azokkal a vezetőkkel, akik eldöntötték, hogy Jézus Krisztust halálra kell adni, akik eldöntötték, hogy Krisztust ki kell végezni, mert féltik ezek a papok az ő hatalmukat, féltik az ő befolyásukat, féltik az ő népszerűségüket, és miközben féltik mindezt, ők azt látják, hogy Jézus Krisztust nem lehet letörölni a színpadról, nagyon hétköznapiasan szólva, mert Krisztuson csüngnek az emberek, hallgatják a tanításait, bármit tesznek a papok, hogy a tömegeket szembeállítsák Jézus Krisztussal, nem sikerül a mesterkedésük, és ekkor döntik el, hogy más megoldás nincs, halálra kell adni. Úgy kell mindezt elvégezni, hogy a lehető legkisebb zendüléssel járjon, hogy meg lehessen téveszteni mindenkit, hogy Jézus Krisztus be lehessen vádolni úgy, mint lázítót, mint forradalmárt, és ezt úgy kell megtenni, hogy meg lehessen nyerni a római helytartónak is a döntését. Ő elé nem mehetnek úgy oda, hogy azt mondják, hogy ez az ember Istennek mondja magát. Erre Pilátus vállat vonna, azt mondaná, hogy mi közöm hozzá. De hogyha úgy megyünk oda hozzá, hogy ez az ember a zsidó népet szembeállítja Rómával, a világbirodalommal, akkor Pilátus minden bizonnyal alá fogja írni a halálos ítéletet. De ahhoz, hogy ezt a mai szóval élve koncepciós pört véghez lehessen vinni, szükség volt valakire, aki csendben, titokban, az éjleple alatt segít kézre keríteni Jézus Krisztust. És ennek személyében találták meg a zsidó nép vallási vezetői Júdást. Jézus Krisztusnak azt a tanítványát, aki Krisztusban nagy reményeket fűzött. Aki úgy gondolt Jézus Krisztusra, hogy ő majd ebben a világban tényleg király lesz, és ő Júdás, aki a tanítványok között nagyon népszerű volt, ő volt szinte a kincstárnoka a tanítványok csapatának, annyira bízott benne minden egyes apostol, hogy Júdásra bízták az összes pénzüket, és ez a Júdás visszaélt ezzel a bizalommal. Megpróbálta irányítani a tanítványoknak a gondolkodását. Amikor Galileában válság tört ki Jézus Krisztus, amikor egyre inkább népszerű volt, hogy a tömegeket Júdás fel tudta piszkálni, az apostolokat is, hogy tegyük királlyá Jézust. És amikor ott Galileában Jézus Krisztus visszautasítja, hogy ő földi király legyen, Júdás akkor dönt, már akkor dönt, jó egy évvel korábban Jézus Krisztus keresztre feszítését megelőzően, hiszen ez az ember nem akar itt király lenni. Hogyan leszek akkor én népszerű?
hogyan tudom elérni az én földi céljaimat. Megpróbálom kikényszeríteni, hogy ő király legyen. Elárulom a papoknak. Halálra adom, hogy hozzák meg a halálos ítéletét. És hát, ha akkor fog rádöbbenni ez az ember, akit én tényleg hiszek, hogy Istentől jött tanítóul, hogy ő neki meg kell szabadítania magát, hogy ő neki le kell szállnia a keresztről, és ő neki el kell foglalnia a zsidó nép királyi trónját. Júdásban ilyen gondolatok motoszkálnak. Júdásban ilyen az ő lelkét is gyötrő gondolatok kergetőznek, amikor elmegy a papokhoz, mert tudja, hogy Jézust halálra keresik, és felajánlja a szolgáltatásait. 30 ezüstpénzt kínáltak neki, és Júdás a 30 ezüstpénzzel vonul ki a papok elől, miután megegyezett velük, hogy az éleple alatt segít elfogni Jézust. Eljutunk odáig a történetben, hogy Jézus Krisztus a tanítványokkal, a 12-vel egy külön helyiségbe félrehúzódik, és a két szövetség határán együtt vacsorázik a tanítványokkal. Azért mondom, hogy a két szövetség határán, mert Jézus Krisztus ekkor a zsidó nép húsvéti szertartásos ünnepe előestéjén az úgynevezett páskabárány ünnepét üli a tanítványokkal. De ugyanezen az alkalommal Jézus Krisztus egyrészt megmossa a tanítványok lábát, rögtön azt követőleg a kovásztalan kegyelet adja nékik, és azt mondja, hogy ez az én testem, fogyasszátok ezt, és valamennyiszer ezt cselekszitek, az én halálomra emlékeztetek. Aztán ad nekik egy kelyhet, amelyben must van. És azt mondja, hogy ez az én vérem, az új szövetségnek vére. És valamennyiszer isszátok, az én emlékezetemre tegyétek. Krisztus a két szövetség határán egyrészt eleget tesz, ezzel hitelesíti az ószövetségi ünnepeket, eleget tesz az ószövetségi ünnepek kívánalmainak, és az új szövetség határán, mielőtt átlépne a világ történelme az új szövetségbe, lefekteti az egyik mindvégig gyakorlandó szertartásnak az alapjait, amit ma úrvacsorának hívunk, és úrvacsoraként gyakorlunk. Jézus Krisztus mielőtt a kenyeret és a mustot kiosztaná a tanítványoknak. Látja a tanítványokon, hogy ők mennyire alkalmatlanok arra, hogy megértsék, ő mire készül. Tanítványok egymás között vívódnak. Talán itt is Júdás volt a fő indítója annak, hogy beszélgessenek a tanítványok, vitatkozzanak a tanítványok, versengjenek a tanítványok egymás között, hogy ki a nagyobb itt ebben a világban, és ki lesz a nagyobb majd az Isten országában. És Jézus Krisztus akkor döbbenetes cselekedetre határozza el magát. Vesz egy tálat, teli tölti azt vízzel, és sorba megy a tanítványok előtt. És megmossa mindegyiknek a lábát. És amikor Péterhez jut, és amikor Péternek a lábát akarja megmosni, Péter azt mondja, hogy az én lábamat nem mosod meg soha. És akkor Krisztus fedi fel ennek a cselekménynek a titkát, és azt mondja, ha meg nem moslak téged, nincs közünk egymáshoz. Ha meg nem moslak téged, nincsen közünk egymáshoz. Péter ekkor még mindig nem érti teljesen a cselekményt, és azt mondja, hogy akkor Uram, mosd meg kezemet és fejemet és mindenemet, mert én annyira akarok hozzád tartozni. És Jézus ekkor válaszol arra, hogy aki egyszer megkeresztelkedett, aki egyszer szövetséget kötött az Istennel, aki egyszer átadta az életét az Istennek, de az idők folyamán az ő lábát, az ő életét, az ő lelkét, az útpora be is beszennyezte. Nem kell, hogy mindig újra megkeresztelkedjen, nem kell, hogy mindig alámerítéssel kifejezett szövetségkötést, a keresztséget hajtsa végre. A lábát kell megmosni, és így lesz ő tisztává. Így lesz ő alkalmassá arra, hogy a szívében, lelkében megtisztulva megszabadulhasson az önzéstől, és ne az legyen a legfontosabb az ő számára, hogy ki a nagyobb itt ebben a világban, ki a nagyobb az Isten országában, hanem hogy Krisztus legyen nagyjá az emberek előtt, és ő ezért szolgáljon. Jézus Krisztus lehajol a tanítványok előtt, megmossa valamennyinek a lábát, megmossa Júdásnak is a lábát. Aki nem sokkal azután, hogy Jézus megmosta az ő lábát, nem sokkal azután, hogy együtt vacsorált Jézussal és a tanítványokkal, kimegy az utolsó vacsora helyszínéről,
és elindul a végzetes utolsó útjára. Felkeresi a papokat. Időszámításunk szerint 31 húsvét előestejénél tartunk. Ezután Jézus Krisztus a tanítványokkal, most már csak 11-el, majd pedig azok közül is csak 3-mal, Péterrel, Jakabbal és Jánossal eljut a Gecsemáni hegyére, és ott imádkozik az emberért. Imádkozik önmagáért. Imádkozik az ő szolgálatáért. Az ő kezében így olvassuk az ígében, hogy megremeg a pohár, és azt mondja, Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem a pohár. Ha lehetséges, ne kelljen nekem meghalnom. Ha lehetséges, ne kelljen nekem szenvednem. De mindazáltal ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd. Krisztus örök példát adott itt nékünk, mert elmondja azt, hogy nekünk embereknek, hogyha valami kettősség van az életünkben, valamit az eszünkkel megértünk, hogy mit kéne nekünk tenni, késztetéseink is vannak arra nézve, hogy Isten bennünket erre rendelt, és közben megrettenünk tőle, közben esetleg valamilyen emberi érdekek jutnak túlsúlyba az életünkben, akkor nekünk nem szabad tovább lépni egy fél lépés sem az életünkben, ameddig azt imádságainkban meg nem küzdöttük, és Istentől erőt, kegyelmet nem kaptunk ahhoz, hogy tovább léphessünk. Krisztus is, amikor erőt és segítséget kap az Istentől, lép tovább az imádság helyszínéről, és ekkor bátran, előre szegzett tekintettel fordul az őt elfogni kívánó emberek felé, és megkérdezi tőlük, hogy kit jöttetek keresni. A názáreti Jézust, nem ismerik meg a katonák Jézus Krisztust, az éleple alatt ez valahol természetes. Krisztus is félhomályban van, és Júdásnak itt volt egy fontos szerepe, mert a félhomályból előlép, és hát nyilván ő a hang alapján, az ismerős hang alapján könnyedén tud tájékozódni, és oda megy Jézushoz, és ott hangzik el a világ egyik legdöbbenetesebb kérdése. Krisztus így szól hozzá. Barátom, csókkal árulod el az embernek fiát. És Júdás megcsókolja Jézust, és ez volt az a jel, hogy kit kell elfogni. Krisztust itt fogják el, és itt érkezünk el odáig, hogy a mai történetünk főhőse is a színre lép. Ugyanis Jézus Krisztust elfogják a katonák. Először a zsidó nép vezetői elé viszik őt kihallgatásra, majd ők gyorsan, rövidre zárják a történetet halálra, és elküldik a római helytartóhoz. És Krisztus így kerül Pilátus, római helytartó ítélő széke elé. A kegyetlenségéről ismert római helytartó ítélő széke elé, akit valami megfog Jézus Krisztus lényében. Mert nem írja alá röviden az ítéletet. Valamit lát ennek az embernek, Krisztusnak a tekintetében, amiről ő a következőt állapíthatja meg, hogy eddig annyi gonosztevőt hoztak ide a zsidó nép vezetői, annyi gonosztevő felett kellett neki ítéletet gyakorolni, és mindegyiknek a magatartásában valami átsütött, hogy ő neki tényleg valami komoly dolog van az életében, ami halálra méltó lehet. Pilátus nem szokott különösebben tudakozódni, hogy most valaki gyilkosságért, lopásért, lázításért, ki tudja, mi mindenért visznek elé, ő aláírta a halálos ítéleteket. És most belenéz az elítélendőnek a szemébe, és abban tisztaságot lát. Abban nem lát hamisságot, abban nem lát gonoszságot, abban nem lát ármánykodást, és Pilátus habozik. Pilátus húzni kezdi az időt. Pilátus nem hajlandó gondolkodás nélkül aláírni a halállal egyenértékű végzést.

Cinkota András lelkészt hallották. Az elmélkedés folytatását egy hét múlva szerdán ugyanebben az időpontban sugározzuk.

Adásidőnk végén megköszönöm kedves hallgatóinknak, hogy az elmúlt fél órát velünk töltötték. A holnapi viszonthallásra.

0: mindennapi egészségünk.
1: Folytatunk egy korábban megkezdett beszélgetést a természetes gyógymódokról. Vendégem Gáspár Róbert, a Szegedi Tudomány Egyetem gyógyszerész tudományi karának docense, kutató, és a fő kutatási területe a természetes gyógymódok. Egy pár dologról már az előző adásban beszéltünk, de jó lenne beszélni még egy olyan kérdésről, amit úgy nagyjából elfelejtettek az emberek a hő és a hideg terápiához hasonlóan, és ez pedig a klímaterápia. Nyilvánvaló, hogy a korunkban az egyik vezető betegség az allergia, ami be talán nem is tudunk belemenni, mert annak annyiféle ágazata van, de mi a légzőszerveket illeti. Azzal kapcsolatban gondolom egyrészt, és legfőképpen beszélhetünk a klímaterápiáról. Hallhatnánk erről egy pár szót?
2: A klímaterápia valóban az allergiás, aszmás betegségeknek az egyik alkalmas kezelési módszere lehet. A lényege az, hogy az embernek el kell menni arról a helyről, ahol lakik, és egy másik klímára megy el, ami hát önmagában már meg is magyarázza, hogy miért felejtődött el, mert ez talán az egyik legköltségesebb dolog, amit lehet csinálni, hogy az ember mondjuk 2 hétre elutazik egy teljesen másik klímára, még ha a saját országán belül is, de nyilván ennek a költségei magasak, viszont túl sok gyógyszert nem kell szedni. Tehát ha összevetjük a dolgokat, nem biztos, hogy rosszul jönnénk ki belőle hosszú távon. A klímaterápia igazából magashegyi, dombvidéki, alföldi, illetve tengeri klímát különböztet meg. A magas egyik klímának van óriási jelentősége a légúti betegségeknek a kezelésében, aszmás betegségeknek, allergiás betegségeknek a kezelésében, hiszen ezen a klímán nincsenek allergének 2000 méter fölött, nagyon tiszta a levegő, viszonylag erős az ultraibolyasugárzás is, tehát ez egyes bőrbetegségeknek is jót tesz, meg egy kis D-vitamint is termeltet az emberben akár a téli időszakban is, ami megint nagyon fontos az egészséghez. Az alföldi dombvidéki klíma egy kicsit már az allergia szempontjából nem jó, mert itt már vannak allergiát okozó pollenek és anyagok, de itt is lehetnek olyan területek, például az alföldi klímán a napi hőingadozás lényegesen nagyobb, mint mondjuk egy dombvidéken, és ez, hogyha a betegeket egy ilyen alföldi szanatóriumszerű intézményben mondjuk reggel is kiviszik egy gyalog túrára, meg mondjuk délután is, akkor akár 20 fokos különbség is lehet ebben, ami nagyon jól edzi például a szív- és éjrendszert. A tengerparti klímában pedig a speciális levegő megint nagyon fontos, hiszen ott egy ilyen sós, úgy szoktuk mondani, egy sós aeroszol van, hiszen a tenger vizéből elpárolgó, hát hogy vízpárológe, de annak van egy kis só tartalma is, és ezt lélegzi be, aki ott van, tehát ez mindenképpen megint csak az allergiás, aszmás betegek számára jó lehet, illetve minden vízparton jellemző, hogy nagyon erős az ultraibolya sugárzás, mert hogy a vízről is visszaverődik az ultraibolya sugárzás, tehát nem csak fölülről süt a nap bennünket, hanem a víz felszínéről is. Aztán van speciális területe a klímaterápiának, ez pedig a barlangterápia, amihez az, talán ez a legritkább, de mondjuk itt a Kárpát-medencében is találunk olyan barlangokat, például a Romániában, a sóvidéken található parajdi sóbarlang, ami kifejezetten ilyen légúti aszmás betegek kezelésére szolgál. Ezen kívül hát hozzánk talán legközelebb Olaszország északi részén találhatunk meleg barlangokat, amiben 38-40 fok van, ízületi betegségek kezelésére lehet szolgálni, szóval vannak lehetőségek, de nyilván azért szorultak háttérbe, mert oda kell utazni, és ott, hát, ott kell lenni.
1: Az előbb szóba került ez, hogy szanatóriumi környezet. Magyarországon itt, tehát művi úton létrehoznak-e ilyen helyiségeket, ahol kezelhetnek ilyen betegeket? Egyáltalán lehetséges-e művi úton létrehozni olyan klímát, ahol betegeket lehet kezelni?
2: Hát ugye ennek egy változata, vagy egy lehetséges elterjedtebb változata van, ezek a bizonyos sószobák, amelyeket hát egy kisebb légterű szobát teleraknak sóval, és akkor ott egy ilyen érdekes mikroklíma alakul ki, de hát közel sem adja azt, amit a barlang ad, illetve ez a só is aztán idő után ott elfolyósodik, mert párát szív magába. Nem mindegy, hogy milyen só, de tehát jobb, ha olyan sóval só kerül bele, ami ez a bizonyos kősó, tehát ami a barlangnak a falát is alkotja, mert a sóbarlangban lehet, aki szereti a sót, az menjen sóbarlangba falat nyalni, mert valóban minden sós, de mégis benne van a kőzetben, és ez egy sokkal stabilabb állapota, tehát kevés nem folyósodik el, és a többi, mert nyilván egy ilyen kis légtérbe, ott az emberek mindig beszuszogják, és ennek következtében a sóvizet köt meg, azt azért nem felejti el, akárminek hívják a falon, és utána ezt folyamatosan cserélni kell. Tehát, hogy nem, én nem vagyok nagy híve ezeknek a sószobáknak, valamilyen megoldást ad, tehát gyerekeknél szokták ezt alkalmazni, de nagyon költséges ezeknek a szobáknak a fenntartása, mert néhány év alatt ki kell cserélni a teljes só tartalmát, mert ezek miatt a pára megkötési és egyéb problémák miatt.
1: Igen, Tapolcán van egy tavasbarlang. Ez a tapolcai tavasbarlang mire jó, és mi van ott bent, hogy érdemes oda menni, és kiknek érdemes oda menni?
2: Hát főleg arra jó, hogy körbe csónakázunk benne, mert nem olyan nagy sajnos a tapolcai tavasbarlang, de egyébként ez egy hideg barlang, vagy hűvös barlangnak számít. Barlangoknak, a hűvös barlangoknak, vagy minden barlangnak az a sajátsága, hogy állandó a hőmérséklete és állandó a páratartalma. És ez az, ami egy biztos speciális mikroklímát ad, tehát a tapolcai barlang az olyan 15-14 fokos környékén lehet, és hát a légúti bajokra jó, csak hát viszonylag rövid, amíg azt az ember áttevezget, inkább turista csalogató jelentősége van a tapolcai barlangnak, semmint gyógyászati, mert hát amíg az ember ott körbe megy, tehát tovább áll sorba, mint amennyit a barlangba tölt. Gyakorlatilag, tehát ezért például, ha valaki teheti, és el tud menni a parajdi sóbarlangba, ott, az ott tartózkodás például nem kerül sokba, a barlangba belépő nem kerül sokba, és ott viszont hatalmas föld alatti terek vannak, ahol 4-5 órát nyugodtan el lehet tölteni, és az valóban egy olyan terápiás környezet, ahol érdemes ezeket a betegségeket kezelni.
1: Igen. Hát Kásmár Róbert kitűnő könyvében van még egy fejezet, van még más is, de a következő fejezet, ami nagyon érdekes, ez a fényterápia. Azt hiszük, hogy sokat tudunk róla. Hát ugye kimegyünk, amikor szépen süt a nap, és akkor jön a fény, és akkor mi ott vagyunk a fény alatt. De azt hiszem, hogy ez sokkal összetettebb, az előbb is már egy picit érintettük a klímaterápiával kapcsolatban, de most speciálisan egy pár szót beszéljünk a fényterápiáról.
2: A fényterápiával valóban összefügg a napsütéssel, minden, ami a napból kapunk, azt alkalmazza a fényterápia is. Ugye ennek van egy látható része, meg van láthatatlan része is. A látható része az a klasszikus napfényterápia, ami hát ugye manapság egyre többet beszélünk arról, hogy ne menjünk ki a tűző napra, mert bőrrákosok leszünk, ez igaz, viszont az is igaz, hogy ki kell menni a napfényre. Tehát, hogy igazából az a megoldás, amit minden nyáron el szoktak mondani, hogy a nyáron, amikor magas az ultraibolya sugárzás, értéke, akkor 11 és délután 4 között ne legyünk a napon. De 11 előtt legyünk a napon, meg 4 után is legyünk a napon, ugyanis a napsugárzás hatására keletkezik a szervezetünkben a D-vitamin, ami nem csak a csontjainkhoz kell, az az alap. Tehát, hogyha valakinek már görbülnek a csontjai, az már olyan D-vitamin hiányos, hogy az borzasztó. De ma már tudjuk azt, hogy az immunrendszer működéséhez egyáltalán nagyon sok életfolyamathoz a D-vitaminra szükség van. Tehát akinek alacsony a D-vitamin a szervezetében, nem annyira, hogy a csontjai görbülnének, de mégis alacsony, az például sokkal könnyebben kap fertőző betegségeket, és ezt a legkönnyebben úgy lehet kivédeni, hogy az ember kim van a napon. A mai világban elsősorban a fiatalok, hát két generáció van, akinek problémát jelent a kintlétel, a nagyon időseké, akik esetleg otthonokban vagy a saját otthonukban élnek, de mozgásukban nagyon korlátozottak, a másik meg a fiatal generáció, aki meg a virtuális világban él, tehát hogy lényegében nem megy ki a négy fal közül, mert úgyis az interneten meg a okostelefonon keresztül úgyis mindent lát. Csak ezek végül is nem feltétlenül rossz dolgok, csak az interneten keresztül nem süt a nap, tehát ezt mindig elfelejtjük. Tehát mindenképpen a kicsi gyereknek, nagy gyereknek, fiatalnak, felnőttnek kint kell tartózkodnia rendszeresen a napon, nem a tűzőnapon, de hogy ezek a sugarak érjék. A fényterápia egyébként nem elsősorban erről szól, hanem a látható fényt arra használjuk a terápiában, hogy hangulati betegségeket gyógyítsunk, ugyanis a fénynek, a napfénynek hangulatjavító hatása van, illetve megvannak azok a biokémiai folyamatok, amelyeken keresztül a fény a szemünkön át az agyunkban olyan anyagokat választ el, amitől például reggel fölébredünk, és az ébredés segíti elő, illetve a fénynek a megszűnése, az pedig elősegíti a jó alvást. És hogyha ez fölborul valami miatt, leggyakrabban akkor szokott ez fölborulni, amikor télen sötét van és nem süt a nap. Nálunk ez talán kevésbé probléma, de mondjuk az északi országokban ott ez komolyabb gondot jelent a skandinávoknál, és van egy ilyen betegség, amit úgy hívnak, hogy téli depresszió. És ez kifejezetten nem csak a fényhiányra, de a fény miatt is létrejön. És ezeket a betegeket ilyenkor mesterséges fénnyel, megfelelő időpontban, megfelelő ideig megvilágítják, és ez elindítja azokat a biokémiai válaszokat, amelyekkel a hangulatuk is javul. Aztán a fénynek a nem látható része, ugye az infravörös fény, ami melegít, ettől meleg van a fény is, csak nem látjuk. Ez rendkívül sok mindenre lehet használni, arc üreggyulladások, fülgyulladások kezelése, sebgyógyulás fokozása, ízületi gyulladások kezelése, és az ultraibolya sugárzás is lényegében nem látható része a napsütésnek, ez pedig a D-vitamin keletkezéséhez szükséges. Ennek lehet olyan felhasználása is a gyógyászatban, hogy D-vitamin hiány esetén egy ilyen kvarclámpás kezelés kapcsán így serkenteni a D-vitamin termelődést, de ezen kívül vannak olyan ultraibolya lámpák, amelyekkel kifejezetten a például a kórházi szobákat, helységeknek a levegőjét baktériummentesítik, tehát ilyen felhasználása is lehet ennek.
1: Igen. Hát, ha eljutottunk eddig a kérdésig, akkor az egyik aktuális dolgot azért említsük meg, mert az nem árt gyakran megemlíteni, és ezek a szoláriumok. Mennyire jók, mennyire nem jók, mire kell vigyázni, és lehet-e könnyelműnek lenni ebben a kérdésben?
2: Hát ebben a kérdésben én elég sarkos álláspontot képviselek, a szolárium szerintem semmire nem jó. Nincs értelme szoláriumozni télen, mert a tapasztalatok azt mutatják, hogy aki rendszeresen szoláriumozik télen, hogy az UV sugaraknak többféle fajtája van, ott olyan sugarat használnak elvileg, ami nem okoz bőrrákot, de még ha ez a sugárzás éri is a szervezetet télen, kimutatták, hogy azok, akik télen szoláriumoznak, azoknál a nyári bőrrák kialakulás valószínűsége ugrásszerűen megnő. Tehát úgy kell tekinteni a szoláriumra, mint ami ő maga nem okoz bőrrákot, de a nyári napozással, ahol más UV-sugarak is érik a bőrfelszínt, ott viszont már a kettő együttműködve problémát okozhat. Nincs értelme, tehát hogyha valaki elég időt tölt a napon tavasztól őszig, akkor télen is süt annyit, hogy az elegendő lesz. Tehát csak szemléltetném, tehát a napi D-vitamin mennyiség, ami szervezetünkbe kell, az, hogyha egy percet töltünk mesztelenül a napon, akkor az már megtermelődik. És hát nyilván nem mesztelenül töltjük az időnket, de nem is egy percet vagyunk kint, ha kint vagyunk. Tehát néhány perc alatt még fölöltözve is a napi D-vitamin szükséget megtermelődik. Nyilván ennél nyáron, vagy tavasztól őszig sokkal több termelődik, és mivel a zsír szövetünkben raktározódik, ez aztán kitart. Tehát, hogy igazából a szolárium inkább egy ilyen wellness elem, hogy nyáron is, vagy télen is legyünk barnák.
1: Szépek legyünk, igen.
2: De ennek nem sok értelme van. Tehát én kifejezetten veszélyesnek tartom. Nem beszélve arról, hogy időnként ezek rosszul vannak szabályozva, de aki szoláriumban jár, az mindenki már átélt olyat, hogy ugyanannyi szoláriumozástól mégis leégett, mert elfelejtettek szólni, hogy kicserélték a csöveket. Tehát, hogy...
1: Nem tartozik a fényterápiához. Tehát a szolárium nem tartozik a fényterápiához.
2: A szolárium egyáltalán nem tartozik.
1: Viszont megint egy olyan elfeledett, vagy kevésé népszerű terápiáról ejtsünk még szót, és ez az elektromos fürdő, vagy ultrahang, elektromos, vagy ultrahang terápia. Mi ennek a lényege? Mit gyógyít? Mi az, ami igazából, amiért igazából ez olyan jó lenne az embereknek, tehát valami segítene az embereket.
2: Igen, az elektromosságtól általában félni szoktak az emberek leginkább, és ugye felismerőhet a kérdés, hogy mi köze ennek az egész természetes gyógymódokhoz. Hát annyi a köze, hogy vannak olyan élőlények, amelyek elektromosságot képesek előállítani, elektromos ráják, elektromos angolnák, amit már a jó öreg Hippokratész használt a terápiában. Tehát észrevették, hogy azok a betegek, akiknek az ókori görögöknél is volt reuma, és hát nyilván az történt, hogy egy elektromos rája, vagy elektromos angol egy ilyen reumás betegnek megcsapta a reumás térdét, és rájöttek Hippokratészek, hogy ez jót tesz. És ők már alkalmazták ezt a fajta terápiát is, tehát ők kifogták ezeket az angolnákat, és ilyenekkel, meg rájákat is, kezelték a betegeket elektromossággal. Az egy más kérdés, hogy ma már nem a ráját kell segítségül hívni az elektromosság előállításához szerencsére, mert akkor Magyarországon eléggé bajban lennénk, hanem hát némán mesterséges úton állítjuk elő. De az elektromos kezeléseknek nagyon fontos szerepe van megint csak ízületi gyulladások terápiájában, különösen az úgynevezett nagy frekvenciájú elektromágneses hullámkezeléseknek, ez a mikrohullám, rövid hullám, aminek ilyen mélyszöveti átmelegítő hatása van, és ezáltal csökkenti a gyulladásos folyamatokat. De nagyon sok olyan elektromos eljárás van, ami egyen áramot használ, ezek az úgynevezett tens kezelő kis tappancsok, amiket most már lassan mindenféle boltba lehet kapni, amivel megint csak ízületi fájdalmakat, zúzódásokat, izomhúzódásokat lehet kezelni nagyon egyszerűen és otthon, tehát ezeket érdemes használni.
1: Igen, de hát a 19. század végén ez egy olyan általános dolog volt, ugye, ahogy olvasunk naplókat, hogy elektromos fürdőt vettem. Mi az, hogy elektromos fürdőt vettem? Ez számomra ez olyan érdekes, hogy nehezen érthető. Mit jelentett ez akkor, hogy elektromos?
2: A 19. században az elektromos fürdőt vettem? Hát megmondom őszintén, ezt én se tudom. Most nem tudom, mire kérdezze.
1: Igen, de a napokban
2: naplókban volt ez, ilyen, hogy elektromos fürdőt vettem.
1: Igen, hogy elektromos fürdőt vettem. És most tehát a mikorunkban, ha csak szárazon, tehát lehet, hogy most egy érdekeset kérdezek, de hogy csak szárazon vehetünk egy ilyen kúrát, vagy egy elektromos terápiában lehet részünk, vagy esetleg még egy vízkúrával hát összefüggésben. Hát
2: ehhez mindig kell egy kis víz, vagy így, vagy mindig úgy, kell. Mert ugye szárazon az elektromosság nem vezetődik, tehát ha általában a legtöbb elektromos kezelés, az elektromágnesesekhez nem kell, tehát a mikrohullám, rövid hullámot egyszerűen csak belekerül az ember ebbe az elektromágneses térbe és működik, de ezek a klasszikus galván kezelések, ahogy szokták hívni, ezeknél általában vagy egy vizes közvetítő felület van, vagy van egy olyan formája is, hogy hidrogalván kezelés, amikor a beteg keze lába vízbe van, és oda vezetik az áramot, és ezen keresztül megy végbe a kezelés.
1: Igen, cseheknek voltak ilyen elektromos, vagy vannak is milyen elektromos kis kütyüjeik, amikkel hát ugye lehet a bizonyos fájó, vagy nem fájó, csak éppen élénkítendő területeket valahogy stimulálni. Az is a nevük, azt hiszem, hogy stimulálószerek. Mm.
2: Hát azok de valószínűleg ilyen egyenáram, az ilyen impulzus áramot üt, tehát az inkább az izmot fogja összehúzni, és úgy foghatni.
1: Még egy utolsó kérdésre van időnk, ami szerintem a legkézenfekvőbb terápia, és ez a mozgásterápia. A mozgásterápiáról megint az a elképzelésünk, mint a fényterápiáról, hogy mi már arról mindent tudunk. Tényleg tudjuk, ami fontos a mozgásterápiáról?
2: Valószínűleg igen, csak a mozgásterápia az, amit meg nem csinálunk. Tehát ugye általában, amit nem tudunk, azt azért nem csináljuk, amit meg tudunk, azt meg azért nem. A mozgás rendkívül fontos van a mai korban, amikor mindenki rengeteget ül, keveset mozog, tehát a napi egy óra mozgásra mindenkinek szüksége volna. Ugye most már vannak ilyen reklámok is, hogy hetente legalább háromszor egy órát mozogjunk, ami nagyon helyes, hogy ilyen dolgokat is reklámoznak most már a médiában. Azt valószínűleg kevésbé tudjuk, hogy a mozgás nem csak úgy általában tartja fönn az egészséget, hanem valóban szerepe van adott betegségek kezelésében. Óriási jelentősége van a cukorbetegségnek, nem csak a megelőzésében, hanem a kezelésében is. Óriási jelentősége van a hangulati betegségeknek a kezelésében, a depressziós betegek, akik már klinikailag depressziósnak számítanak, egy mozgásterápiával jelentősen javítható az állapotuk. Óriási szerepe van az emésztési betegségekben, tehát például visszautalva megint a vastagbél daganatra, ami Magyarországon óriási probléma, és nagyon sokan halnak meg benne. A mozgás elősegíti a emésztésnek a fölgyorsulását, hiszen ahogy mozgunk, a hasizomzat egyfajta bél masszást is végez, és ezáltal megint csak a székrekedés és panaszok megszűnnek, és ezen keresztül aztán a vastagbéldaganatnak a gyakorisága is csökkenni fog. Tehát, hogy nagyon sok olyan betegséget említhetünk, amiben a mozgásnak kulcsfontosságú szerepe van. Persze nem említettem a szív- és érrendszeri betegségeket, akár ha valaki egy szívinfarktuson esik át, a szívinfarktus utáni visszaépülésben, rehabilitációban is nagyon fontos szerepe van a fokozatos fizikai aktivitásnak.
1: Igen, hát ugye gondolom ez az egyik döntő része, amit mi magunk is el tudunk végezni. De az ember megy az országúton, és ha csak a volán mellől kinéz oldalra, akkor minden második oszlopon lát ilyeneket, hogy masszázs, szalon, meg masszázs, tudom én hol, menjek oda, mert ez élénkítő. Milyen szerepe van a masszázsnak a mozgásterápiában? És hát gondolom, ezeknek nem sok közük van a terápiához, de azért jó lenne egy kicsit, ha erről beszélgetnénk.
2: A masszázs egy nagyon fontos terápiás eszköz, de viszonylag kevés helyen művelik terápiás szinten. Tehát azok a úgynevezett wellness masszázsok, amiket így hirdetnek, hogy menjünk oda, ott általában valóban az történik, hogy az ember kicsit megmasszírozzák, kicsit ellazul, és közérzete javul. Tehát végülis mindenféle olyan kézzel végzett masszázs, ami nem túl erős, nem túl fájdalmas, és egy kicsit az ember ellazulhat, annak az egy ilyen, hát ezért hívják wellnessnek, ilyen jó közérzeti masszázs. Igazából a gyógymasszázs az egy komolyabb műfaj, hiszen ott meghatározott fogások vannak, és ott bizony néha sokkal jobban fáj a masszázs után, mint előtte, mert olyan izomcsoportokat próbálnak fellazítani, területeket helyre rakni, amelyek a rossz tartás, az ülő életmód miatt kicsit már úgymond megkötöttek. Tehát ez egy kicsit komolyabb dolog. Tehát ezeket a gyógymasszőröket pedig megint csak azokon a helyeken tudjuk megtalálni, ahol fizioterápiával foglalkoznak. Tehát, hogyha gyógymasszázs szeretnénk, akkor az orvosi beutalóval a legegyszerűbb elérni, mert ott tényleg gyógymasszőr kezébe kerülünk, a wellness központokban csak idézőben masszőrök vannak, akik hát nem biztos, hogy nem akarom őket bántani, de nem biztos, hogy olyan szinten művelik a masszírozásnak a tudományát, mint egy gyógymasszőr. Természetesen aztán a klasszikus, ugye, amit mi gyógymasszázsnak hívunk, ez a klasszikus svéd masszázs lényegében, mert egy svéd vívóedző dolgozta ezt ki, és ezért hívják svéd masszázsnak, de vannak különféle keleti, távol-keleti masszázsok, amelyek hát érdekesek lehetnek, ezek a különféle thai masszázs, egyéb kínai talpmasszázs, stb. Hát ezeknél is mondjuk a thai masszázsban valami kifejezetten jó, meg helyre rak bizonyos ízületi problémákat. A talpmasszázs az ilyen jóléti masszázs megint, hogy jól érezzük magunkat, de mondjuk például attól nem feltétlenül kell azt várni, hogy meggyógyítja a betegségeinket.
1: Amikor ezekről a kérdésekről, a különböző természetes gyógymódok terápiáiról beszélgettünk, azt vettem észre, hogy tulajdonképpen nincs is egyetlen egy olyan sem, amelyik csak kimondottan ugye a testi létünket gyógyította volna, vagy a testi erőnlétünk megtartását segítette volna, hanem mindig szóba került, majdnem minden alkalommal szóba került, hogy jobban érezzük magunkat. Tehát ez egy mentális kérdés is. És már csak azt szeretném megkérdezni egy rövid válasszal, hogy mennyire érdekli ez ma az embereket. Tehát amikor nincs összekeverve a misztikummal, meg különböző filozófiákkal. Mennyire érdeklődnek ténylegesen az emberek a természetes gyógymódok iránt?
2: Én azt gondolom, hogy érdeklődnének, csak elég nehéz megtalálni azokat a helyeket, ahol valóban nem misztikummal, vagy valamilyen áll dologgal, vagy felkapott divatos dologgal találkoznak, mert erre mindenkinek szüksége van, hogy egyrészt olyan kezelést kapjon, ami tényleg hatásos, és ezekben néha az a meglepő, hogy nincs benne semmi különlegesség, hanem ezek egyszerű kezelések. És nyilván ez válik érdekessé, amikor azt is megtapasztalják, hogy nem csak a fizikai bajaik enyhülnek, hanem lelkileg is egy kicsit föllélegeznek attól, hogy... Tehát nagyon sok minden van ebben benne. Az, hogy az emberhez hozzáér egy másik ember, például a masszázs kapcsán, ennek, ha ezt jól teszi, akkor ennek egy óriási pszichés nyugtató hatása is van. Vagy ha egy olyan kezelést kap, ami javítja, vagy csökkenti például a fájdalmát, nyilván a pszichéje is javulni fog, de a legtöbb esetben ugye a gyógymódok, amiről beszélgettünk, azért arról is szólnak, hogy környezetváltozás is tartozik hozzá egy kicsit, tehát ki kell mozdulni, kilép az ember a hétköznapi mókus kerekéből, és ez önmagában már segíthet. Persze nem old ez meg mindent, tehát attól, hogyha valaki még mindig haragtartó, meg gyűlölet van benne, akkor akárhova elmehet, akkor a medencébe is mérges lesz és ideges. Tehát ez bennünk is ott kell lenni a szándéknak, hogy a bennünk felhalmozódó negatív érzelmektől megszabaduljunk.
1: Igen. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, és elbúcsúzunk kedves nézőinktől azzal a gondolattal, hogy amit itt végig tudtunk figyelni és meghallgatni, mindig újra meg újra kiderül, hogy a legegyszerűbb, ami kézenfekvő, ami benne van a nagy alkotásban, melynek mi is részesei vagyunk, a teremtett világnak az alkotásaiban. Ez a nem csak a legkézenfekvőbb, hanem a legcélra vezetőbb is. Kívánok mindannyiuknak jó egészséget, viszontlátásra!

75. Zsoltár. Az éneklő mesternek, az altasétra, Aszáf Zsoltára. Ének. Tisztelünk téged, ó Isten, tisztelünk, neved közel van, hirdetik csodatetteid. Ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek. A föld és annak minden lakosa elcsügged, én erősítem meg annak oszlopait. A kérkedőknek azt mondom, ne kérkedjetek, és a gonoszoknak ne emeljetek szarvat. Ne emeljétek magasra szarvatokat, ne szóljatok megkeményedett nyakkal. Mert nem napkelettől, sem napnyugattól, és nem is a puszta felől támad a felmagasztalás. Hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz, mást felmagasztal. Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, nedveltele, ha tölt belőle, még seprejét is issza, és szopja a föld minden gonosztevője. Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákób istenének. És a gonoszoknak szarvait mind letördelem, az igaznak szarvai pedig felmagasztalom.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, önök a Speranza Reménység Televízió Keresztút adását követik. Köszönöm, hogy ma is bennünket választottak és velünk tartanak. Ezzel az alkalommal a krasznai gyülekezetben készített felvételt szeretnénk bemutatni az önök számára, amikor meghívásunkra Magos Zsolt lelkipásztor és a gyülekezet együtt elkészítettünk egy olyan programot, amelyet szeretnénk most bemutatni az önök számára. Az íge alkalmával együtt fogunk elmélkedni azokról a gondolatokról, melyekben megértjük, hogy Isten az ő fia által szereti a bűnöst, még a tékozló fiút is. Köszönjük szépen a kórusnak a szolgálatot, köszönjük szépen a költeményeket, a felolvasásokat, a Jóisten áldását kívánom a krasznai gyülekezet számára, és a kedves televíziónézők számára ennek az adásnak a megtekintése alkalmával. Kellemes időtöltést kívánok mindannyiuk számára.
2: A gyakorlati kereszténység életjelei. 1 Tesszalónika 1, első 4 versét olvasom. Kegyelem nektek és békesség. Hálát adunk Istennek mindenkor, mindnyájatokért, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban, mert szüntelenül emlegetjük a mi Istenünk és Atyánk színe előtt hitből eredő munkátokat, szeretetből jövő fáradozásotokat, és a mi Urunk Jézus Krisztusba vetett reménységetek álhatatosságát. Mivel tudjuk, Istentől szeretett testvéreink, hogy választottak vagytok. A tesszalonikai hívők igazi misszionáriusok voltak. Szívük buzgóságban égett üdvözítőjükért, aki megszabadította őket amaz eljövendő haragtól. Krisztus kegyelme által életükben csodálatos változás történt. Isten igéjét nagy erő kísérte, amikor hirdették a népnek, úgyhogy szíveket nyertek meg az igazság számára, és lelkekkel gazdagították a hívők táborát. A gyakorlati kereszténység első jele a hitből eredő munka. A hit és a cselekedetek elválaszthatatlanok. C.S. Lewis mondta, a hitről és a cselekedetekről szóló vitát illetően ez olyan, mintha azt kérdeznénk, hogy egy olló melyik pengéje a legfontosabb. Az üdvösség Istentől van, hitáltal az ő kegyelméből. Az üdvösség következménye a jellem, amely az értelmes bánásmódot eredményezi. Pál nem csupán egy üzenetet közvetített. Evangéliuma nem pusztán szavak gondosan összecsomagolt halmaza volt. Szavaiban isteni erő volt, és a Szentlélek meggyőződést hozott az emberek szívébe. A második jel a szeretetből fakadó fáradozás. A gyakorlatban megnyilvánuló kereszténység a szeretetből fakadó áldozatos élet. Róma 12.9.12. A szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A reménységben örvendezzetek.

Jézusban. Mennyire voltak álhatatosak? 1 Tesszalonika 1:3-4. Szüntelen hálával tartozunk Istennek, értetek, hitetek nőttön nő, és az egymás iránti szeretet gazdagodik minnyájatokban. Az oxigén fontosságához hasonlóan a remény a lélek számára elengedhetetlen. Emil Brunner szavaival. Amilyen fontos az oxigén a tüdőnek, olyan a reménység valósága az emberi léleknek. Ha elvesszük az oxigént, fuldoklás miatti halál áll be. Ha elvesszük a reménységet, az emberiség nem tud lélegezni. Így kétségbeesés és reménytelenség lesz a következménye. Ahogyan a tesszalonikai hívők példája mutatja, a gyakorlati kereszténység életjelei, a hitből eredő munka, a szeretetből fakadó élet és az álhatatos reménység összefonódásában rejlik. Kérjük Istent, hogy segítsen minket ezen az úton járni, és hogy mi is igazi misszionáriusokká váljunk, akik Isten szeretetével és erejével hirdetik az evangéliumot a világnak. Amen.

Páskónyi Kovács Erzsébet, a hit. Az élet gondjai sokszor nagyra nőnek. Ma te, holnap én hordozom. De sose feledd el, Isten szeme néz rád szeretettel, túl a gondokon. Nyomorúságra születik az ember, próbák útja ez a földi út, de él az Isten, és nem hagy magunkra. A küzdésben segítő kezet nyújt. Fáradt lehetsz és lankadak sokszor, de elhagyatott nem lehetsz soha. Csak az szánnivaló, akinek nincsen hite, nincsen bizodalma, nincsen Krisztusa. Csak ott van félelem, ahol nem él a hit, s az emberi erő kevésnek bizonyul. De boldog az, kinek a próbákban bizodalma egyedül az Úr. Lehetséges minden a hívőnek. Nagyobb ígéretet ember nem kapott. Ez megoldott múltat, megoldja a jelent, s megoldja mindig a holnapot. Amen.

Páskújné Kovács Erzsébet, segíts sóvárgó lelkemnek. Vágyódom hozzád, Istenem, szeretve, szeretni. De a vágy is békjó nekem, nem tudom levetni. Miért, hogy csak vágyam marad, de el nem érhetem? Miért örökös sóvárgás érted az életem? Törd át lelkem kötfalát, hogy látva lássalak. Értelmem sötét zugait, mint éjszakát a nap. Világíts be, és maradj meg örökké én nekem. Ne hullámozzék, mint az ár bennem az érzelem. Mint kalitkában a lelkem, csak törött szárnyú madár. A test rabságába zárva, utána sírva száll. Szállna, de beleütközik hús és vér falába, e földi vágyak által szőtt szálak guzsajába. Ez a valóság, Istenem. Vágyódom szeretni, és mégis képtelen vagyok felülemelkedni bukáson, bántáson, bajon, s az a falat kenyér nincs a kezemben sohasem, ha kő repül fölém. Istenem, hol az a kenyér? Hol vannak az utak, amiken szeretni szívem végképp megtanulhat? Segíts sóvárgó lelkemnek börtönét levetni, s te benned feloldódva szeretni, szeretni. Amen.

A választás. Max Lucado írása nyomán. Csend van. Korán van. Az ég még sötét. A világ még alszik. A nappal közeledik. Néhány pillanat múlva nappal lesz. A nap felkeltével robog majd végig az égen. A hajnal csendjét felváltja a nappal zaja. A magány nyugalmát az emberi faj dübörgő tempója váltja fel. A korai reggel biztonságos menedék, döntések, határidők rohamait fogják elfoglalni. A következő 12 órában a nap követelményének leszek kitéve. Most kell döntenem. A Golgota miatt szabadon választhatok, és így választok. A szeretetet választom. Semmilyen alkalom nem indokolja a gyűlöletet. Semmilyen igazságtalanság nem érdemli a keserűséget. A szeretetet választom. Ma szeretni fogom Istent, és azt, amit Isten szeret. Az örömet választom. Meghívom Istent, hogy ő legyen a körülmények Istene. Elutasítom a cinizmus kísértését, a lusta gondolkodó szerszámát. Elutasítom, hogy az embereket bármi másnak lássam, mint Isten teremtményeinek. Elutasítom, hogy a problémákat másnak lássam, mint lehetőségnek, hogy meglássam Istent. A békét választom. Megbocsájtva élek, megbocsájtok, hogy élhessek. A türelmet választom. Nem fogok törődni a világ apró kényelmetlenségeivel. Ahelyett, hogy megátkoznám azt, aki a helyemet foglalja el, meghívom őt, hogy tegye meg. Ahelyett, hogy panaszkodnék a hosszú várakozás miatt, megköszönöm Istennek az alkalmat az imára. Ahelyett, hogy ökölbe szorítanám a kezem az új feladatok miatt, örömmel és bátorsággal nézek szembe velük. A kedvességet választom. Kedves leszek a szegényekhez, mert ők magányosak. Kedves leszek a gazdagokhoz, mert ők félnek. És kedves leszek a rideg barátságtalanokhoz, mert Isten is így bánt velem. A jóságot választom. Inkább lemondok a pénzről, mint hogy tisztességtelenül jussak hozzá. Inkább legyek észrevétlen, mint dicsekvő. Előbb tartok bűnvallást, mint hogy vádoljak. A hűséget választom. Ma megtartom az ígéreteimet. Az adósaim nem fogják megbánni a bizalmukat. A munkatársaim nem kérdőjelezik meg a szavamat. A feleségem, férjem nem kérdőjelezi meg a szeretetemet. És a gyermekeim soha nem fognak félni attól, hogy az anyjuk vagy apjuk nem tér haza. A szelídséget választom. Erőszakkal semmit sem lehet elérni. Ha felemelem a hangom, legyen az kizárólagosan csak dicséretre. Ha ökölbe szorítom a kezem, legyen az csak imában. Ha követelést támasztok, legyen az csak magammal szemben. Az önuralmat választom. Lelki teremtmény vagyok. Miután a földi lényem meghal, reménnyel tekintek az örök életre. Elutasítom, hogy az, ami porrá lesz, uralkodjon az örökkévalón. Csak az öröm hasson át. Csak a hitem lelkesítsen. Csak Isten befolyásoljon. Csak Krisztus tanítson. Szeretet, öröm, békesség, türelem,
kedvesség, jóság, hűség, szelídség és önuralom. Ezeknek szentelem a napomat. Ha sikerül, hálát adok. Ha kudarcot vallok, kegyelmét keresem. És amikor a nap véget ér, párnára hajtom a fejem, és megpihenek.

Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Krasznai gyülekezet testvéri közösségét. Köszöntöm a kórust, és köszönjük ezt az élményt nektek. De köszöntöm ifjú barátaimat is, akik bátorítanak, és most is együtt vannak velünk. Köszöntöm a gyülekezetben a vendégeket, és a Speranza Reménység televízió kedves nézőit. Köszönöm Magó Zsoltáron lelkipásztornak a felkérést, hogy ennek a programnak a végén egy néhány szót szóljak az ígéből. Örömmel és szeretettel teszem ezt meg. Amikor megkérdeztem, hogy mi legyen a téma, akkor az volt a válasz, valami gyakorlati. Hát van miből válogatni, mert a hitélet, az ha csak elmélet, az nagy baj. Van bőven mit gyakorolni. Van bőven a gyakorlatban mit kapaszkodni. Ezért egy olyan történetet választottam ki, ami igazán arról beszél, hogy milyen is a gyakorlati keresztényi életünk. A Lukács evangélium a 15. fejezet 21, 22, 23. és 24. verseit szeretném felolvasni. Csupán egy részletet a tékozló fiú példázatából, és szeretném, hogyha ezekkel a gondolatokkal foglalkoznánk, ezzel a történettel. A Lukács evangélium a 15. fejezet 21. versétől így szól Istennek igéje. És mondané ki a fia, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam. Az atya pedig mond az ő szolgáinak, hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok fel rá, és húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábaira. És előhozván a hízott tulkot vágjátok le, és együnk, és vígadjunk. Mert ez az én fiam meghalt, de feltámadott, elveszett, és megtaláltatott. Amen. Talán ez a legszebb történet a Szentigében. Mert ebben a történetben rólad és rólam van szó igazán. Miért is szeretjük a tékozló fiú példázatát, történetét? Miért szeretjük mi? Mert benne van, hogy bocsánatot nyerünk, benne van, hogy elfogadnak bennünket, és benne van a változás lehetősége is. Na de miért szereti a jó Isten a tékozló fiú példázatát? Miért ihlette a mennyei atya, a Szentlélek, az Úr Jézus Krisztust erre az igen mély példázatra? Miért szereti a Jóisten a tékozló fiú példázatát? Én azt gondolom, azért, mert megbocsájthat. Mert a Jóisten szeret megbocsátani. Mert a Jóisten tudja, hogy elbukott állapotunkban az egyedüli kapaszkodónk az, ha ő megbocsát. És ezt megtapasztalni a legnagyobb élményünk mindegyikünknek. Ugyanakkor azt hiszem, hogy azért szereti a Jóisten a tékozló fiú példázatát, mert miután ő megbocsát, bekövetkezik a változás az életünkben. Ez a legnagyobb dolog, ami a bocsánatnyújtás adás után az életünkbe következik. Melyek lennének a történet tanulságai? Isten végtelen szeretete és megbocsátása az, amit látunk. Azaz, bármikor és bárhogyan lehet jönni a jó Istenhez. Bármilyen tévedők lennénk, és bármilyen nagy bűnt követtünk volna el, ne legyen semmi, ami elválaszt bennünket a jó Istentől, az ő népétől. És az ördög ezt akarja elérni a mi elménkben, a mi értelmünkben, hogy féljünk visszatérni a jó Istenhez. Féljünk a gyülekezeti közösségtől. Féljünk az adventizmustól, attól a néptől, amelyet maga az Úr hívott el és választott ki ezekben az utolsó időkben. Isten szeretete feltétel nélküli. Csodálatos ez a gondolat. Ő mindig kész megbocsájtani és esélyt adni. Aztán a másik fontos gondolat az emberi szabadság és felelősségvállalás. A tékozló fiú felelősséget vállalt akkor is, amikor elment a háztól,
De leginkább akkor volt felelősségteljes, amikor rádöbbent arra, hogy az előző döntése nem hozott jó eredményt az életébe. Sőt, tönkrement az élete. És be tudta látni azt, hogy nem volt jó, amit eddig tett, és felelősséget vált tetteiért. Tudjátok, mit jelent felelősséget vállalni az életben tetteinkért? Beismerjük tévedésünket, és megpróbáljuk azt kijavítani. A tékozló fiú visszatért, mert tudta, hogy a mennyei atya, most bocsánat, átfordítottam, az ő atya szerető. És mi is csak így tudunk visszatérni a jó Istenhez, ha megvan ez a kapcsolat, ez a tapasztalat, hogy tudjuk, hogy a mennyei atyánk megbocsájt. Végül ott van a történetben az önzés is, és a testvéri kapcsolatból következtethető tanulság. Egy közösségben van irítség, van féltékenység, van támadás. De kedves testvérem, mi nem a közösségre kell nézzünk. A közösségből én csupán egy vagyok. Én a mennyei atya hívó szavára kell reagáljak. Ha a közösségre nézünk, ha a családra nézünk, gyarló, tévedő embereket látunk, amiben én is, te is beletartozol a magad során. És ez a történet elmondja, hogy van lehetőség az új kezdetre. Légy bár fiatal vagy idős, Istenhez lehet térni és meg lehet változni. Hányszor? Hányszor? És azt mondja az Úr Jézus, mondanék ki Jézus Máté Evangélium a 18. fejezet 22. versében, nem mondom neked, hogy még 7-szer is, hanem még 77-szer is meg lehet, és meg kell bocsátani. A gyülekezetet szeretném kérdezni, hogy véleményetek szerint melyik a történetben Istennek a kedvenc fia? A tékozló fiú, vagy a nagy, aki becsülettel, méltósággal, tisztelettel képviselte a családot a társadalomban, a közösségben, nem tévedett, nem lehetett rá semmi rosszat mondani. Aztán, hogy mi volt a szívében, az is kiderült. Vagy a tékozló fiú, aki szégyent hozott a családra, szégyent hozott a közösségre, szégyent hozott a munkási közösségre ott abban a családban, aki eltékozolta mindazt, amit a család összegyűjtött. Melyik Istennek a kedvenc szereplője ebből a történetből? Melyik a te kedvenc szereplőd? És melyiket tartod te méltónak ebben a történetben? Furcsa az, hogy mind a tékozló fiút kedveljük, de a keresztény életünkbe ugye a tékozló fiúval nem foglalkozunk. Hát azt mondjuk, hogy egy semmire kellő. Nem való közénk. Mire való, hogy ide gyere? Nem való neked a hit, mert nem álltad meg a helyedet. És azt mondjuk, hogy a nagyobbik fiú, aki becsülettel képviseli a közösséget, az, abban kell bízni, abban kell reménykedni. Én azt látom, hogy ebben a történetben van egy kulcsfontosságú dolog, ami tetszik Istennek. Mert Istennek nem az tetszik, hogyha mi jók vagyunk, jó megoldásaink vannak, jó vezetők vagyunk, jó programokat szervezünk, jó igét szólunk. Persze, ne legyen félreértés, ezek mind kellenek. Isten szemében akkor vagyunk értékesek, hogyha értéket adunk Jézus Krisztus Golgotai áldozatának. Isten szemében akkor vagyunk értékesek, ha beismerjük azt, hogy nem vagyunk méltók, nem vagyunk képesek, és szükségünk van a bűnbocsánatra. A tékozló fiú minden tévedése és bűne ellenére rájött egy dologra, hogy nem méltó. Hogy minden tönkretett. Hogy nem tudja egyedül megoldani a problémáját, és szüksége van a mennyei atya segítségére. A mi esetünkben mennyei atya, az ő esetében a szülői atya. Te rájöttél erre?
hogy attól leszel jó az Isten szemében, ha megbánod bűneidet, és nem mutatod, hogy mennyire jó vagy, mennyire komolyan veszed a dolgokat, hogy mennyire pontos vagy, hogy mennyire nagyszerűen tudod elvégezni a családban, a gyülekezetben, a társadalomban a feladatokat. Rájöttél arra, hogy te is tévedő vagy? Isten kedvenc szereplője a tékozló fiú történetében példázatában szerintem a tékozló fiú. Mert nem adott értéket magának, hanem annak adott értéket, aki visszafogadta az ő atyának. Aki nem érzi szükségét az atya kegyelmének, azt nem is tudja az atya fia által megváltani. Ebben a történetben elhangzik egy olyan sorok közti gondolat, amelyet Jézus Krisztus a Márk evangélium a 2. fejezet 17. versében így fogalmaz meg. Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. És nem azért jöttem, hogy az igazakat, hanem hogy a bűnösöket hívjam megtérésre. Kedves gyülekezet, a döntés itt van a kezünkbe, előttünk áll. Hova sorolod be magadat? A tékozló fiú sorába, vagy a nagyobbik testvér sorába? Én azt mondom, hogy legyünk tékozló fiúk. A jó Isten szereti a tékozló fiút. Megváltoztatta az ő életét. A te életedet is meg tudja változtatni. Mindannyiunk életét megváltoztatta, és megváltoztatja, mert nem beszélhetünk múlt időben, hanem jelen időben és jövő időben kell beszéljünk, mert a mi bűnös életünk arról szól, hogy Jézus nélkül tehetetlenek vagyunk minden nap. Míg élünk, rá van szükségünk hit által. Adja meg az Úr ezt a felismerést, ezt a kegyelmet, hogy legyünk Istennek kedvenc fia, a tékozló fiú. Amen.

Mennyekben lakozó jó édesatyánk, Te, aki a mi alkotunk és teremtünk vagy, és az Úr Jézus Krisztus által, ami megváltunk, áldunk és magasztalunk, hogy elfogadtál bennünket, mint gyenge tévedő, gyarló gyermekeidet. És kérünk, tégy bennünket is visszatérő gyermekekké. Köszönjük, hogy ha bár eltékozoltuk sokszor időnket, gondolatainkat, tetteinket, talán életünket, köszönjük, hogy visszafogadsz, Urunk, és köszönjük a tékozló fiú példázatát, amelyből megérthettük, hogy Te szereted a tévedőt, és meg szeretnéd változtatni az életét. Bocsásd meg, kérünk, Urunk, bűneinket. Gyengék és gyarlók vagyunk, és köszönjük, hogy az Úr Jézus Krisztus által eléd jöhetünk, és bocsánatért esedezhetünk, és abban a reményben tesszük minden egyes alkalommal, hogy el is nyerjük azt. Jó Úrunk, kérünk, áldjál meg bennünket, mint gyülekezet, mint közösség, mint ifjúság, akik előtted állunk most, de azokat is, akik ezt az adást követik, hogy tudjunk mindig visszatérni Te hozzád. Hogy ne szégyeljük a visszatérést, hanem erőt merítsünk a Te szeretetedből, és válasszuk mi is azt, hogy szeressünk, hogy visszatérjünk, hogy Téged kövessünk. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban lelkileg nyugalomra lelhetünk, és van megoldás az engedetlenségre, a bűnre. Áldunk és magasztalunk azért, hogy melletted dönthettünk, és imádkozunk azokért, akik még lehet nem hozták meg ezt a döntést. Jó Úrunk, adjad, hogy megfogalmazódjon azokban, akikre még vársz, hogy melletted döntsenek. Adj erőt nekik, kitartást a küzdelemben, hogy neked engedjenek. Te, aki megáldod az embert, és azt szeretnéd, hogy minden jóban, minden áldásban része legyen, és végül egy örök élettel megajándékozod azt. Áldunk és magasztalunk ezért, most és mindörökké. Amen.

Képzeld el, hogy van egy könyv, ami több ezer éven átalakította az emberek gondolkodását, ihletett művészeket, vezetett családokat, és útmutatást adott azoknak, akik keresték a választ életük nagy kérdéseire. Egy könyv, amely minden oldala új gondolatot, új reményt hoz, és amely képes megnyugtatni, bátorítani, vagy épp gondolkodásra késztetni. Kíváncsi vagy, hogy melyik lehet ez a könyv? Ez a könyv már több mint 3400 nyelvre van lefordítva, hogy bárki számára elérhető legyen a világ bármely pontján. És bár lehet, hogy eddig nem gondoltál rá, most talán érdemes lenne a saját otthonodba is meghívni, hogy legyen egy hely, ahol a gondolatok és a lélek találkoznak. Szeretnéd ezt a könyvet ajándékba megkapni? Ez a könyv nem más, mint a Biblia, Isten szava, a Szentírás, amelyről így szól Pál apostol a Timóteushoz írt második levél 3. fejezet 14. versében. A teljes írás Istentől ihletett. A Biblia a világ legfontosabb és legbefolyásosabb könyve. Nem csupán egy vallási szöveg, Isten szava az, útmutató a mindennapi élethez. Erkölcsi iránytű és lelki táplálék is egyben. A Speranza Reménység Média Központ szeretne minden olyan házhoz eljuttatni egy Bibliát, ahol még nem olvasták azt. Ha szeretnéd, hogy a tied is legyen, írj nekünk SMS-t neveddel és postacímeddel a 0741 059 059 telefonszámra, és örömmel elküldjük neked postán ajándékba.

45. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosannimra, Kórá fiainak tanítása, ének a szerelmetesről. Fölbuzok szívem szép beszédre, mondom, művem a királynak szól, nyelvem gyors írónak tolla. Szebb, szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömledez ajkaidon, azért áldott meg az Isten örökké. Közd derekadra kardodat vitéz, dicsőségedet és ékességedet, és ékességedben haladj diadallal az igazságért, a szelídségért és jogért, és rettenetesre tanítson meg téged a te jobb kezed. Nyilaid élesek, népek hullanak alád, a király ellenségeinek szívében. Trónod, ó Isten, örökkévaló, igazságnak pálcája, a te királyságodnak pálcája. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten a te Istened öröm olajával társaid fölé. Mirha, áloé, kasszia, illatú minden öltözeted, elefántson palotából zeneszóval vidámítnak téged, királyok leányai a te ékességeid, jobb kezed felől királyné áll, ofíri aranyban. Hallj csak, leány, nézd csak, hajtsd ide füledet, feledd el népedet és az atyád házát. Szépségedet a király kívánja, hiszen urad ő, hódolj hát néki. Tírusz leánya is, a nép dúsai, ajándékkal hízelegnek néked. Csupa ékesség a király leánya bent, vont aranyból van a ruhája. Hímes öltözetben viszik a királyhoz, szüzek vonulnak utána, az ő társnői néket hozzák őket. Bevezetik őket örömmel, vígsággal, bemennek a király palotájába. Atyáid helyett fiaid lesznek, megteszed őket fejedelmekké mind az egész földön. Hadd hirdessem a te nevedet nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké dicsérnek.

72. Zsoltár. Salamoné. Isten, a te ítéletedet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának. Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal. Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot. Legyen bírája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót. Féljenek téged, amíg a nap áll, és ameddig a hold fénylik nemzedékről nemzedékre. Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, amely megöntözi a földet. Virágozzék az ő idejében az igaz és a béke teljessége, amíg nem lesz a hold. És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, és a nagy folyamtól a föld határáig. Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port. Tarszisz és a szigetek királyai hozzanak ajándékot, Sába és Szeba királyai adománnyal járuljanak elé. Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki. Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt, a nyomorultat, akinek nincs segítője. Könyörül a szegényen és szűkölködőn, és a szűkölködők lelkét megszabadítja. Az elnyomástól és az erőszaktól megmenti lelküket, és vérük drága az ő szemében. És éljen ő, és adjanak néki Sába aranyából, imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden napon. Bő gabona legyen az országban, a hegyek tetején is, rengjen gyümölcse, mint a Libánon, és viruljon a városok népe, mint a föld füve. Tartson neve mindörökké, viruljon neve, míg a nap lesz, vele áldják magukat mind a nemzetek, és magasztalják őt. Áldott az Úr Isten, Izraelnek Istene, aki csoda dolgokat cselekszik egyedül. Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Amen. Amen. Itt végződnek Dávidnak, az Isai fiának.

0: Kivezető út a depresszióból. Előadó Major Zoltán lelkész.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Most már nem olyan homályos, olyan bizonytalan a kép. Most már 8. alkalommal már látjuk azért, hogy vezet ki az út a depresszióból, hogyan lehetünk erőtek és vidámak, még ha a betegség környékez bennünket is, még a különböző problémákkal küzdünk is az életünk során, ha megtaláljuk a kivezető utat, és megtaláljuk azokat a mérföldköveket, amelyek segítenek bennünket, akkor kitalálunk. Beszéltem dr. Mirin Edrinek a könyvéről, a kivezető út a depresszióból, ez a fiatal ember írta ezt a nagyszerű könyvet, sok-sok munkával, nagyon sok kutatást végzett, mert van egy kiváló felesége, aki Delikának hívnak, és aki innen származik Erdélyből. Egy nagyszerű asszony talált, nem ott Amerikából, Amerikában, hanem innen vándorolt ki, és neki is ajánlja az ő könyvét. Hát milyen is a stressz, és milyen a distressz? Stressz nélkül nincsen élet. De distressz által csak sorvadás és pusztulás van, ahogyan az emberi élet szinte elformlik az évek vagy az évtizedek során. Négy aspektusból szemlélhetjük a mi életünket és a mi testi lelki jólétünket. Vagy a fizikai életet, elsősorban a fizikai állapotunk, abból a nézőszögből, ahogyan a mi fizikai állapotunkat szemléljük, azután a mi mentális, a mi kedély állapotunkat, ahogyan járjuk, és ahogyan a mi lelki életünket, és a mi közösségi, szociális életünket. Ez a négy pillér az, amelyen a mi személyiségünk nyugszik. Bármelyik pillér kiütjük, akkor olyanok teszünk, mint a háromlábú szél. Hol erre billen, hol arra billen, csak éppen nincsen egyensúly. Akár a fizikai életünk terén jönnek dolgok, azok kibillentenek minket az egyensúlyból. Akár a mi mentális állapotunkban következik be valami, az is kibillent. Ha állandóan szomorúak vagyunk és stresszelünk magunkat és állandóan szorongunk, az se egy egyensúlyozott békés boldog élet, nem? De ha egyedül vagyunk, ha nincs közösségünk, ha nem mosolyog rám senki, ha nem kérdezi meg tőlem senki, hogy hogy van, mi van vele, mi történt vele, ha nem számíthatunk senki, akkor is olyan vagyunk, mint a három változik. Bizonyítan ez. Isten azt akarja, hogy mind a fizikai, mind a mentális, mind a lelki, mind a mi közösségi életünk rendben legyen. Azért nem bölcsek azok, akik nem járnak el ide erre a helyre a gyülekezetbe. Nem bölcsek azok. Hát milyen gyakorlati utak vezetnek a fizikai egészség optimalizálására? Mi az, amit tennünk kell, hogy a fizikai egészségünk rendben legyen? Megfelelően kell táplálkoznunk, rendszeres testgyakorlást kell végezni, kerüljük el azokat az izgató, stimuláló szereket, a nikotint, a koffeint, az alkoholt, amelyek pillanatnyilag a gondok enyhítésénél talán segíthetnek, a fizikai fáradtságot talán egy kicsit elűzhetik, de amikor elmúlik ezeknek a hatása, akkor háromszorosan megnövekedve hullanak vissza ezek a gondok a vállainkra. Ezek által a szerek által az ember becsapja magát, de a szervezetét nem tudja, mert a szervezet előbb vagy utóbb benyújtja a számlát. Csökkentsük a minimálisra a gyógyszereknek a használatát. Talán tudsa, hogy ezt mondom, miközben a feleségem orvos is néha írja a recepteket, de ő maga is ezt mondja. A kisunokánk 3 napig lázas volt, és amikor beszélgettünk telefonon, rögtön azt mondta, de antibiotikumot nem adtunk neki. Minimálisra. Mert vannak bizonyos vírusos fertőzések, amelyeknek 3 nap a lefolyási ideje. És ha kapnak egy antibiotikumot, hanem antibiotikumot, hanem 3 nap alatt lefolyik az a betegség, és a szervezet leküzdi, és megerősödik. Kímélik az egészségüket és a pénztárcájukat. Nem kell a gyógyszerek után kapkodni. Nagyon kulcsfontosságú, hogy optimális legyen a mi táplálkozásunk. Isten úgy teremtette az embert, hogy örömöt leljen abban, amikor eszik. Nem kell kapkodni. Nyugodtan meg lehet telíteni, még hétköznap.

az életüket boldoggá tegye és felemelje. Nagyon fontos dolog az, hogy elkerüljük az életünkben azokat a dolgokat, amelyek ilyen finomítottak. Én úgy szoktam mondani, hogy ami már nem természetes, hanem valami rafináláson átment. Sajnos az ember mindig azt szereti, ami kevésbé jó. Ami jó, azt az ember kinek, minek adja? Az állatot. Nézzük csak meg, hogy hogy vagyunk. Mitől erős egy ló, fényes a szőre? Az abból, nem? És az ember mit csinál az abból? Odaadta a lónak. Legyen életvidám, legyen fényes a szőre. Ő maga ettem húzát. Annak a lisztjét is igen-igen kifinomítva, nem? Hogy már szinte semmi tápérték, ne legyen benne, ne legyen fehér, mint a hó. Az ördög így megrontja az ízlésünket. Nem? Bár itt ezt most nem kell mondanom. A kukorica. Mennyi tápérték van a kukoricában? Rengeteg. Sokkal több, mint amit általában az ember fogyaszt. És Magyarországon mit csinálnak? Odaadják a disznót. Hadd legyen jó kövér, hadd hízzon, hadd gyarakodjon. Ahelyett, hogy az emberi test táplálékával használnak. Ha a burgonya esetét nézzük, mit használunk mi? Krumplit, nem? És mit használhatnánk a krumpli helyett? Csicsókát. Ismerjük itt a csicsókát? Többszörös tápérték van benne, mint a krumpli. Ilyen az embernek a gondolkodása, amikor megromlott, amikor nem a mennyei tanács szerint éli az életét. Ha valaki szeretne finom kenyeret sütni, akkor süsse meg az Ezékiel kenyeret. Keresse meg a Bibliában, hogy Ezékiel mit tanácsol, miből süssünk kenyeret. Az tápláló, az teljes értékű. Ezekre a dolgokra kell igazán odafigyelni. El kell távolítsuk magunktól az ilyen stimuláló szereket, mert ezek, mint például a koffein, ami nem csak a fekete kávéban található, a cukorban, a kólában, a különböző üdítő italokban, a csokoládék tartalmaznak jelenleg. Mit eredményez ez? Nyugtalanságot, idegességet. Este már némelyik ember olyan feszült, hogy csak egy gyufát kellene meggyújtani, és lángra kapna minden, nem? És akkor megkérdezik, hogy hány kávét ittál? Hát még emlékszem, hogy reggel itt a legyen, mielőtt elmentem, 10 óra tárgyban is, ebéd után is, még aztán már nem is számolja. De olyan ideges, de erős, eleve, ugye? Izgatottá válik, kivörösödik az arc, gyakori vizelés eredményez, gyomor és bélrendszeri zavarokat, izomrángást. Amikor elkezd az embereknek, vagy a szeme, vagy az arcizma, vagy a kezében, lábában érzi az ember ezt az idegrángást. Ez mind amiatt van, mert a táplálékában olyan dolgokat vesz magához, ami az idegrendszerét megterheli. És a testének azon a részén jelentkezik ez az izomrángatás, ahol a legérzékenyebb szívritmusa megváltozik, összezavarodik, és a szív kihagy, vagy gyorsabban ver, és rendkívüli aktivitás eredményez az ilyen állapot, de ugyanakkor pedig mérhetetlen nyugtalansággal kell szembenéznie. Az alkohol és a stressz között igen szoros a kapcsolat. Ha valaki alkoholt fogyaszt olyankor, amikor nagyon stresszes állapotba kerül, akkor igen nehezen tud megnyugodni, mert éppen azokat a hormonokat köti meg, illetve azoknak a hormonoknak a fejlődését akadályozza meg az alkohol, többek között a szerotonin, ami a kiegyensúlyozottságot eredményezni az ember számára, az olyan megbékélés. Nem tudjuk sokszor megakadályozni, hogy a dolgok fel ne háborítsanak bennünket. Nem tudjuk. De hogy egy pillanat,

két perc eseménye napokon át háborítsanak és nyugtalanítsanak bennünket, ezt meg tudjuk akadályozni. Ha úgy élünk, hogyha agyunk számára szükséges hormonok működése normális és kiegyensúlyozott, a szerotonin, ahogy már említettem, idegingerelő átvezet, átvívő anyag az agyban, és ha ez hiányzik más hormonokkal együtt, akkor zavar. Ha alacsony a szerotoninnak a szint, akkor ez hozzájárul a buskonossághoz. Akkor elkeserítenek dolgok bennünket. A szerotonin legnagyobb mennyiségben az agy homloklebeny területén termelődik. Itt, ahol az érzék, ami érzelmi, erkölcsi és minden más döntésünket meghozunk. Ha az agy ellátása nem biztosított, akkor olyan döntéseket hozunk, amilyeneket. Aztán nézhetjük magunkat sokáig. Az agy nem képes szerotonint előállítani, triptofán hiányában. Beszéltek elég részletesen, talán részletesebben is ezekről a dolgokról, mint ahogyan talán követni lehetett volna azokra. Különböző gyógyszerek csak mellékhatással együtt szedhetők. Amikor magunk nézünk szembe a mi problémáinkkal, akkor nagyon sokszor ijesztőnek tűnnek azok. És bizonyos helyzetek, élethelyzetek, amikbe belemegyünk, amik újra meg újra előjönnek az életünkben, ezek bizony stresszhez vezető lépések. Mit eredményez? Miből fakad a stresszes állapotunk? Ha bizalmatlanok vagyunk mások iránt. Ha állandóan arra kell figyelnünk, hogy na mit csinál a másik. Vannak emberek, akik mérhetetlen feszültséget élnek át egy helytelen, ugye a bizonyos savak, illetve hormonok hiányában, amire az agynak szüksége van, a gondolkodásuk labilissá válik, és mérhetetlen ilyen önvédelmi reakciókra ragadtatják ezek az emberek. Akkor is védekeznek, ha senki nem támadja őket. Nem tudom, hogy ismerőse az ilyen típus. Akik állandóan védekező álláspontban vannak. És állandóan azt figyelik, hogy na a másik. Volt egy idős lelkész, aki nagyon kedélyes ember volt, és éppen egy fordítottjára használta ezt a dolgot, amikor összeálltunk egy-egy értekezleten, lelkész értekezleten néhányan, Ödi bácsi jött oda hozzánk, egy pillanatra úgy megállt, és azt mondja, na hallom, megint rólam beszéltek. De hogy beszéltünk róla? De így köszönt be a társaságba. Ha valahol be akar kapcsolódni a beszélgetésbe, volt egy ilyen furcsa szokása, hogy így köszönt be. Halló, megint rólam beszéltek. És akkor nagyon vidám, réfálkozó ember volt, nagyon szerettem őt, szerint ember volt. De valaki ezt el és komolysággal gondolja, nem? Hányan, négyen, ötven beszélget, biztos rólam beszélt. Nem borzasztó ígér? Nincs kellő önértékelése. Isten előtt állok, ő tud mindent az életemről, róla előle el nem rejtenek semmit sem. És az emberek csak jót mondanak rólam, Isten tudja az én bűneimet és hibáimat. Ugyan mit jelent az, hogy az emberek hogy vélekednek rólam? Mi számít igazán? Isten hogyan vélekednek? És aki így gondolkodik, az előbb-utóbb elszigetel, vagy körülveszi magát olyan emberektől, akik minden hibáján jónak mondanak. Olvassuk csak el, ha hazamegyünk, Ézsaiás könyvének az 5. fejezetét. Azt mondja, hogy de a jaj azoknak, akik a jót rossznak mondják, a rosszat pedig jónak, akik az édes keserűnek, a keserűt édesnek, a világosságot sötétségnek, és a sötétséget világosságnak. Jaj, az ilyen ember, aki csak ki tud élni, hogy ilyen emberekkel veszi körül magát. A magányosságnak az érzése is kiváltja az emberből a depressziót, de ezeknek a lépéseknek a nyomán nem is jutunk ide. És ami a legborzasztóbb, hogy legyengül az immunrendszerünk, és igen fogékonyak leszünk
bármilyen betegséggel szemben. Megnő a stressz a mi életünkben, és sokkal nagyobb kockázatokat teremt a fizikai, mentális, lelki és a mi közösségi életünkben. Három lábú székké válik az életünk, ami ingadozik. Ha ilyen életszemlélettel élünk az életünket, mi erősíti az immunrendszer? Miért az, ami feljavíthat bennünket? Azt mondja Ézsaiás próféta, és nagyon tanácsolom Ézsaiás könyvének a tanulmányozását. Ő az új szövetségi, ószövetségi próféta. Elég bonyolult ez. De azzal a lelkülettel, azzal a kifinomult belső érzékkel írja az ő proféciáját, ami csak az Úr Jézusnál és az apostoloknál látunk. Az ószövetség legérzékenyebb, legkiegyensúlyozottabb, legboldogabb prófétája volt Ézsaiás. Pedig mi történt vele? Kettő fülőszerepét egy olvasvában. Sokszor kellett az életét mentse. De mégis, ha Ézsaiás könyvét olvassuk, akkor abból derül bizakodás, ragaszkodás az Istenhez. Ez a membranitás sugárzik belőle. Azt mondja az 58. fejezetben, ha odaadod utolsó falatodat az éhezőnek, és ha az elepett lelkük megelégített, feltámadott sötétségben világosságod, és homályosságod olyan lesz, mint a dél, és vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy szárazságban is, és csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint vízforrás, amelynek vize el nem fogy. Ilyen az egészséges hívő ember, aki önzetlen, aki együttérző, aki keresi az Isten jelenlétét. Beszéltem már a zenének a jótékony hatásáról, a komoly zenének a jótékony hatásáról, ami csökkenti a szorongást, az emberi test ritmusát jó irányba befolyásolja, segíti az elhazulást, csökkenti a fájdalomcsillapítók szükségességét, rákos pácienségnél, szülésnél is. Nagyon hasznosan alkalmazzák pszichológiai betegeknél. Ami a legnagyobb veszélyt gyakorolja ránk, az az aggódás. Az az aggódás. Jézus azt mondja, ne aggódjatok a holnap felől. Ne aggódjatok, mert a holnap majd aggodalmaskodik maga felől. Bízzunk az Úrban. Tervezzük meg az életünk. Ne lépjünk sötétbe, amikor elindulunk az életünk útján. Bárcsak minden nap úgy tudnánk elkezdeni a mi napunkat, hogy Istenhez imádkozunk, és azt mondjuk, Uram, az én terveimet leteszem a kezedbe, te segíts, hogy azokból megvalósítsak, vagy elhagyjak dolgokat. Isten azt szeretné, hogyha mi így élnénk az életünket, és Jézus tanítását és az ő szavait az életünk csinornél akkor olyanok leszünk, mint amilyenek Ézsaiás leírja. A békés, boldog, Istenfélő ember. Szívemből kívánom, hogy így legyen. Hogy depresszió helyett, boru helyett legyen vidám a mi életünk. Éljünk a 100. Zsoltár szellemében. Énekeljünk az Úrnak, szolgáljunk neki örvendezéssel, és menjünk eléje végazsággal. Ilyen legyen az életünk.

14. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávidé. Azt mondja a balgatag az ő szívében, nincs Isten. Megromlottak, útállatosságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék. Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-e értelmes, Istent kereső. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben elromlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincs csak egy sem. Nem tudják-e ezt mind a gonosztevők, akik megeszik az én népemet, mintha kenyeret ennének, az Urat pedig segítségül nem hívják? Majd rettegnek rettegéssel, mert Isten az igaz nemzetséggel van. A szegénynek tanácsát kicsúfoljátok, mert az Úr az ő bizodalma. Vaj, ha eljönne Sionból Izraelnek a szabadítás, mikor az Úr visszahozza népének fogjait, Jákob örül majd, és vigad Izrael.

Harmadik Zsoltár. Dávid Zsoltára, fia, Absalon elől való futásakor. Uram, mennyire megsokasodtak ellenségeim, sokan vannak a reám támadók, sokan mondják az én lelkem felől, nincs számára segítség Istennél. De te, ó Uram, pajzsom vagy nékem, dicsőségem, az, aki felmagasztalja az én fejemet. Felszóval kiálték az Úrhoz, és ő meghallgata engemet az ő szentsége hegyéről. Én lefekszem és elalszom, felébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek sok ezernyi néptől sem, amely körös körül felállott ellenem. Kelj fel, Uram, tarts meg engem, Istenem, mert te verted arcul minden ellenségemet, a gonoszok fogait összetörted. Az Úré a szabadítás, legyen a te népeden a te áldásod.

52. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid tanítása. Mikor az Idumeus Doeg eljött, és hírt vitt Saulnak, és ezt mondá néki, Dávid az Akimélek házába ment be. Mit dicsekedel gonoszságban, ó te magabíró? Az Istennek kegyelme szüntelen való. Nyelved ártalmakon elmélkedik, és olyan, mint az éles olló, te álnokságnak mestere. Szereted a gonoszt inkább, hogy nem a jót, és a hazugságot inkább, mint igazságot szólni. Szeretsz minden ártalmas beszédet és az álnok nyelvet. Meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te hajlékodból, és kiszaggat téged az élők földjéről. És látják ezt az igazak, és félnek, és nevetnek rajta. Ímé az a férfiú, aki nem Isten fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott, és ereje az ő gonoszságában volt. Én pedig, mint zöldelő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében, mind örökkön örökké. Áldlak téged örökké, hogy így cselekedtél, nevedben remélek, mert jóságos vagy a te hívei.

0: Dániel, Ámos, Lukács, Józsué, Pilátus, mennyi régi figura! Kik voltak ezek?
1: Zavaros történelem, rejtélyes proféciák, vége hossza nincs, fedd és meg tanítás, ki érti ezt?
2: Bibliai Szabad Egyetem.

Most a bibliai könyvek sorában eljutottunk Ámosz profétának a könyvéhez. Ámoszról azt tudjuk, hogy ő a kis profétáknak a sorában van, és úgy említjük, mint aki az első író proféta. Nagyon érdekes ez a kérdés, hogy miért is nevezik őt író profétának, hogy vajon azt jelentené-e ez a kifejezés, hogy előtte a proféták nem írták le az üzenetüket, vajon nem írták volna le a proféciáikat. Az író proféta kifejezés arra vonatkozik, hogy itt tulajdonképpen egy szemléletváltás következett be a proféta a munkájánál, illetve az írásaiban. A korábbi proféták főleg történeti dolgokkal foglalkoztak, a történetírással kapcsolatos tényeket közöltek, és mellette az igének a dolgait is leírták, az Isten hittel kapcsolatos dolgokat. Ámosnál viszont eltolódott a súlypont. Ő nem annyira koncentrált a történelmi vonatkozású dolgokra, hanem inkább Isten üzenetét közvetítette. Mint aki Isten üzenetének a vevője volt, aki Isten üzenetét kapta, és ez az üzenet olyan nagy erővel hatott rá, hogy megváltoztatta az egész életét, az életének az addigi irányvonalát, és át kellett adnia, el kellett mondania azt, amit Isten általa akart elmondani az embereknek. Amikor Ámosz profétára gondolunk, akkor azt is tudnunk kell róla, hogy az az írásgyűjtemény, amit a proféciák elhangzása után közöltek, ezt az írásgyűjteményt tulajdonképpen később jegyezték le, nem pontosan akkor, amikor a proféta elmondta. És nagyon nagy fordulatot jelentett az is, hogy írásban rögzítették ezeket az isteni kijelentéseket, mert így nem csak a közvetlen hallgatóság, hanem más nemzedékek is megkaphatták ezt az üzenetet. Ámosz nevét viseli ez a könyv, amelyben üzenetet közöl tulajdonképpen főleg Izrael országának, de Isten népének. Ezen kívül ő rá jellemző még az is, hogy nem csak Izrael népére, az egységes népre koncentrál, hanem úgy beszél a környező népeknek a sorsáról, illetve a környező népeknek a helyzetéről, mint akik fölött szintén ugyanaz az Isten az Úr, aki az ő Istene. Ennek a névnek, Ámosz nevének a jelentése teherhordozó, és rajta kívül az Ószövetségben nem viseli más szereplő ezt a nevet. Azt tudhatjuk még Ámoszról, hogy ő Tékoából származott. A feltételezések szerint, a leggyakoribb feltételezések szerint ez a Tékoa Jeruzsálemtől nem messze 16-17 kilométerre délre, és Betlehemtől 8 kilométernyire, szintén délre helyezkedett el. Egy olyan magas, a tenger szintje fölött 800 méterrel elhelyezkedő hegyes kis vidék, többször említi a Szentírás ezt a vidéket. Ez Júda ország részében van, és az az érdekessége ennek, hogy Ámosz proféta annak ellenére, hogy ő a júdai ország részből való, sokszor, illetve hát a proféciájának a legnagyobb része Izrael országát illetően hangzik el, és Izraelre vonatkozik, nem Júdára vonatkozik. Ebből kiindulva néhány kutatás.

elindulás előtt látott. Ez egy nagyon jól behatárolható időszak, és Uziás Júda királya és második Jeroboám Izrael királya idejében valószínűleg ez a Jeroboám király uralkodásának az ideje az Krisztus előtt a 786-tól 746-ig terjedt, és Uziás király pedig 783-tól 742-ig uralkodott. A legvalószínűbb feltételezések szerint 760-750 között, de úgy 760 körül hangozhattak el ezek a proféciák, amelyek ebben a könyvben szerepelnek. Ámoszról annyit tudhatunk, hogy azt írja a Szentírás róla, hogy pásztor volt és szikomorfüge termesztő ember. Ez a pásztor kifejezés is egy kicsikét több lehetőséget vet fel. Ugyanis érthetjük ez alatt azt, hogy olyan pásztor volt, aki valaki másnak a nyáját terelgette országról országra, és bejárta egészen Szíriától kezdve akár délig, messze, majdnem Egyiptom vidékéig bebarangolhatta a nyájaival a környéket, és azért volt annyira jól tájékozott a világ, a környező népek, országok dolgait illetően, de ebben a pásztor kifejezésben benne foglaltathatik az is, illetve hát lehet úgy is érteni, hogy egy jótenyésztő volt, mondhatni egy vállalkozó volt, akinek rengeteg nyája volt, aki alkalmazottakat tartott, és aki egy tehetős ember volt. A másik foglalkozási ága, az, hogy szikomorfüge tenyésztő vagy termesztő ember volt, az is egy olyan érdekességre utal, hogy azon a vidéken, tehát azon a hegyes vidéken nem terem a szikomorfüge, valahol lejjebb a Holtenger vidékén ott jobban megtalálható, tehát hogyha a földjei máshogy helyezkedtek el. De azt tudjuk róla, hogy a kortársaival, Hózseással, Ámossal és Mikeással nagyon hasonló dolgokról profétált, hasonló dolgokat említett meg, az Úr üzenetét, amely ítélet a nép körében tapasztalható különböző bűnök miatt, és ezeket a bűnöket úgy lehet csoportosítani, hogy van a társadalmi igazságtalanság, a szegényeknek az elnyomása és a kizsákmányolása, azután az Isten tisztelettel kapcsolatos bűnök, a bálványimádás, azután az Isten tiszteletnek az értelmetlen, üres gyakorlása, tehát a külső formaság, de tartalom nélkül. Ezek azok a bűnök, amelyeket Ámosz próféta is, és a kortársai is Isten ihletésére ostoroztak, és ez ellen felléptek. Azt tudjuk még róla, szintén a könyvből, ő saját maga mondja el magáról, hogy ő nem tekinti magát hivatásos prófétának. Nem olyan emberként áll elő Isten üzenetével, aki a próféta iskolákban tanult volna, vagy pedig főállásban Isten prófétája lenne, hanem azt mondja magáról, hogy neki megvan a polgári foglalkozása, megvan a hétköznapi élete, és ebből, mint egy kiszakította Isten, elküldte, és egy más irányba indította el az életét. A könyv történeti hátteréről feltétlenül el kell mondani azt, hogy akkor Izrael országa, mint azt jól tudjuk, akkor élte fénykorát, amikor Dávid király után Salamon uralkodott, Dávidnak a fia Salamon király uralkodott, akkor az ország, akkor érte el az ország a legnagyobb területet, és akkor köztiszteletnek örvendett, gazdagságot tapasztalt, békét, nyugalmat, békés körülmények között élt. Majd pedig Salamon király után, amikor az ország ketté szakadt, akkor hirtelen vége szakadt a jólét és a béke korszakának, mind a két ország elszegényedett folyamatosan, aminek részben az is az oka volt, az is volt az oka, hogy Izrael országán keresztül futottak azok a kereskedelmi útvonalak,

amelyek összekötötték a különböző részeket, mondjuk Egyiptomot összekötötték Mezopotániával, vagy pedig Kis-Ázsiával, az arab vidékekkel, és ezeken a kereskedelmi útvonalakon, amelyeknek a csomópontja lényegében Izrael területén volt, nagyon sok helyről hoztak árukat, vittek különböző anyagokat, amelyeknek a maradványait a régészek megtalálták, tehát távoli földről, földekről származó különböző anyagokat és termékeket is találtak a régészek, és ez fellendítette természetes módon a gazdaságot, fellendítette az egész országnak az életét. Amikor az ország ketté szakadt és a békének vége lett, akkor természetesen a kereskedelem is megsínylette ennek a hatását, és ebből következett, hogy az ország elszegényedett. De már akkor, abban az időben, amikor Ámosz proféta élt, Uzziás király és második Jeroboám király életében, egy viszonylagos nyugalom következett be megint. Hiszen Egyiptom országa is mással volt elfoglalva, a mezopotámiai birodalom is mással volt elfoglalva, tehát viszonylag békében élhettek ebben az időben az országban, sőt, második Jeroboám király még visszaszerezhetett a korábbi területekből is néhányat, és megváltozott a gazdaságnak a tempója, felfokozódott a gazdaságnak a tempója, és egy változás állt be, változás következett a gazdasági szerkezetben. Azok az emberek, akik a városban éltek, azok egyre jobban meggazdagodtak, egyre nagyobb luxus és pompa között éltek, még azok az emberek, akik a vidéki tájakon éltek, egyre inkább elszegényedtek, és egyre jobban kiszolgáltatottnak érezték magukat. És ebből az következett, hogy egyre szélesebbre nyílt ez az olló a társadalomban, és az igazságszolgáltatásban is bekövetkezett az, hogy pénzért elferdítették könnyen az igazságot, és a társadalom egészében véve azt lehet mondani, hogy nagyon nagy romlás következett be. A másik dolog pedig még az istentiszteleti gyakorlattal szemben, azt is tudjuk, hogy amikor Izrael országa ketté vált, Júda és Izrael országára, akkor az északi országrésznek a lakói nem mehettek a jeruzsálemi templomba istentiszteleteket tartani, áldozatokat tartani. És ezért Bételben először, majd pedig Gilgálban állítottak fel szentélyeket, és itt az aranybórjúnak a kultuszát bevezették, ami lényegében egy bálványimádás volt. És ezzel kifejezetten a 10 parancsolatban megadott törvények ellen léptek fel, ami Istennek a nem tetszését váltotta ki. És azért választották ezeket a helyeket, mert ezek a történelmük szempontjából is jelentősek voltak. Bételben jelent meg Jákobnak Isten. Ez a hely azért volt emlékezetes, Gilgál pedig azért volt emlékezetes, mert amikor Izrael népe az Egyiptomból való szabadulás után a Jordán folyón átkelve Gilgálban emlékoszlopot is állított annak az emlékére, hogy átkeltek a Jordán folyón, itt fogyasztották el az első Páska ünnepét is, illetve lakomát is. Amikor ez az, amit úgy nagyjából a könyv történelmi hátteréről el kell mondanunk, hogy lássuk azt a környezetet, azt a kort, amiben Ámosz proféta élt. Akkor térjünk rá arra, hogy mi a könyv elsődleges témája és fő témája. Ámosznak az üzenetét, nem tudom, hogy hányan olvasták végig a könyvet, mielőtt eljöttek ide, hát ez mindenki tudja magáról, hogy végigolvasta vagy nem. Nagyon érdekes olvasni az ószövetségi profétáknak a könyvét. Találhatunk benne igen szemléletes és kifejező képeket, találhatunk benne az ítéletnek nagyon, nagyon nyíltan és drámaian leírt bemutatását, találhatunk benne érvelést, találhatunk benne kérlelést, találhatunk benne reménységet és ígéretet is. És minthogyha időnként az Isten panaszosan
beszélne azokkal, akik hozzá tartoznak, mondjuk, mint egy szülő panaszosan beszél a gyerekeivel, akik nem hajlandók ráhallgatni. A könyvnek a jellegében mindez benne van, és ez a prófétai könyvekkel összhangban ez egy tanító jellegű irat, aminek nem egy hideg a bűnöknek a másik ember fejére olvasása volna a célja, hanem a bűnök valóban ott szerepelnek, felsorolja a próféta a hibákat, felsorolja a próféta a gondokat, de olyan céllal, hogy ezeken keresztül az ember ne elkeseredjen, és ne még inkább a porba hulljon, hanem valamilyen módon észre térjen, reménységet kapjon, és meg tudja változtatni a saját helyzetét, és ezekben az üzenetekben úgy áll előttünk Isten, mint aki hatalmas, az egész világ mindenséget a kezében tartó, az egész világ mindenséget megteremtő és fenntartó Isten, aki nem csak a fizikai világunkat teremtette meg, hanem az embert is megteremtette, az embert is ismeri, törődik az embernek a sorsával, törődik az embernek a tetteivel, törődik az embernek a jövőjével is, és aktívan belekapcsolódik az ember életébe, a történelemnek a menetébe. És úgy áll előttünk Isten, mint egy törődő Isten, egy hatalmas, egy győzedelmes Isten. Akkor ennyi bevezető után szeretnék rátérni arra, hogy úgy nagy léptekben még van annyi időnk, nagy léptekben nézzük át a könyvnek a menetét, hogy mi mindenről olvashatunk itt. Az első fejezetben, Ámosz próféta könyvének első fejezetében olvashatunk arról, hogy a próféta, amikor fellép Izrael országában, természetesen nem Izraelből származott, ahogy korábban is mondtam, hanem Júdából, és Isten üzenetét véve átment az északi országrészbe. Amikor oda ment, akkor az üzenetének az elején érdekes dolgokat mondott, mindenki felfigyelhetett rá, hiszen a proféciájának az elején, miután bemutatkozik, és megtudhatjuk róla, hogy ő kicsoda, és honnan jött, arról olvashatunk, hogy az Úr, az Isten bűnökért vonja felelősségre a különböző népeket. És gondolom, hogy ezzel a hallgatóit először megnyerte, mert olyan népeket sorol fel itt, mint Damaszkusz, tehát Asszíriát sorolja fel, és egy bizonyos ritmust láthatunk a könyv felépítésében. Először olvashatunk Damaszkuszról, azután olvashatunk Gázáról, ez a filiszteusoknak a legnagyobb városa volt, és a filiszteusok városainak a jelképe, vagy azután a 9. versben Tírusról, a főníciaiak városáról, kereskedő városról, majd pedig Edomról, az edomiták, és azért osztottam ki ezt a térképet is, mert itt láthatjuk ezeket a helyeket megjelölve. Az edomiták a mai Jordánia területén élnek. Nagyon híres az a vidék, Petra vidéke, hegyes, sziklás, csodálatos városa. Azon a területen laktak az edomiták, és ha már itt náluk tartunk, akkor ugye Szíria egészen fönt van itt északon, azután Fönícia, a mai Libanon területe, ahol Tírusz helyezkedik el. Ezeknek a népeknek a bűneiről úgy beszél, hogy 3 bűne miatt és 4 bűne miatt. Tehát ez újból és újból visszatér ez a szerkezet, ami egy költői fordulat, és arra is utal, hogy mindig a végén jön a súlyosabb, a nagyobb súllyal helyezkedő bűn. Konkrét bűnökről van szó, olyan dolgokról, amelyekkel ártottak vagy Isten népének, Izrael népének, a kegyetlenkedéssel, vagy rabszolga sorba vitték a
népet. Különösen Edom, Ammon és Moab bűneiről azért emlékezik meg, azok már közelebb vannak Izrael népéhez, hiszen ezek rokon népek, ugye edomiták, Ézsaunak a leszármazottjai, és az ammoniták és moábiták pedig Lótnak a leszármazottjai, tehát Izraelrel rokon népek, akiknek a bűne már közelebbről érinti Izrael népét. És azután, miután az Izraelre sokszor ellenséges és sokszor Izrael ellen hadakozó népeknek a bűnéről szól, azután rátér arra, hogy Júda bűne miatt is ítéletet tart Isten. Amikor Izrael népének tagjai ezt hallhatták, akkor nyilván vagy csodálkoztak azon, hogy vajon ez a Júdából származó proféta miért említi Júdát is, és arra gondoltak, hogy még mindig Izraelt nem említette, de utána sorba jött Izrael is. És ott is három bűne miatt, sőt négy bűne miatt Izraelnek. Sok bűnről tudott Ámosz proféta, amelyet a tájékozottságának köszönhetően hallhatott, és még azt nem mondtam el az elején, hogy amikor arról volt szó, hogy vajon mit jelent az, hogy pásztor lehetett valakinek az alkalmazottja, vagy kis gazdaságban működő valaki, vagy pedig nagyobb nyájjal rendelkező, még olyan feltételezés is volt, hogy a templomi nyájoknak a felügyelője volt Ámosz, és ezért hallhatott a környező népeknek, vagy távolabbi népeknek is a bűneikről, amelyeket elkövettek. De azután, amikor felsorolja az idegen népeknek a bűneit, és rátér Júda, majd pedig Izrael bűneire, Izrael bűneit kezdi el részletezni. És nagyon élesen és kemény szavakkal fellép mindaz ellen, a sok rossz ellen, amit saját szemével láthatott, és nyilván amire Isten felhívta a figyelmét. Amikor azt mondtam korábban, hogy Isten úgy szólal meg Ámosz proféta szavai által, mint egy panaszos szülő, akkor erre gondoltam pontosan, ami a második fejezetben történik, hiszen a proféta felsorolja azt, hogy mi mindent tett meg Isten. Kihozta a népét Egyiptom földéből, a szolgasságházából, vezette, mindenféle jóval körülvette. Ha mindenféle jóhoz hozzátartozik az is, hogy profétákat adott Isten a népnek. A proféták azok az emberek, akik Isten üzenetét közvetítik a népnek, valamint közben járnak a népért Isten előtt. Isten mindig fenntartotta a néppel való kommunikálásnak a csatornáját. És mit tettek az emberek a profétákkal? Panaszosan hangzik itt is, hogy a profétákat, a nazírokat, azok is Istennek szentelt életű emberek, borral itattátok, és a profétákra ráparancsoltatok, mondván ne profétáljatok. Tehát felrója Ámosz proféta azt is a nép bűnei között, hogy azokat az embereket, akiket Isten azért küldött, vagy azért választott ki, hogy az isteni akaratot mutassák be a népnek, ezeket az embereket a nép rossz irányba térítette, eltérítette a küldetésükről. Ezt is felhozta ellenük. És ennek következményei vannak. De ezek a következmények nem jönnek meglepetésszerűen, nem jönnek véletlenszerűen, hanem ahogy a harmadik fejezetben rátér, mindennek megvan a kiváltó oka, és Isten soha nem cselekszik anélkül, hogy a terveit, az akaratát el ne mondaná az embereknek. És itt találkozhatunk a harmadik fejezet hetedik versében egy nagyon híres és nagyon sokszor idézett Biblia szöveggel, ami úgy szól, hogy mert semmit sem cselekszik az én Uram az Úr, míg meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a profétáknak. Ez az a vers, ami nagyon erősen utal arra, hogy Ámosz proféta gondolatában, hitében, tapasztalatában Isten úgy jelenik meg, mint aki nem egy az emberektől, a világtól eltávolodott, a mennyei boldogságban
élő Isten, hanem egy olyan Isten, aki aktívan belekapcsolódik az emberiség történelmébe, és aktív résztvevője a történelemnek. Annak ellenére, hogy az itt felsorolt bűnök és az itt felsorolt rossz tulajdonságok azt a látszatot keltik, hogy az az Isten, aki egyrészt bemutatta magát a történelemben végbevitt cselekedeteivel, amire a proféták olyan sokszor utaltak és hivatkoztak, és az az Isten, aki profétákat, nazírokat küldött, az az Isten, aki nem tesz semmit addig, amíg a tervét el nem mondja az embereknek, az az Isten mégis, mintha olyan távol valónak, az élettől idegennek, és az életben egyáltalán jelen nem lévőnek tűnne. Pontosan annak a népnek a körein belül, akit Isten a saját népének, kiválasztott népének tekint. És a nagy probléma a nép magatartásában az, hogy nem tudnak igazán cselekedni, nem tudnak igazán élni, nem tudnak úgy élni, ahogy kellene. És ezért következik az, hogy milyen következmények jönnek azután a sok gonoszság és rossz dolog után, amit az emberek elkövettek. A proféta elmondja, hogy ennek megvan a következménye. Ez egy érdekes kifejezése annak, hogy mindennek, amit az ember elkövet, meg lesz a következménye. Tehát Ámosz könyvének ez az egyik legerősebben hangzó üzenete, hogy bármi, amit az ember megtesz, legyen az a társadalmi igazságosság terén, legyen az akár a szexuális magatartás terén, vagy az istentisztelet terén, legyen az a más népekkel való kapcsolat terén, mindennek megvan a maga következménye, és Isten számon tartja az embernek a cselekedeteit. De amikor erről beszél a proféta, azt is úgy mondja el, hogy ez sem meglepetésszerűen fog bekövetkezni, hanem amit Isten eltervez, azt előre bejelenti. Tehát a büntetés is előre be lett jelentve. Nagyon sokszor úgy említi a proféta Istent, mint akinek a hatalma egészen más, mint az emberi hatalom. Hogyha megnézzük a negyedik fejezetnek az utolsó versét, akkor itt azt olvassuk, hogy mert íme, aki hegyeket alkotott, és a szelet teremtette, és aki megjelenti az embernek az ő gondolatját, aki a hajnalt sötétségé változtatja, és a föld magaslatain lépdel, az Úr ő, a seregeknek Istene az ő neve. És így állítja be Ámosz proféta, így mutatja be az emberek előtt Istent, mint aki olyan hatalmas, aki megteremtette az eget és a földet, vagy másott, aki a fiastyúkot fenntartja. Olyan dolgokra Istennek a teremtői és fenntartói hatalmára utal, ami kifejezi Isten hatalmát. És arról beszél, hogy az az Isten, aki megteremtette az embert, az az Isten nem fordult el az embertől akkor, amikor az ember pontosan az Isten által kijelölt útnak az ellenkezőjére tért, és amikor a büntetésről beszél a proféta, a büntetést mindig úgy mondja el, mint egy fegyelmező eszközt, amivel Istennek az a célja, hogy az embereknek a gondolatait megváltoztassa, az embereknek a cselekedetét megváltoztassa, az embereknek az Istenhez való viszonyát megváltoztassa. És egybeesik az, amit Ámosz ezen a téren mond, azzal, amit mondjuk Mózes 5. könyve 30. fejezetében Mózes is mondott, és érdemes egy kicsit odalapozni, Mózes 5. könyve 30. fejezetében, és szintén arról beszél Mózes, hogy Isten egy bizonyos kérést mondott el az embereknek. Isten egy bizonyos életformát ajánl az embereknek, amit pontokba foglalt, 10 parancsolatba foglalt, és ezt a kérést az emberek elé tárja, úgyhogy választatok. Ezt látjuk Mózes 5. könyve 30. fejezetében, egy pár verset elolvasnék innen, csak hogy az Ámosszal való hasonlóságáról egy kis illusztrációt, egy kis
ízelítőt lássunk. Azt mondja Mózes könyve, hogy és megtérsz az Úrhoz, a te Istenedhez, és hallgatsz az ő szavára mindaszerint, amint én parancsolom néked e napon, te és a te fiai teljes szívedből és teljes lelkedből. Vagy pedig tovább térj meg azért, és hallgass az Úr szavára, és teljesítsd minden parancsolatát, amelyeket én a mai napon parancsolok neked. De ez a parancsolat, ami Istentől jön, ez nincs messze az embertől, hanem azt olvassuk, hogy mert ez a parancsolat, amelyet én a mai napon parancsolok néked, nem megfoghatatlan előtted, sem távol nincs tőled. Nem a mennyben van, hogy azt mondhatnád, kicsoda hág fel érettünk a mennybe, hogy elhozza azt nékünk, és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt. Sem a tengeren túl nincsen az, hogy azt mondanád, kicsoda megy át érettünk a tengeren, hogy elhozza azt nékünk, és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt. Sőt, felette közel van hozzád ez ige, a te szádban és szívedben van, hogy teljesítsed azt. Majd úgy folytatja, hogy lám előttbe adtam ma néked az életet és a jót, a halált és a gonoszt. És válasz azért, hogy élhess. Ez egy érdekes gondolat a Szentírásban, ami azt hangsúlyozza ki, hogy Isten értelmes lényként kezeli az embereket. Úgy tekint az emberekre, mint akikkel lehet érvelni, meg lehet a jót és meg lehet a rosszat mondani nekik, majd pedig a következmények ismeretében elvárható az embertől, hogy megfelelő döntést hozzon. Ez az Ószövetségnek az üzenete, Ámosz könyvének is ez az üzenete, valamint a római levélben is pontosan ezt olvassuk, csak egy egész rövid időre oda lapoznék, amikor azt olvashatjuk, hogy még azok a pogányok, akik nem ismerték Istent, azoknak és a szívében ott van az, amit Isten kér az embertől. Tehát ugyanúgy az, hogy nem távol van tőlünk, amit Isten kér, hanem közel. És ugyanez volt elvárható Ámosz korában Isten népétől, és ezért fordul a próféta sokszor panaszos hangon, felsorolva olyan dolgokat, hogy még egyesek elefántcsont palotákban laknak, másoktól meg elveszik tehát az élethez leginkább szükséges dolgokat. Ez az elefántcsont palota egy kicsit érdekes dolog. A régészek kutatásai szerint nagyon sok olyan cédrusfából készített, vagy pedig cédrusfával borított épületet találtak, amelyben elefántcsont berakás volt, vagy pedig elefántcsonttal berakott, elefántcsonttal díszített bútorokat, akár ágyat, vagy széket, vagy egyéb bútorokat találtak. Vagy pedig volt olyan palota, ami valóban teljesen elefántcsonttal volt beborítva. Ez egy olyan roppant nagy gazdagságot jelképezett, ami korábban még a királyok életében sem volt elfogadott, vagy gyakorlott, vagy szokásban lévő. Abban az időben, amikor Ámosz proféta élt, akkor pedig a tehetősebb városi emberek ilyen palotákban éltek. Abban az időben, amikor a városon kívül a földet művelő emberek pedig a legalapvetőbb kényelmet és a nekik járó, az őket megillető dolgokat sem élvezhették. És ezzel együtt jár az annak az elítélése, amiről Ámosz beszélt, hogy az igazságot pénzért elfordítják. Amikor ezekről beszél, utána beszél a bételi és a gilgáli szentélynek az elítéléséről, arról, hogy ott keresik az emberek Istent, Bételben és Gilgálban keresik, de nem ott keresik, ahol megtalálható. Amikor olyan módon tisztelik az emberek Istent, amit Isten kifejezetten megtiltott, akkor a próféta azt fejezte ki, hogy ezzel Isten nem Isten tiszteletet lát, vagy ebben Isten nem Isten tiszteletet fogad el,
hanem pontosan egy bántást, egy sértést, egy ellenkezést, egy tiltást. És ezért jön rájuk az ítélet, és ezért olvashatjuk az elítélő kifejezéseket. Arról is olvashatunk ebben a könyvben, az 5. fejezetben, Ámosz könyve 5. fejezetében, hogy gyűlöletessé válik az emberek előtt, pontosabban gyűlöletessé vált az emberek előtt az, aki Isten üzenetét mondja, aki a kapuban feddőzik. Nyilván Ámosz próféta saját bőrén tapasztalta, hogy milyen az, amikor valakit azért utasítanak ki az országból, mert azzal a felkiáltással jött, hogy ő Istentől egy feddő üzenetet hoz. Ha valaki kedveset és szépet mond, azt szívesen fogadják. De hogyha valaki kemény beszéddel jön, bármennyire jó szándékú is az a beszéd, nem számíthatott nagyon szívélyes fogadtatásra. Annak ellenére, hogy nem az volt a szándéka, hogy a másik embert ezzel lealacsonyítsa, vagy a másik embert, vagy akár az egész társadalmat elvesse, hanem pontosan az volt a szándéka, az üzenete, hogy a társadalmat jó útra térítse, és jó felé fordítsa őket, az embereknek. És így érkezünk el ahhoz, a gondolathoz, ami szintén az 5. fejezetben van, hogy egy bizonyos hamis várakozás élt az emberekben. Említették az Úr napját. Izrael népe életében az Úr napjának a várása egy rendkívül alapvető pillér volt a gondolkodásukban. Az Úr napjától várták azt, hogy majd a nemzetük felemelkedik, az Úr napjától várták azt, hogy minden, ami rossz volt, jóra fordul, a környező népek mint alájuk kerülnek, és a gazdagság és a mindenből csak a jó egyre inkább megsokszorozódik és felhalmozódik. És a próféta egy olyan számokra meglepő üzenettel jön, hogy jaj azoknak, akik várják az Úr napját. Azt, ami a nép számára a legkívánatosabb és a leginkább várt esemény volt. Mert azt mondja, hogy sötétség lesz az, és nem világosság. A Zsoltárok könyvében az Úr napjáról, az Úr napjával kapcsolatban olyan kifejezéseket olvashatunk, hogy tapsolnak a vizek, és újonganak a hegyek. Annyira kívánatos volt az Úr napja. Az Úr napjával a mai gondolkodás szerint ítéletet, büntetést szoktunk azonosítani, de az ókori ember számára azt jelenthette, hogy az igazságtalanságnak, az egyensúlyból kibillent állapotnak a megfordítása közeledik el, amikor minden rossz, ami addig rossz volt, a helyére kerül és jó lesz. Ezért várja nem csak az emberek közössége, hanem az egész természet világa is azt, hogy eljöjjön az Úr napja. Ezért várták a proféták. Ezért várták az emberek. Azt várták, hogy eljön a béke és a boldogságnak, a vég nélküli béke és boldogságnak a korszaka. És a megdöbbentő Ámosz szavaiban az, hogy aki ezt várja, csalódni fog. Csalódni fog, hogyha nem úgy él, mint ahogy kellene élnie. Tehát egy szoros kapcsolat van az életmód, az életfelfogás, és az Úr napjának az elérkezése között. Pontosabban a között, hogy hogyan hat majd az egyes emberre, és hogyan hat majd az egész társadalomra is az Úr napjának elérkezése. És itt érkezünk el ahhoz a szakaszhoz, amikor egészen megdöbbentő szavakat mond Ézsaiás, azt mondja, hogy gyűlölöm, megvetem a ti ünnepeiteket, és nem gyönyörködöm a ti összejöveteleitekben. Még ha égő áldozataitokkal áldoztok is nékem, sőt ételáldozataitokat sem kedvelem, kövér hálaáldozataitokra rá se tekintek. Távoztasd el tőlem énekeid zaját, hárfáid pengését sem hallgathatom, hanem folyjon az ítélet, mint a víz, és az igazság, mint a bővízű patak. Ezeket a szavakat bizonyos teológusok úgy értelmezik, hogy Ámosz meg akarta reformálni a vallási életet, és egyáltalán a kultusznak minden formáját el akarta volna törölni. De talán itt nem is annyira erről van szó, hanem jobbára arról van szó,
hogyha ezt a verset is még hozzá olvassuk, hanem hogy folyjon az ítélet, mint a víz, és az igazság, mint a bővízű patak. Arról van szó, hogy nem lehet Istenhez úgy menni, szép szavakkal, szép áldozattal, gyönyörű énekléssel, gyönyörű pompával, nem mehetek úgy, hogyha közben az igazságot elferdítem. És hogyha van egy kettősség az életben. És erre világított rá a véleményem szerint Ámosz próféta, hogy a kétszínű, a hamis látszatot keltő istentisztelet csak az ember csapja be, Istent nem csapja be, sőt, Isten ezt kifejezetten utálatosnak tartja. Ezután következik szintén a veszedelemnek a felsorolása, hogy mi történik azokkal, akik elefántcsont pamlagon hevernek, és a nyoszójáikban nyújtózkodnak, akik hárfa mellett dalolgatnak, és azt hiszik, hogy hangszereik a Dávidéi, akik a bort serlegekkel iszták, és színolajjal kenik be magukat, tehát akik gondtalanul, kényelmesen, és másra nem gondolva, csak a saját kényelmükre és a saját örömükre gondolva élnek. Ezek felett ítélet hangzik el, mert azt mondja a seregeknek, Ura, hogy utálom a Jákobnak a kevésségét, és ezért következik rájuk a büntetés. Amikor ezeket a kemény szavakat mondta a próféta, akkor hamarosan az történt, hogy Amáziás, a bételi pap, elküldött Jeroboám királyhoz, második Jeroboám királyhoz, és azt mondja, hogy itt van egy ember, aki megháborítja az országot. Mert az üzenetével egy olyan felháborodást, vagy egy felhördülést keltett, ami tulajdonképpen a vallási rendet megzavarta, és ekkor ad arról Ámosz számot, hogy mi az, ami őt arra késztette, hogy az üzenetével jöjjön. Ő nem akart forradalmat. Ő nem akarta felháborítani a rendet, hanem őt az Úr vette el a nyájai mellől, és küldte el azzal az üzenettel, amit eddig elmondott. Ő maga mondja így, hogy nem vagyok próféta sem prófétának fia, hanem barompásztor vagyok, és vadfügét szedek, de elhívott engem az Úr a nyáj mellől, és azt mondta nekem, menj el és prófétálj az én népemnek, az Izraelnek. De Izrael ezután arra akarta kényszeríteni, hogy ne szóljon, ne prófétáljon, és ezért el is küldték Izrael országából. Bizonyos feltételezések szerint lehet, hogy csak egy évig, lehet, hogy két évig, de egy viszonylag rövid és körül határolható időszakra tehető a prófétai működése. Még továbbra is felsorol, már a 8. fejezetnél járunk, és a könyv vége felé nagy léptékben szeretnék eljutni. Felsorolja még panaszként, azt is megemlíti, hogy azt várják az emberek, az 5. versnél vagyok, hogy mikor múlik el az újhold, ez az az ünnepség, hogy gabonát árulhassunk, és a szombat, amikor nem volt szabad semmiféle kereskedelmi és egyéb tevékenységet végezni, vagy munkát végezni, nem arra gondoltak, hogy az Isten tiszteleten mit kell tenni, hanem arra, hogy mikor nyithatják meg a gabonás házat, mikor adhatják el a gabonát, amivel kereskedtek, hogy megkisebbítsük a vékát. Tehát nem is csak azt, hogy az Isten tisztelet idején, vagy az Isten szánt nap idején már arra gondoltak, hogy mikor folytathatják tovább a hétköznapi tevékenységüket, hanem ez a hétköznapi tevékenység, ez egy kifejezetten becstelen tevékenység volt, hiszen a Bibliában nagyon sokszor van arról szó, hogy Isten mennyire elítéli, hogyha valaki nem igazságos mércével mér, hogyha nem becsületesen végzi a kereskedelmet. Ezért újabb ítéletnek a sorozata hangzik el a nép felett, hogy olyan napok jönnek, amikor éhség lesz, amikor az emberek Istent is keresik, és az Isten ismeretének Isten ismeretére próbálnak eljutni, és azt keresik, de akkor már túl késő lesz.
Ebben egy nagyon erős figyelmeztetés van, hogy addig, amíg megtehető valami, addig, amíg javítani lehet, addig Isten azért tart elénk egy tükröt, hogy abból valóban meglássuk a saját állapotunkat, saját magunkat, és amikor pedig eljön annak az ideje, amikor betelik egy bizonyos mérték, amikor Isten elhozza valaminek a megfelelő idejét, akkor viszont már nincs lehetőség a változtatásra, mondja a figyelmeztetésben, amivel újból arra serkenti az embereket, hogy ragadják meg a lehetőséget, a változtatásnak a lehetőségét. És itt a 9. fejezetben valóban beszél arról a továbbra is a proféta, hogy újabb ítélet sorozat következik, az ítéletnek a hirdetése, és egy egészen érdekes fordulat történik, mint a kis profétáknál, ez általános, többször előfordul, hogy a befejező a befejező rész egészen más hangvételű. Tehát egy markáns, jellegzetes váltás történik, az ítélet, a bűnök felsorolása, a büntetés felsorolása, a figyelmeztetés után olyan erőteljes ígéreteket olvashatunk, ami túlmutat tulajdonképpen egy adott földi országnak a felemelkedésén és a viszonylagos, bizonyos ideig tartó jóléten, hanem ez az ígéret, ez Isten örök országának a megvalósulása, a fennállására mutat előre. És itt azt olvashatjuk, hogy ha még az egész nép nem is tér meg, nem is tér jó útra, akkor is egy bizonyos maradék lesz, amiről Ámosz beszél. Azt olvasom a 9. fejezet végén, hogy azon a napon felemelem a Dávid leomlott sátorát, és kiavítom repedezéseit, és felemelem omladékát, és megépítem azt, mint volt hajdanán. Ja, és azt nem mondtam még el az előbbiekben, hogy Ámosz viszont kimondja, hogy amikor az Isten történelmi cselekedeteit sorolja fel, hogy Isten mindig megkegyelmezett. Isten újból és újabbból újabb lehetőséget adott az embereknek, de eljön egy olyan idő, amikor az ítélet az végleges lesz, és kimondja azt, hogy eltörli Izrael népét. És ezután következik viszont egy olyan ígéret, hogy Dávid sátorát megépíti, és kiavítja a repedezéseket, és felemeli az omladékot, és megépítem azt, hogy örökségképpen bírják az Edom a maradékát, és mindamma népeket, akik az én nevemről neveztetnek. De a legszebb részek utána következnek, amikor ott éri a szántó, az arató, tehát állandóan, gazdagon jön a termés, amikor a szőlőtaposó és a magvető szinte együtt dolgozik, mert annyira sok lesz a termés, és olyan bőven terem a föld, hogy szinte nem is tudják az emberek elvégezni a sok munkát. Amikor a hegyek musttal csepegnek, ez mind a gazdagságot, a termésnek a gazdagságát, a természet gazdagságának az áldását jelenti pontosan. És azzal fejeződik be, ezzel a markáns és erőteljes ígérettel, hogy Istennek az a terve, hogy amit ő először jóra teremtett, mint teremtő, de azután az rossz irányba haladt, ezt a rossz irányba haladó folyamatot megállítja, és a jót fogja elhozni örök országában. Hát körülbelül ennyit gondoltam így, nagy léptékben, gyorsan végig szaladva Ámosz próféta könyvéről elmondani.

Fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet. Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben. Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett. Az Úr szava erős, az Úr szava fenséges. Az Úr szava cédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon cédrusait is. És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szíriont, mint a bivajfiat. Az Úr szava tűzlángokat szór, az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. Az Úr szava megborjasztja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő hajlékában mindene azt mondja, dicső. Az Úr trónolt az özönvíz felett, így trónol az Úr, mint király, mindörökké. Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békességgel.

96. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét, hirdessétek napról napra az ő szabadítását. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csoda dolgait. Mert nagy az Úr, és igen dicséretes, rettenetes minden Isten felett. Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség és fenség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet. Adjátok az Úrnak neve dicsőségét, hozzatok ajándékot, és jöjjetek be az ő tornácaiba. Hajoljatok meg az Úr előtt, szent ékességben, rettegjen előtte az egész föld. Mondjátok a népek között, az Úr uralkodik, megerősítette a földet, hogy meg ne induljon, ő ítéli meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger, és minden benne való. Viduljon a mező, és minden, ami rajta van, örvend akkor az erdő, minden fája is. Az Úrnak orcája előtt, mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségét.

Ézsaiás könyve 40. fejezet, 30 és 31. verse. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.

Zsoltárok könyve 66. fejezet 20. vers. Áldott az Isten, aki nem vetette meg könyörgésemet, és nem vonta meg tőlem kegyelmét.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Fejér Levente vagyok, és egy békés, szép délutánt kívánok. Egy rövid zene és kórusszám után mai műsorunkban egy emlékedés töredéket hallgathatnak meg kedves hallgatóink. Ebben Cinkota András, adventista lelkész, egy híres bibliai szereplőt fog velünk megismertetni, egy olyan szereplőt, aki rossz döntéseket hozott. Ha önök is szeretnének többet megtudni a bibliai szereplő tanulságos esetéről, kérem, tartsanak velünk a következő percekben. Hasznos időtöltést, sok áldást kívánok!

0: Reménység hangja.
1: Mai témánknak az a címe, hogy aki rossz döntést hozott. Mi emberek folyamatosan válaszutak elé érkezünk. Útkereszteződések tarkítják az életünket, és minden egyes útkereszteződésben nekünk döntenünk kell, hogy merre akarunk, merre kívánunk, merre vágyakozunk tovább haladni. A döntés a választás lehetősége a miénk, és dönthetünk úgy is, hogy valamit tudatosan, másképpen akarunk tenni, mint ahogy egyébként a lelkiismeretünk belső szava azt diktálná. A mai alkalommal egy olyan életutat fogunk megvizsgálni, ahol nagyon világosan nyomon követhető, hogy valaki mennyi jó késztetést kapott, hogy jól tudjon dönteni az élete legfontosabb útkereszteződésében. És mégis azt fogjuk látni, hogy ő rossz döntést hozott. Azért vizsgáljuk meg ezt a történetet a Biblia segítségével, mert Isten történeten keresztül védeni, segíteni, óvni kíván bennünket a tudatos rossz választásoktól. A rövid bevezető után térjünk a mai témánkra, amelynek tehát ez a címe, hogy aki rossz döntést hozott. Így is mondhatnánk alcímként, hogy az emberi történelem egyik legtragikusabb történetéről lesz szó. Egy olyan embernek az alakja elevenedik meg előttünk, aki egy hatalmas világbirodalomnak a megbízottja volt. Helytartóként volt kirendelve a világbirodalom egyik tartománya felett. Abban a tartományban övé volt minden hatalom. Azt mondhatnánk, hogy minden lehetőségnek a birtokosa volt. Ki lehet mondani, hogy ő, mint helytartó, életnek és halálnak az ura volt. És ő volt.

Pilátusról lesz szó, arról a római helytartóról, aki Jézus Krisztusnak a kortársa volt. Aki Jézus Krisztus idejében volt a római világbirodalomnak a helytartója Júdeában, és akkor is Jeruzsálemben tartózkodott, amikor Krisztust a zsidó nép főpapjai elhatározták, hogy halálra akarják adni. Pilátus volt az, akinek a döntésére szükség volt, hogy a zsidó nép vezetői akarata érvényesülhessen. Majd erről is szólok egy kicsit részletesebben, hogy miért. Ki volt ez az ember, Pilátus? A Biblia túl sokat nem beszél róla. Történelmi feljegyzéseken keresztül talán némileg többet tudhatunk erről az emberről, Pilátusról, aki egy véreskező valaki volt. Kegyetlenségeiről híres volt. Az ő kegyetlenségéről közmondások születtek abban az időben, amikor ő helytartó volt. Pilátus nem jó szántából került Jeruzsálembe. Pilátust nem az ő előrehaladásáért, nem az ő jó tetteiért nevezték ki Júdea helytartójának. Ő Rómában volt politikus. Rómában történt vele valami, ami miatt ő kegyvesztett lett a császári udvarban, és tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy száműzték Júdeába, és mivel eltenni az életből nem akarták, ezért úgy gondolták, hogy egy világ háta mögötti országocskába, tartományba száműzik őt, és majd csak lesz valahogy. Majd csinál valamit, ami miatt végképp félre lehet állítani. Ő volt Pilátus. Az a Pilátus, aki tudta azt, hogy őt miért helyezték Jeruzsálembe. És ennek megfelelően kellőképpen morózus volt, kellőképpen dühös volt mindenkire, és kellőképpen kegyetlenségével töltötte ki a bosszúját mindenkin. Gondolkodás nélkül írt alá halálos ítéleteket. Gondolkodás nélkül gyötörte a zsidó nemzetet. Ő volt Pilátus tehát, amikor Jézus Krisztus itt élt ezen a földön, a római birodalom helytartója Júdeában. Hogy hol is tartunk a történelemben, időszámításunk szerint 31-et írunk. Amikor Jézus Krisztus élete utolsó hosszú útjára elindul, és megérkezik Jeruzsálembe, és bevonul Jeruzsálembe. Az egyházi hagyomány ezt az időt megünnepli, és a mai időkben erre az időre azt mondják, hogy ez a világvasárnapi ünnep. Amikor Jézus Krisztus bevonul dicsőségben, örömben, hozsannázó tömeg éjjelzései közepette Jeruzsálembe, és ott indul el egy olyan történet, amely a világ legtragikusabb történetévé válik. Egyrészt Pilátus szempontjából, de emberileg szólva a megváltó szempontjából is. Eljutunk odáig, hogy találkozunk Jézus Krisztus egyik tanítványával, akit Júdásnak hívnak, aki megegyezik a papokkal, a zsidó nép vezetőivel, azokkal a vezetőkkel, akik eldöntötték, hogy Jézus Krisztust halálra kell adni. Akik eldöntötték, hogy Krisztust ki kell végezni, mert féltik ezek a papok az ő hatalmukat, féltik az ő befolyásukat, féltik az ő népszerűségüket, és miközben féltik mindezt, ők azt látják, hogy Jézus Krisztust nem lehet letörölni a színpadról, nagyon hétköznapiasan szólva, mert Krisztuson csüngnek az emberek, hallgatják a tanításait, bármit tesznek a papok, hogy a tömegeket szembeállítsák Jézus Krisztussal, nem sikerül a mesterkedésük, és ekkor döntik el, hogy más megoldás nincs, halálra kell adni. Úgy kell mindezt elvégezni, hogy a lehető legkisebb zendüléssel járjon. Hogy meg lehessen téveszteni mindenkit. Hogy Jézus Krisztus be lehessen vádolni úgy, mint lázítót, mint forradalmárt, és ezt úgy kell megtenni, hogy meg lehessen nyerni a római helytartónak is a döntését. Ő elé nem mehetnek úgy oda, hogy azt mondják, hogy ez az ember Istennek mondja magát. Erre Pilátus vállat vonna. Azt mondaná, hogy mi közöm hozzá. De hogyha úgy megyünk oda hozzá, hogy ez az ember a zsidó népet szembeállítja Rómával, a világbirodalommal, akkor Pilátus minden bizonnyal alá fogja írni a halálos ítéletet. De ahhoz, hogy ezt a mai szóval élve koncepciós pört véghez lehessen vinni, szükség volt valakire, aki csendben, titokban, az éjleple alatt,

segít kézre keríteni Jézus Krisztust. És ennek személyében találták meg a zsidó nép vallási vezetői Júdást. Jézus Krisztusnak azt a tanítványát, aki Krisztusban nagy reményeket fűzött. Aki úgy gondolt Jézus Krisztusra, hogy ő majd ebben a világban tényleg király lesz, és ő, Júdás, aki a tanítványok között nagyon népszerű volt, ő volt szinte a kincstárnoka a tanítványok csapatának, annyira bízott benne minden egyes apostol, hogy a Júdásra bízták az összes pénzüket, és ez a Júdás visszaélt ezzel a bizalommal. Megpróbálta irányítani a tanítványoknak a gondolkodását. Amikor Galileában válság tölt ki Jézus Krisztus, amikor egyre inkább népszerű volt, hogy a tömegeket Júdás fel tudta piszkálni, az apostolokat is, hogy tegyük királlyá Jézust. És amikor ott Galileában Jézus Krisztus visszautasítja, hogy ő földi király legyen, Júdás akkor dönt, már akkor dönt, jó egy évvel korábban Jézus Krisztus keresztre feszítését megelőzően. Hiszen ez az ember nem akar itt király lenni. Hogyan leszek akkor én népszerű? Hogyan tudom elérni az én földi céljaimat? Megpróbálom kikényszeríteni, hogy ő király legyen. Elárulom a papoknak. Halálra adom, hogy hozzák meg a halálos ítéletét. És hát, ha akkor fog rádöbbenni ez az ember, akit én tényleg hiszek, hogy Istentől jött tanítóul, hogy ő neki meg kell szabadítania magát, hogy ő neki le kell szállnia a keresztről, és ő neki el kell foglalnia a zsidó nép királyi trónját. Júdásban ilyen gondolatok motoszkálnak. Júdásban ilyen az ő lelkét is gyötrő gondolatok kergetőznek, amikor elmegy a papokhoz, mert tudja, hogy Jézust halálra keresik, és felajánlja a szolgáltatásait. 30 ezüst pénzt kínáltak neki, és Júdás a 30 ezüst pénzzel vonul ki a papok elől, miután megegyezett velük, hogy az éleple alatt segít elfogni Jézust. Eljutunk odáig a történetben, hogy Jézus Krisztus a tanítványokkal, a 12-vel egy külön helyiségbe félrehúzódik, és a két szövetség határán együtt vacsorázik a tanítványokkal. Azért mondom, hogy a két szövetség határán, mert Jézus Krisztus ekkor a zsidó nép húsvéti szertartásos ünnepe előestéjén az úgynevezett páskabárány ünnepét üli a tanítványokkal. De ugyanezen az alkalommal Jézus Krisztus egyrészt megmossa a tanítványok lábát, rögtön azt követőleg a kovásztalan kegyelet adja nékik, és azt mondja, hogy ez az én testem, fogyasszátok ezt, és valamennyiszer ezt cselekszitek, az én halálomra emlékezzetek. Aztán ad nekik egy kelyhet, amelyben must van, és azt mondja, hogy ez az én vérem, az új szövetségnek vére, és valamennyiszer isszátok, az én emlékezetemre tegyétek. Krisztus a két szövetség határán egyrészt eleget tesz, ezzel hitelesíti az ószövetségi ünnepeket, eleget tesz az ószövetségi ünnepek kívánalmainak, és az új szövetség határán, mielőtt átlépne a világ történelme az új szövetségbe, lefekteti az egyik mindvégig gyakorlandó szertartásnak az alapjait, amit ma úrvacsorának hívunk, és úrvacsoraként gyakorlunk. Jézus Krisztus mielőtt a kenyeret és a mustot kiosztaná a tanítványoknak. Látja a tanítványokon, hogy ők mennyire alkalmatlanok arra, hogy megértsék, ő mire készül. Tanítványok egymás között vívódnak. Talán itt is Júdás volt a fő indítója annak, hogy beszélgessenek a tanítványok, vitatkozzanak a tanítványok, versengjenek a tanítványok egymás között, hogy ki a nagyobb itt ebben a világban, és ki lesz a nagyobb majd az Isten országában. És Jézus Krisztus akkor döbbenetes cselekedetre határozza el magát. Vesz egy tálat, telítölti azt vízzel, és sorba megy a tanítványok előtt. És megmosta mindegyiknek a lábát. És amikor Péterhez jut, és amikor Péternek a lábát akarja megmosni, Péter azt mondja, hogy az én lábamat nem mosod meg soha. És akkor Krisztus fedi fel ennek a cselekménynek a titkát, és azt mondja, ha meg nem moslak téged, nincs közünk egymáshoz. Ha meg nem moslak téged, nincsen közünk egymáshoz.
Péter ekkor még mindig nem érti teljesen a cselekményt, és azt mondja, hogy akkor Uram, mosd meg kezemet és fejemet és mindenemet, mert én annyira akarok hozzád tartozni. És Jézus ekkor válaszol arra, hogy aki egyszer megkeresztelkedett, aki egyszer szövetséget kötött az Istennel, aki egyszer átadta az életét az Istennek, de az idők folyamán az ő lábát, az ő életét, az ő lelkét, az útpora be is beszennyezte. Nem kell, hogy mindig újra megkeresztelkedje, nem kell, hogy mindig alámerítéssel kifejezett szövetségkötést, a keresztséget hajtsa végre. A lábát kell megmosni, és így lesz ő tisztává. Így lesz ő alkalmassá arra, hogy a szívében, lelkében megtisztulva megszabadulhasson az önzéstől, és ne az legyen a legfontosabb az ő számára, hogy ki a nagyobb itt ebben a világban, ki a nagyobb az Isten országában, hanem hogy Krisztus legyen nagyjá az emberek előtt, és ő ezért szolgáljon. Jézus Krisztus lehajol a tanítványok előtt, megmossa valamennyinek a lábát, megmossa Júdásnak is a lábát, aki nem sokkal azután, hogy Jézus megmosta az ő lábát, nem sokkal azután, hogy együtt vacsorált Jézussal és a tanítványokkal, kimegy az utolsó vacsora helyszínéről, és elindul a végzetes utolsó útjára. Felkeresi a papokat. Időszámításunk szerint 31 húsvét előestéjénél tartunk. Ezután Jézus Krisztus a tanítványokkal, most már csak 11-el, majd pedig azok közül is csak 3-mal, Péterrel, Jakabbal és Jánossal eljut a Gecsemáni hegyére, és ott imádkozik az emberért. Imádkozik önmagáért. Imádkozik az ő szolgálatáért. Az ő kezében így olvassuk az ígében, hogy megremeg a pohár, és azt mondja, Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem a pohár. Ha lehetséges, ne kelljen nekem meghalnom. Ha lehetséges, ne kelljen nekem szenvednem. De mindazáltal ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd. Krisztus örök példát adott itt nékünk, mert elmondja azt, hogy nekünk embereknek, hogyha valami kettősség van az életünkben, valamit az eszünkkel megéltünk, hogy mit kéne nekünk tenni, késztetéseink is vannak arra nézve, hogy Isten bennünket erre rendelt, és közben megrettenünk tőle, közben esetleg valamilyen emberi érdekek jutnak túlsúlyba az életünkben, akkor nekünk nem szabad tovább lépni egy fél lépés sem az életünkben, ameddig azt imádságainkban meg nem küzdöttük. És Istentől erőt, kegyelmet nem kaptunk ahhoz, hogy tovább léphessünk. Krisztus is, amikor erőt és segítséget kap az Istentől, lép tovább az imádság helyszínéről, és ekkor bátran, előreszegzett tekintettel fordul az őt elfogni kívánó emberek felé, és megkérdezi tőlük, hogy kit jöttetek keresni. A názáreti Jézust, nem ismerik meg a katonák Jézus Krisztust, az éleple alatt ez valahol természetes. Krisztus is félhomályban van, és Júdásnak itt volt egy fontos szerepe, mert a félhomályból előlép, és hát nyilván ő a hangalapján, az ismerős hangalapján könnyedén tud tájékozódni, és oda megy Jézushoz, és ott hangzik el a világ egyik legdöbbenetesebb kérdése. Krisztus így szól hozzá. Barátom, csókkal árulod el az embernek fiát. És Júdás megcsókolja Jézust, és ez volt az a jel, hogy kit kell elfogni. Krisztust itt fogják el, és itt érkezünk el odáig, hogy a mai történetünk főhőse is a színre lép. Ugyanis Jézus Krisztust elfogják a katonák. Először a zsidó nép vezetői elé viszik őt kihallgatásra, majd ők gyorsan, rövidre zárják a történetet halálra, és elküldik a római helytartóhoz. És Krisztus így kerül Pilátus, római helytartó ítélőszéke elé. A kegyetlenségéről ismert római helytartó ítélőszéke elé. Akit valami megfog Jézus Krisztus lényében. Mert nem írja alá röviden az ítéletet. Valamit lát ennek az embernek, Krisztusnak a tekintetében, amiről ő a következőt állapíthatja meg, hogy eddig annyi gonosztevőt hoztak ide a zsidó nép vezetői, annyi gonosztevő felett kellett neki ítéletet gyakorolni, és mindegyiknek a magatartásában valami átsütött, hogy ő neki tényleg valami komoly dolog van az életében,
ami halálra méltó lehet. Pilátus nem szokott különösebben tudakozódni, hogy most valaki gyilkosságért, lopásért, lázításért, ki tudja, mi mindenért visznek elé, ő aláírta a halálos ítéleteket. És most belenéz az elítélendőnek a szemébe, és abban tisztaságot lát. Abban nem lát hamisságot, abban nem lát gonoszságot, abban nem lát ármánykodást, és Pilátus habozik. Pilátus húzni kezdi az időt. Pilátus nem hajlandó gondolkodás nélkül aláírni a halállal egyenértékű végzést.

Cinkota András lelkészt hallották. Az elmélkedés folytatását egy hét múlva szerdán ugyanebben az időpontban sugározzuk.

Adásidőnk végén megköszönöm kedves hallgatóinknak, hogy az elmúlt fél órát velünk töltötték. A holnapi viszonthallásra!

0: mindennapi egészségünk.
1: Folytatunk egy korábban elkezdett beszélgetést a természetes gyógymódokról. Vendégem Gáspár Róbert, a Szegedi Tudományi Egyetem gyógyszerész tudományi karának docense, kutató, és a fő kutatási területe a természetes gyógymódok. Egy pár dologról már az előző adásban beszéltünk, de jó lenne beszélni még egy olyan kérdésről, amit úgy nagyjából elfelejtettek az emberek a hő és a hideg terápiához hasonlóan, és ez pedig a klímaterápia. Nyilvánvaló, hogy a korunkban az egyik vezető betegség az allergia, ami be talán nem is tudunk belemenni, mert annak annyiféle ágazata van, de mi a légzőszerveket illeti. Azzal kapcsolatban gondolom egyrészt, és legfőképpen beszélhetünk a klímaterápiáról. Hallhatnánk erről egy pár szót?
2: A klímaterápia valóban az allergiás, aszmás betegségeknek az egyik alkalmas kezelési módszere lehet. A lényege az, hogy az embernek el kell menni arról a helyről, ahol lakik, és egy másik klímára megy el, ami hát önmagában már meg is magyarázza, hogy miért felejtődött el, mert ez talán az egyik legköltségesebb dolog, amit lehet csinálni, hogy az ember mondjuk 2 hétre elutazik egy teljesen másik klímára, még ha a saját országán belül is, de nyilván ennek a költségei magasok, viszont túl sok gyógyszert nem kell szedni. Tehát ha összevetjük a dolgokat, nem biztos, hogy rosszul jönnénk ki belőle hosszú távon. A klímaterápia igazából magashegyi, dombvidéki, alföldi, illetve tengeri klímát különböztet meg. A magashegyi klímának van óriási jelentősége a légúti betegségeknek a kezelésében, aszmás betegségeknek, allergiás betegségeknek a kezelésében, hiszen ezen a klímán nincsenek allergének 2000 méter fölött, nagyon tiszta a levegő, viszonylag erős az utolsó bolyasugárzás is, tehát ez egyes bőrbetegségeknek is jót tesz, meg egy kis D-vitamint is termeltet az emberben, akár a téli időszakban is, ami megint nagyon fontos az egészséghez. Az alföldi dombvidéki klíma egy kicsit már az allergia szempontjából nem jó, mert itt már vannak allergiát okozó pollenek és anyagok, de itt is lehetnek olyan területek, például az alföldi klímán a napi hőingadozás lényegesen nagyobb, mint mondjuk egy dombvidéken, és ez, hogyha a betegeket egy ilyen alföldi szanatóriumszerű intézményben mondjuk reggel is kiviszik egy gyalogtúrára, meg mondjuk délután is, akkor akár 20 fokos különbség is lehet ebben, ami nagyon jól edzi például a szív- és éjrendszert. A tengerparti klímában pedig a speciális levegő megint nagyon fontos, hiszen ott egy ilyen sós, úgy szoktuk mondani, egy sós aeroszol van, hiszen a tenger vizéből elpárolgó, hát hogy vízpárológe, de annak van egy kis só tartalma is, és ezt lélegzi be, aki ott van, tehát ez mindenképpen megint csak az allergiás, aszmás betegek számára jó lehet, illetve minden vízparton jellemző, hogy nagyon erős az ultrai bolyasugárzás, mert hogy a vízről is visszaverődik az ultrai bolyasugárzás, és nem csak fölülről süt a nap bennünket, hanem a víz felszínéről is. Aztán van speciális területe a klímaterápiának, ez pedig a barlangterápia, amihez az, talán ez a legritkább, de mondjuk itt a Kárpát-medencében is találunk olyan barlangokat, például a Romániában, a sóvidéken található parajdi sóbarlang, ami kifejezetten ilyen légúti aszmás betegek kezelésére szolgál. Ezen kívül hát hozzánk talán legközelebb Olaszország északi részén találhatunk meleg barlangokat, amiben 38-40 fok van, ízületi betegségek kezelésére lehet szolgálni, szóval vannak lehetőségek, de nyilván azért szorultak háttérbe, mert oda kell utazni, és ott, hát, ott kell lenni.
1: Az előbb szóba került ez, hogy szanatóriumi környezet. Magyarországon itt, tehát művi úton létrehoznak-e ilyen ilyen helyiségeket, ahol kezelhetnek ilyen betegeket. Egyáltalán lehetséges-e művi úton létrehozni olyan klímát, ahol betegeket lehet kezelni?
2: Hát ugye ennek egy változata, vagy egy lehetséges elterjedtebb változata van, ezek a bizonyos sószobák, amelyeket hát egy kisebb légterű szobát teleraknak sóval, és akkor ott egy ilyen érdekes mikroklíma alakul ki, de hát közel sem adja azt, amit a barlang ad, illetve ez a só is aztán idő után ott elfolyósodik, mert párát szív magába. Nem mindegy, hogy milyen só, de tehát jobb, ha olyan sóval só kerül bele, ami ez a bizonyos kősó, tehát ami a barlangnak a falát is alkotja, mert a sóbarlangban lehet, aki szereti a sót, az menjen sóbarlangba falat nyalni, mert valóban minden sós, de mégis benne van a kőzetben, és ez egy sokkal stabilabb állapot, tehát kevés nem folyósodik el, és a többi, mert nyilván egy ilyen kis légtérbe, ott az emberek mindig beszuszogják, és ennek következtében a sóvizet köt meg, azt azért nem felejti el, akárminek hívják a falon, és utána ezt folyamatosan cserélni kell. Tehát, hogy nem, én nem vagyok nagy híve ezeknek a sószobáknak, valamilyen megoldást ad, tehát gyerekeknél szokták ezt alkalmazni, de nagyon költséges ezeknek a szobáknak a fenntartása, mert néhány év alatt ki kell cserélni a teljes só tartalmát, mert ezek miatt a pára megkötés és egyéb problémák miatt.
1: Igen, Tapolcán van egy tavasbarlang. Ez a tapolcai tavasbarlang mire jó, és mi van ott bent, hogy érdemes oda menni, és kiknek érdemes oda menni?
2: Hát főleg arra jó, hogy körbe csónakázunk benne, mert nem olyan nagy sajnos a tapolcai tavasbarlang, de egyébként ez egy hideg barlang, vagy hűvös barlangnak számít. A barlangoknak, a hűvös barlangoknak, vagy minden barlangnak az a sajátsága, hogy állandó a hőmérséklete, és állandó a páratartalma. És ez az, ami egy biztos speciális mikroklímát ad, tehát a tapolcai barlang az olyan 15-14 fokos környékén lehet, és hát a légúti bajokra jó, csak hát viszonylag rövid, amíg azt az ember áttevezget, inkább turista csalogató jelentősége van a tapolcai barlangnak, semmint gyógyászati, mert hát amíg az ember ott körbe megy, tehát tovább áll sorba, mint amennyit a barlangba tölt. Gyakorlatilag, tehát ezért például, ha valaki teheti, és el tud menni a Parajdi sóbarlangba, az ott tartózkodás például nem kerül sokba, a barlangba belépő nem kerül sokba, és ott viszont hatalmas föld alatti terek vannak, ahol 4-5 órát nyugodtan el lehet tölteni, és az valóban egy olyan terápiás környezet, ahol érdemes ezeket a betegségeket kezelni.
1: Igen. Hát Kásmár Róbert kitűnő könyvében van még egy fejezet, van még más is, de a következő fejezet, ami nagyon érdekes, ez a fényterápia. Azt hiszük, hogy sokat tudunk róla. Hát ugye kimegyünk, amikor szépen süt a nap, és akkor jön a fény, és akkor mi ott vagyunk a fény alatt. De azt hiszem, hogy ez sokkal összetettebb, az előbb is már ugye egy picit érintettük a klímaterápiával kapcsolatban, de most speciálisan egy pár szót beszéljünk a fényterápiáról.
2: A fényterápiával valóban összefügg a napsütéssel, minden, ami a napból kapunk, azt alkalmazza a fényterápia is. Ugye ennek van egy látható része, meg van láthatatlan része is. A látható része az a klasszikus napfényterápia, ami hát ugye manapság egyre többet beszélünk arról, hogy ne menjünk ki a tűzőnapra, mert bőrrákosok leszünk, ez igaz, viszont az is igaz, hogy ki kell menni a napfényre. Tehát, hogy igazából az a megoldás, amit minden nyáron el szoktak mondani, hogy a nyáron, amikor magas az ultraibolya sugárzás értéke, akkor 11 és délután 4 között ne legyünk a napon. De 11 előtt legyünk a napon, meg 4 után is legyünk a napon, ugyanis a napsugárzás hatására keletkezik a szervezetünkben a D-vitamin, ami nem csak a csontjainkhoz kell, az az alap. Tehát, hogyha valakinek már görbülnek a csontjai, az már olyan D-vitamin hiányos, hogy az borzasztó. De ma már tudjuk azt, hogy az immunrendszer működéséhez egyáltalán nagyon sok életfolyamathoz a D-vitaminra szükség van. Tehát, akinek alacsony a D-vitamin a szervezetében, nem annyira, hogy a csontjai görbülnének, de mégis alacsony, az például sokkal könnyebben kap fertőző betegségeket, és ezt a legkönnyebben úgy lehet kivédeni, hogy az ember kimol a napon. A mai világban elsősorban a fiatalok, hát két generáció van, akinek problémát jelent a kintlétel, a nagyon időseké, akik esetleg otthonokban, vagy a saját otthonukban élnek, de mozgásukban nagyon korlátozottak, a másik meg a fiatal generáció, aki meg a virtuális világban él, tehát hogy lényegében nem megy ki a négy fal közül, mert úgyis az interneten, meg a okostelefonon keresztül úgyis mindent lát. Csak ezek végülis nem feltétlenül rossz dolgok, csak az interneten keresztül nem süt a nap, tehát ezt mindig elfelejtjük. Tehát mindenképpen a kicsi gyereknek, nagy gyereknek, fiatalnak, felnőttnek kint kell tartózkodnia rendszeresen a napon, nem a tűző napon, de hogy ezek a sugarak érjék. A fényterápia egyébként nem elsősorban erről szól, hanem a látható fényt arra használjuk a terápiában, hogy hangulati betegségeket gyógyítsunk, ugyanis a fénynek, a napfénynek hangulati javító hatása van, illetve megvannak azok a biokémiai folyamatok, amelyeken keresztül a fény a szemünkön át az agyunkban olyan anyagokat választ el, amitől például reggel fölébredünk, és az ébredés segíti elő, illetve a fénynek a megszűnése, az pedig elősegíti a jó alvást. És hogyha ez fölborul valami miatt, leggyakrabban akkor szokott ez fölborulni, amikor télen sötét van, és nem süt a nap. Nálunk ez talán kevésbé probléma, de mondjuk az északi országokban ott ez komolyabb gondot jelent a skandinávoknál, és van egy ilyen betegség, amit úgy hívnak, hogy téli depresszió. És ez kifejezetten nem csak a fényhiányra, de a fény miatt is létrejön. És ezeket a betegeket ilyenkor mesterséges fénnyel, megfelelő időpontban, megfelelő ideig megvilágítják, és ez elindítja azokat a biokémiai válaszokat, amelyekkel a hangulatuk is javul. Aztán a fénynek a nem látható része, ugye az infravörös fény, ami melegít, ettől meleg a napfény is, csak nem látjuk. Ez rendkívül sok mindenre lehet használni, arc üreggyulladások, fülgyulladások kezelése, sebgyógyulás fokozása, ízületi gyulladások kezelése, és az ultraibolya sugárzás is lényegében nem látható része a napsütésnek, ez pedig a D-vitamin keletkezéséhez szükséges. Ennek lehet olyan felhasználása is a gyógyászatban, hogy D-vitamin hiány esetén egy ilyen kvarclámpás kezelés kapcsán így serkenteni a D-vitamin termelődést, de ezen kívül vannak olyan ultraibolya lámpák, amelyekkel kifejezetten a például a kórházi szobákat, helységeknek a levegőjét baktériummentesítik, tehát ilyen felhasználása is lehet ennek.
1: Igen. Hát, ha eljutottunk eddig a kérdésig, akkor az egyik aktuális dolgot azért említsük meg, mert az nem árt gyakran megemlíteni, és ezek a szoláriumok. Mennyire jók, mennyire nem jók, mire kell vigyázni, és lehet-e könnyelműnek lenni ebben a kérdésben?
2: Hát én ebben a kérdésben elég sarkos álláspontot képviselek, a szolárium szerintem semmire nem jó. Nincs értelme szoláriumozni télen, mert a tapasztalatok azt mutatják, hogy aki rendszeresen szoláriumozik télen, hogy az UV sugaraknak többféle fajtája van, ott olyan sugarat használnak elvileg, ami nem okoz bőrrákot, de még ha ez a sugárzás éri is a szervezetet télen, kimutatták, hogy azok, akik télen szoláriumoznak, azoknál a nyári bőrrák kialakulás valószínűsége ugrásszerűen megnő. Tehát úgy kell tekinteni a szoláriumra, mint ami önmaga nem okoz bőrrákot, de a nyári napozással, ahol más UV-sugarak is érik a bőrfelszínt, ott viszont már a kettő együttműködve problémát okozhat. Nincs értelme, tehát hogyha valaki elég időt tölt a napon tavasztól őszig, akkor télen is süt annyit, hogy az elegendő lesz. Tehát csak szemléltetném, tehát a napi D-vitamin mennyiség, ami szervezetünkbe kell, az, hogyha egy percet töltünk mesztelenül a napon, akkor az már megtermelődik. és hát nyilván nem mesztelenül töltjük az időnket, de nem is egy percet vagyunk kint, ha kint vagyunk. Tehát néhány perc alatt még fölöltözve is a napi D-vitamin szükséget megtermelődik, nyilván ennél nyáron, vagy tavasztól őszig sokkal több termelődik, és mivel a zsír szövetünkben raktározódik, ez aztán kitart. Tehát, hogy igazából a szolárium inkább egy ilyen wellness elem, hogy nyáron is, vagy télen is legyünk barnák.
1: Szépek legyünk,
2: igen. De ennek nem sok értelme van. Tehát én kifejezetten veszélyesnek tartom. Nem beszélve arról, hogy időnként ezek rosszul vannak szabályozva, de aki szoláriumban jár, az mindenki már átélt olyat, hogy ugyanannyi szoláriumozástól mégis leégett, mert elfelejtettek szólni, hogy kicserélték a csöveket. Tehát, hogy...
1: Nem tartozik a fényterápiához. Tehát nem. A szolárium nem tartozik a fényterápiához.
2: A szolárium egyáltalán nem tartozik.
1: Viszont megint egy olyan elfeledett, vagy kevésbé népszerű terápiáról ejtsünk még szót, és ez az elektromos fürdő, vagy ultrahang, elektromos, vagy ultrahang terápia. Mi ennek a lényege? Mit gyógyít? Mi az, ami igazából, amiért igazából ez olyan jó lenne az embereknek, tehát valami segítene az embereket.
2: Igen, az elektromosságtól általában félni szoktak az emberek leginkább, és ugye fölismerőhet a kérdés, hogy mi köze ennek az egész természetes gyógymódokhoz. Hát annyi a köze, hogy vannak olyan élőlények, amelyek elektromosságot képesek előállítani, elektromos ráják, elektromos angolnák, amit már a jóreg Hippokratész használt a terápiában. Tehát észrevették, hogy azok a betegek, akiknek az ókori görögöknél is volt reuma, és hát nyilván az történt, hogy egy elektromos rája, vagy elektromos angolna egy ilyen reumás betegnek megcsapta a reumás térdét, és rájöttek Hippokratészek, hogy ez jót tesz. És ők már alkalmazták ezt a fajta terápiát is, tehát ők kifogták ezeket az angolnákat, és ilyenekkel, meg rájákat is, kezelték a betegeket elektromossággal. Az egy más kérdés, hogy ma már nem a ráját kell segítségül hívni az elektromosság előállításához szerencsére, mert akkor itt Magyarországon eléggé bajban lennénk, hanem hát némán mesterséges úton állítjuk elő. De az elektromos kezeléseknek nagyon fontos szerepe van megint csak ízületi gyulladások terápiájában, különösen az úgynevezett nagy frekvenciájú elektromágneses hullámkezeléseknek, ez a mikrohullám, rövid hullám, aminek ilyen mélyszöveti átmelegítő hatása van, és ezáltal csökkenti a gyulladásos folyamatokat. De nagyon sok olyan elektromos eljárás van, ami egyen áramot használ, ezek az úgynevezett tens kezelő kis tappancsok, amiket most már lassan mindenféle boltba lehet kapni, amivel megint csak ízületi fájdalmakat, zúzódásokat, izomhúzódásokat lehet kezelni nagyon egyszerűen és otthon. Tehát ezeket érdemes használni.
1: Igen, de hát a 19. század végén ez egy olyan általános dolog volt, ugye, ahogy olvasunk naplókat, hogy elektromos fürdőt vettem. Mi az, hogy elektromos fürdőt vettem? Számomra ez olyan érdekes, hogy nehezen érthető. Mit jelentett ez akkor, hogy elektromos?
2: A 19. században az elektromos fürdőt vettem? Hát megmondom őszintén, ezt én se tudom most, nem tudom, mire kérdezze.
1: Igen, de a naplókban
2: olvasom. Naplókban volt ez, ilyen, hogy elektromos fürdőt
1: vettem. Igen, elektromos fürdőt vettem. És most tehát a mikorunkban, ha... csak szárazon, tehát lehet, hogy most egy érdekeset kérdezek, de hogy csak szárazon vehetünk egy ilyen kúrát, vagy egy elektromos terápiában lehet részünk, vagy esetleg még egy vízkúrával hát összefüggésben. Hát
2: ehhez mindig kell egy kis víz, vagy így, vagy mindig úgy, kell. Mert ugye szárazon az elektromosság nem vezetődik, tehát ha általában a legtöbb elektromos kezelés, az elektromágnesesekhez nem kell, tehát a mikrohullám, rövid hullámot egyszerűen csak belekerül az ember ebbe az elektromágneses térbe és működik, de ezek a klasszikus galván kezelések, ahogy szokták hívni, ezeknél általában vagy egy vizes közvetítő felület van, vagy van egy olyan forma is, hogy hidrogalván kezelés, amikor a beteg keze lába vízbe van, és oda vezetik az áramot, és ezen keresztül megy végbe a kezelés.
1: Igen, cseheknek voltak ilyen elektromos, vagy vannak is milyen elektromos kis kütyüjeik, amikkel hát ugye lehet a bizonyos fájó, vagy nem fájó, csak éppen élénkítendő területeket valahogy stimulálni. az is a nevük, azt hiszem, hogy stimulálószerek.
2: Hát azok valószínűleg ilyen egyenáram, az ilyen impulzus áramot üt, tehát az inkább az izmot fogja összehúzni és úgy foghatni.
1: Még egy utolsó kérdésre van időnk, ami szerintem a legkézenfekvőbb terápia, és ez a mozgásterápia. A mozgásterápiáról megint az a elképzelésünk, mint a fényterápiáról, hogy mi már arról mindent tudunk. Tényleg tudjuk, ami fontos a mozgásterápiáról?
2: Valószínűleg igen, csak a mozgásterápia az, amit meg nem csinálunk. Tehát ugye általában, amit nem tudunk, azt azért nem csináljuk, amit meg tudunk, azt meg azért nem. A mozgás rendkívül fontos van a mai korban, amikor mindenki rengeteget ül, keveset mozog, tehát a napi egy óra mozgásra mindenkinek szüksége volna. Ugye most már vannak ilyen reklámok is, hogy hetente legalább háromszor egy órát mozogjunk, ami nagyon helyes, hogy ilyen dolgokat is reklámoznak most már a médiában. Azt valószínűleg kevésbé tudjuk, hogy a mozgás nem csak úgy általában tartja fönn az egészséget, hanem valóban szerepe van adott betegségek kezelésében. Óriási jelentősége van a cukorbetegségnek, nem csak a megelőzésében, hanem a kezelésében is. Óriási jelentősége van a hangulati betegségeknek a kezelésében, a depressziós betegek, akik már klinikailag depressziósnak számítanak, egy mozgásterápiával jelentősen javítható az állapotuk. Óriási szerepe van az emésztési betegségekben, tehát például visszautalva megint a vastagbéldaganatra, ami Magyarországon óriási probléma, és nagyon sokan halnak meg benne. A mozgás elősegíti a emésztésnek a fölgyorsulását, hiszen ahogy mozgunk, a hasizomzat egyfajta bélmasszást is végez, és ezáltal megint csak a székrekedés és panaszok megszűnnek, és ezen keresztül aztán a vastagbéldaganatnak a gyakorisága is csökkenni fog. Tehát, hogy nagyon sok olyan betegséget említhetünk, amiben a mozgásnak kulcsfontosságú szerepe van. Persze nem említettem a szív- és érrendszeri betegségeket, akár ha valaki egy szívinfarktuson esik át, a szívinfarktus utáni visszaépülésben, rehabilitációban is nagyon fontos szerepe van a fokozatos fizikai aktivitásnak.
1: Igen, hát ugye gondolom ez az egyik döntő része, amit mi magunk is el tudunk végezni. De az ember megy az országúton, és ha csak a volán mellől kinéz oldalra, akkor minden második oszlopon lát ilyeneket, hogy masszázs, szalon, meg masszázs, tudom én hol, menjek oda, mert az élénkítő. Milyen szerepe van a masszázsnak a mozgásterápiában? És hát gondolom, ezeknek nem sok közük van a terápiához, de azért jó lenne egy kicsit, ha erről beszélgetnénk.
2: A masszázs egy nagyon fontos terápiás eszköz, de viszonylag kevés helyen művelik terápiás szinten. Tehát azok a úgynevezett wellness masszázsok, amiket így hirdetnek, hogy menjünk oda, ott általában valóban az történik, hogy az embert kicsit megmasszírozzák, kicsit ellazul, és közérzete javul. Tehát végülis mindenféle olyan kézzel végzett masszázs, ami nem túl erős, nem túl fájdalmas, és egy kicsit az ember ellazulhat, annak az egy ilyen, hát ezért hívják wellnessnek, ilyen jó közérzeti masszázs. Igazából a gyógymasszázs az egy komolyabb műfaj, hiszen ott meghatározott fogások vannak, és ott bizony néha sokkal jobban fáj a masszázs után, mint előtte, mert olyan izomcsoportokat próbálnak fellazítani, területeket helyre rakni, amelyek a rossz tartás, az ülő életmód miatt kicsit már úgymond megkötöttek. Tehát ez egy kicsit komolyabb dolog. Tehát ezeket a gyógymasszőröket pedig megint csak azokon a helyeken tudjuk megtalálni, ahol fizioterápiával foglalkoznak. Tehát, hogyha gyógymasszázs szeretnénk, akkor az orvosi beutalóval a legegyszerűbb elérni, mert ott tényleg gyógymasszőr kezébe kerülünk. A wellness központokban csak idézőben masszőrök vannak, akik hát nem biztos, hogy nem akarom őket bántani, de nem biztos, hogy olyan szinten művelik a masszírozásnak a tudományát, mint egy gyógymasszőr. Természetesen aztán a klasszikus, ugye, amit mi gyógymasszázsnak hívunk, ez a klasszikus svéd masszázs lényegében, mert egy svéd vívóedző dolgozta ezt ki, és ezért hívják svéd masszázsnak, de vannak különféle keleti, távol-keleti masszázsok, amelyek hát érdekesek lehetnek, ezek a különféle táj masszázs, egyéb kínai talpmasszázs, stb. Hát ezeknél is mondjuk a táj masszázsban valami kifejezetten jó, meg helyre rak bizonyos ízületi problémákat. A talpmasszázs az ilyen jóléti masszázs megint, hogy jól érezzük magunkat, de mondjuk például attól nem feltétlenül kell azt várni, hogy meggyógyítja a betegségeinket.
1: Amikor ezekről a kérdésekről, a különböző természetes gyógymódok terápiáiról beszélgettünk, azt vettem észre, hogy tulajdonképpen nincs is egyetlen egy olyan sem, amelyik csak kimondottan ugye a testi létünket gyógyította volna, vagy a testi erőnlétünk megtartását segítette volna, hanem mindig szóba került, majdnem minden alkalommal szóba került, hogy jobban érezzük magunkat. Tehát ez egy mentális kérdés is. És már csak azt szeretném megkérdezni egy rövid válasszal, hogy mennyire érdekli ez ma az embereket. Tehát amikor nincs összekeverve a misztikummal, meg különböző filozófiákkal. Mennyire érdeklődnek ténylegesen az emberek a természetes gyógymódok iránt?
2: Én azt gondolom, hogy érdeklődnének, csak elég nehéz megtalálni azokat a helyeket, ahol valóban nem misztikummal, vagy valamilyen áll dologgal, vagy felkapott divatos dologgal találkoznak, mert erre mindenkinek szüksége van, hogy egyrészt olyan kezelést kapjon, ami tényleg hatásos, és ezekben néha az a meglepő, hogy nincs benne semmi különlegesség, hanem ezek egyszerű kezelések. És nyilván ez válik érdekessé, amikor azt is megtapasztalják, hogy nem csak a fizikai bajaik enyhülnek, hanem lelkileg is egy kicsit föllélegeznek attól, hogy... Tehát nagyon sok minden van ebben benne. Az, hogy az emberhez hozzáér egy másik ember, például a masszázs kapcsán, ennek, ha ezt jól teszi, akkor ennek egy óriási pszichés nyugtató hatása is van. Vagy ha egy olyan kezelést kap, ami javítja, vagy csökkenti például a fájdalmát, nyilván a pszichéje is javulni fog, de a legtöbb esetben ugye a gyógymódok, amiről beszélgettünk, azért arról is szólnak, hogy környezetváltozás is tartozik hozzá egy kicsit, tehát ki kell mozdulni, kilép az ember a hétköznapi mókuskerekéből, és ez önmagában már segíthet. Persze nem old ez meg mindent, tehát attól, hogyha valaki még mindig haragtartó, meg gyűlölet van benne, akkor akárhova elmehet, akkor a medencébe is mérges lesz és ideges. Tehát ez bennünk is ott kell lenni a szándéknak, hogy a bennünk felhalmozódó negatív érzelmektől megszabaduljunk.
1: Igen. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, és elbúcsúzunk kedves nézőinktől azzal a gondolattal, hogy amit itt végig tudtunk figyelni és meghallgatni, mindig újra meg újra kiderül, hogy a legegyszerűbb, ami kézenfekvő, ami benne van a nagy alkotásban, melynek mi is részesei vagyunk, a teremtett világnak az alkotásaiban. Ez a nem csak a legkézenfekvőbb, hanem a legcélra vezetőbb is. Kívánok mindannyiunknak jó egészséget, viszontlátásra!

97. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Örüljön a föld, örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülötte, igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja és megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden Isten felett. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban,

93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel, felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára, megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. Állandó a te királyi széked, elejétől kezdve, öröktől fogva vagy te. A folyóvizek, Uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek hullámokat hánynak, a nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban. A te bizonyságaid igen bizonyosak, a te házadat illeti, Uram, szentség napok hosszáig. A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasság.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, önök a Speranza Reménység Televízió Keresztút adását követik. Köszönöm, hogy ma is bennünket választottak és velünk tartanak. Ezzel az alkalommal a krasznai gyülekezetben készített felvételt szeretnénk bemutatni az önök számára, amikor meghívásunkra Magó Zsolt lelkipásztor és a gyülekezet együtt elkészítettünk egy olyan programot, amelyet szeretnénk most bemutatni az önök számára. Az íge alkalmával együtt fogunk elmélkedni azokról a gondolatokról, melyekben megértjük, hogy Isten az ő fia által szereti a bűnöst, még a tékozló fiút is. Köszönjük szépen a kórusnak a szolgálatot, köszönjük szépen a költeményeket, a felolvasásokat, a Jóisten áldását kívánom a krasznai gyülekezet számára, és a kedves televíziónézők számára, ennek az adásnak a megtekintése alkalmával. Kellemes időtöltést kívánok mindannyiuk számára.
2: A gyakorlati kereszténység életjelei. 1 Tesszalonika 1, első 4 versét olvasom. Kegyelem nektek és békesség. Hálát adunk Istennek mindenkor, mindnyájatokért, amikor megemlékezzünk rólatok imádságainkban, mert szüntelenül emlegetjük a mi Istenünk és Atyánk színe előtt hitből eredő munkátokat, szeretetből jövő fáradozásotokat, és a mi Urunk Jézus Krisztusba vetett reménységetek álhatatosságát. Mivel tudjuk, Istentől szeretett testvéreink, hogy választottak vagytok. A tesszalonikai hívők igazi misszionáriusok voltak. Szívük buzgóságban égett üdvözítőjükért, aki megszabadította őket amaz eljövendő haragtól. Krisztus kegyelme által életükben csodálatos változás történt. Isten igéjét nagy erő kísérte, amikor hirdették a népnek, úgyhogy szíveket nyertek meg az igazság számára, és lelkekkel gazdagították a hívők táborát. A gyakorlati kereszténység első jele a hitből eredő munka. A hit és a cselekedetek elválaszthatatlanok. C.S. Lewis mondta, a hitről és a cselekedetekről szóló vitát illetően ez olyan, mintha azt kérdeznénk, hogy egy olló melyik pengéje a legfontosabb. Az üdvösség Istentől van, hitáltal az ő kegyelméből. Az üdvösség következménye a jellem, amely az értelmes bánásmódot eredményezi. Pál nem csupán egy üzenetet közvetített. Evangéliuma nem pusztán szavak gondosan összecsomagolt halmaza volt. Szavaiban isteni erő volt, és a Szentlélek meggyőződést hozott az emberek szívébe. A második jel a szeretetből fakadó fáradozás. A gyakorlatban megnyilvánuló kereszténység a szeretetből fakadó áldozatos élet. Róma 12.9.12. A szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban álhatatosak. Az igazi szeretet cselekedetekben nyilvánul meg, tükrözve jellemünket és hitünket embertársaink felé. A harmadik jel az álhatatos reménység Krisztusban. A reménység álhatatossága a hármas felsorolás csúcspontjában áll. 1 Tesszalonika 1.10. És várjátok a mennyből Jézust, az ő fiát, akit feltámasztott a halottak közül, aki megszabadít minket az eljövendő haragtól. Pál és misszionárius társai hálát adtak a tesszalonikaiak álhatatosságáért. Ez a remény nem gyenge vágy, hanem magabiztos hit, ami Urunk Jézus Krisztusban. Mennyire voltak álhatatosak? 1 Tesszalonika 1.3.4. Szüntelen hálával tartozunk Istennek, értetek, hitetek nőttön nő, és az egymás iránti szeretet gazdagodik minnyájatokban. Az oxigén fontosságához hasonlóan a remény a lélek számára elengedhetetlen. Emil Brunner szavaival. Amilyen fontos az oxigén a tüdőnek, olyan a reménység valósága az emberi léleknek. Ha elvesszük az oxigént, fuldoklás miatti halál áll be. Ha elvesszük a reménységet, az emberiség nem tud lélegezni. Így kétségbeesés és reménytelenség lesz a következménye. Ahogyan a tesszalonikai hívők példája mutatja, a gyakorlati kereszténység életjelei a hitből eredő munka, a szeretetből fakadó élet és az álhatatos reménység összefonódásában rejlik. Kérjük Istent, hogy segítsen minket ezen az úton járni, és hogy mi is igazi misszionáriusokká váljunk, akik Isten szeretetével és erejével hirdetik az evangéliumot a világnak. Amen.

Páskújné Kovács Erzsébet, a hit. Az élet gondjai sokszor nagyra nőnek. Ma te, holnap én hordozom. De sose feledd el, Isten szeme néz rád szeretettel, túl a gondokon. Nyomorúságra születik az ember, a próbák útja ez a földi út, de él az Isten, és nem hagy magunkra. A küzdésben segítő kezet nyújt. Fáradt lehetsz és lankadak sokszor, de elhagyatott nem lehetsz soha. Csak az szánnivaló, akinek nincsen hite, nincsen bizodalma, nincsen Krisztusa. Csak ott van félelem, ahol nem él a hit, s az emberi erő kevésnek bizonyul. De boldog az, kinek a próbákban bizodalma egyedül az Úr. Lehetséges minden a hívőnek. Nagyobb ígéretet ember nem kapott. Ez megoldott múltat, megoldja a jelent, s megoldja mindig a holnapot. Amen.

Páskújné Kovács Erzsébet, segíts sóvárgó lelkemnek. Vágyódom hozzád, Istenem, szeretve, szeretni. De a vágy is békjó nekem, nem tudom levetni. Miért, hogy csak vágyam marad, de el nem érhetem? Miért örökös sóvárgás érted az életem? Törd át lelkem kötfalát, hogy látva lássalak. Értelmem sötét zugait, mint éjszakát a nap. Világíts be, és maradj meg örökké én nekem. Ne hullámozzék, mint az ár bennem az érzelem. Mint kalitkában a lelkem, csak törött szárnyú madár. A test rabságába zárva, utánad sírva száll. Szállna, de beleütközik hús és vér falába, e földi vágyok által szőtt szálak guzsajába. Ez a valóság, Istenem. Vágyódom szeretni, és mégis képtelen vagyok felülemelkedni bukáson, bántáson, bajon, s az a falat kenyér nincs a kezemben sohasem, ha kő repül fölém. Istenem, hol az a kenyér? Hol vannak az utak, amiken szeretni szívem végképp megtanulhat? Segíts sóvárgó lelkemnek börtönét levetni, s te benned feloldódva szeretni, szeretni. Amen.

A választás. Max Lucado írása nyomán. Csend van. Korán van. Az ég még sötét. A világ még alszik. A nappal közeledik. Néhány pillanat múlva nappal lesz. A nap felkeltével robog majd végig az égen. A hajnal csendjét felváltja a nappal zaja. A magány nyugalmát az emberi faj dübörgő tempója váltja fel. A korai reggel biztonságos menedék, döntések, határidők rohamait fogják elfoglalni. A következő 12 órában a nap követelményének leszek kitéve. Most kell döntenem. A Golgota miatt szabadon választhatok. És így választok. A szeretetet választom. Semmilyen alkalom nem indokolja a gyűlöletet. Semmilyen igazságtalanság nem érdemli a keserűséget. A szeretetet választom. Ma szeretni fogom Istent, és azt, amit Isten szeret. Az örömet választom. Meghívom Istent, hogy ő legyen a körülmények Istene. Elutasítom a cinizmus kísértését, a lusta gondolkodó szerszámát. Elutasítom, hogy az embereket bármi másnak lássam, mint Isten teremtményeinek. Elutasítom, hogy a problémákat másnak lássam, mint lehetőségnek, hogy meglássam Istent. A békét választom. Megbocsájtva élek, megbocsájtok, hogy élhessek. A türelmet választom. Nem fogok törődni a világ apró kényelmetlenségeivel. Ahelyett, hogy megátkoznám azt, aki a helyemet foglalja el, meghívom őt, hogy tegye meg. Ahelyett, hogy panaszkodnék a hosszú várakozás miatt, megköszönöm Istennek az alkalmat az imára. Ahelyett, hogy ökölbe szorítanám a kezem az új feladatok miatt, örömmel és bátorsággal nézek szembe velük. A kedvességet választom. Kedves leszek a szegényekhez, mert ők magányosak. Kedves leszek a gazdagokhoz, mert ők félnek. És kedves leszek a rideg barátságtalanokhoz, mert Isten is így bánt velem. A jóságot választom. Inkább lemondok a pénzről, mint hogy tisztességtelenül jussak hozzá. Inkább legyek észrevétlen, mint dicsekvő. Előbb tartok bűnvallást, mint hogy vádoljak. A hűséget választom. Ma megtartom az ígéreteimet. Az adósaim nem fogják megbánni a bizalmukat. A munkatársaim nem kérdőjelezik meg a szavamat. A feleségem, férjem nem kérdőjelezi meg a szeretetemet. És a gyermekeim soha nem fognak félni attól, hogy az anyjuk vagy apjuk nem tér haza. A szelídséget választom. Erőszakkal semmit sem lehet elérni. Ha felemelem a hangom, legyen az kizárólagosan csak dicséretre. Ha ökölbe szorítom a kezem, legyen az csak imában. Ha követelést támasztok, legyen az csak magammal szemben. Az önuralmat választom. Lelki teremtmény vagyok. Miután a földi lényem meghal, reménnyel tekintek az örök életre. Elutasítom, hogy az, ami porrá lesz, uralkodjon az örökkévalón. Csak az öröm hasson át. Csak a hitem lelkesítsen. Csak Isten befolyásoljon. Csak Krisztus tanítson. Szeretet, öröm, békesség, türelem,
kedvesség, jóság, hűség, szelídség és önuralom. Ezeknek szentelem a napomat. Ha sikerül, hálát adok. Ha kudarcot vallok, kegyelmét keresem. És amikor a nap véget ér, párnára hajtom a fejem, és megpihenek.

Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a krasznai gyülekezet testvéri közösségét, köszöntöm a kórust, és köszönjük ezt az élményt nektek. De köszöntöm ifjú barátaimat is, akik bátorítanak, és most is együtt vannak velünk. Köszöntöm a gyülekezetben a vendégeket, és a Speranza Reménység Televízió kedves nézőit. Köszönöm Magos Zsoltáron lelkipásztornak a felkérést, hogy ennek a programnak a végén egy néhány szót szóljak az ígéből. Örömmel és szeretettel teszem ezt meg. Amikor megkérdeztem, hogy mi legyen a téma, akkor az volt a válasz, valami gyakorlati. Hát van miből válogatni, mert a hitélet, az ha csak elmélet, az nagy baj. Van bőven mit gyakorolni. Van bőven a gyakorlatban mit kapaszkodni. Ezért egy olyan történetet választottam ki, ami igazán arról beszél, hogy milyen is a gyakorlati keresztényi életünk. A Lukács evangélium a 15. fejezet 21, 22, 23. és 24. verseit szeretném felolvasni. Csupán egy részletet a tékozló fiú példázatából, és szeretném, hogyha ezekkel a gondolatokkal foglalkoznánk, ezzel a történettel. A Lukács evangélium a 15. fejezet 21. versétől így szól Istennek igéje. És mondané ki a fia, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam. Az atya pedig mond az ő szolgáinak, hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok fel rá, és húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábaira. És előhozván a hízott tulkot vágjátok le, és együnk, és vígadjunk. Mert ez az én fiam meghalt, de feltámadott, elveszett, és megtaláltatott. Amen. Talán ez a legszebb történet a Szentigében. Mert ebben a történetben rólad és rólam van szó igazán. Miért is szeretjük a tékozló fiú példázatát, történetét? Miért szeretjük mi? Mert benne van, hogy bocsánatot nyerünk, benne van, hogy elfogadnak bennünket, és benne van a változás lehetősége is. Na de miért szereti a Jóisten a tékozló fiú példázatát? Miért ihlette a mennyei atya, a Szentlélek, az Úr Jézus Krisztust erre az igen mély példázatra? Miért szereti a Jóisten a tékozló fiú példázatát? Én azt gondolom, azért, mert megbocsájthat. Mert a Jóisten szeret megbocsátani. Mert a Jóisten tudja, hogy elbukott állapotunkban az egyedüli kapaszkodónk az, ha ő megbocsát. És ezt megtapasztalni a legnagyobb élményünk mindegyikünknek. Ugyanakkor azt hiszem, hogy azért szereti a Jóisten a tékozló fiú példázatát, mert miután ő megbocsát, bekövetkezik a változás az életünkben. Ez a legnagyobb dolog, ami a bocsánatnyújtás adás után az életünkbe következik. Melyek lennének a történet tanulságai? Isten végtelen szeretete és megbocsátása az, amit látunk. Azaz, bármikor és bárhogyan lehet jönni a Jóistenhez. Bármilyen tévedők lennénk, és bármilyen nagy bűnt követtünk volna el, ne legyen semmi, ami elválaszt bennünket a Jóistentől, az ő népétől. És az ördög ezt akarja elérni a mi elménkbe, a mi értelmünkbe, hogy féljünk visszatérni a Jóistenhez. Féljünk a gyülekezeti közösségtől. Féljünk az adventizmustól, attól a néptől, amelyet maga az Úr hívott el és választott ki ezekben az utolsó időkben. Isten szeretete feltétel nélküli. Csodálatos ez a gondolat. Ő mindig kész megbocsájtani és esélyt adni. Aztán a másik fontos gondolat az emberi szabadság és felelősségvállalás. A tékozló fiú felelősséget vállalt akkor is, amikor elment a háztól,
De leginkább akkor volt felelősségteljes, amikor rádöbbent arra, hogy az előző döntése nem hozott jó eredményt az életébe. Sőt, tönkrement az élete. És be tudta látni azt, hogy nem volt jó, amit eddig tett, és felelősséget vált tetteiért. Tudjátok, mit jelent felelősséget vállalni az életben tetteinkért? Beismerjük tévedésünket, és megpróbáljuk azt kijavítani. A tékozló fiú visszatért, mert tudta, hogy a mennyei atya, most bocsánat, átfordítottam, az ő atya szerető. És mi is csak így tudunk visszatérni a jó Istenhez, ha megvan ez a kapcsolat, ez a tapasztalat, hogy tudjuk, hogy a mennyei atyánk megbocsájt. Végül ott van a történetben az önzés is, és a testvéri kapcsolatból következtethető tanulság. Közösségben van irítség, van féltékenység, van támadás. De kedves testvérem, mi nem a közösségre kell nézzünk. A közösségből én csupán egy vagyok. Én a mennyei atya hívó szavára kell reagáljak. Ha a közösségre nézünk, ha a családra nézünk, gyarló, tévedő embereket látunk, amiben én is, te is beletartozol a magad során. És ez a történet elmondja, hogy van lehetőség az új kezdetre. Légy bár fiatal vagy idős, Istenhez lehet térni és meg lehet változni. Hányszor? Hányszor? És azt mondja az Úr Jézus, mondanéki Jézus Máté Evangélium 18. fejezet 22. versében, nem mondom neked, hogy még 7-szer is, hanem még 77-szer is meg lehet és meg kell bocsátani. Gyülekezetet szeretném kérdezni, hogy véleményetek szerint melyik a történetben Istennek a kedvenc fia? A tékozló fiú, vagy a nagy, aki becsülettel, méltósággal, tisztelettel képviselte a családot a társadalomban, a közösségben, nem tévedett, nem lehetett rá semmi rosszat mondani. Aztán, hogy mi volt a szívében, az is kiderült. Vagy a tékozló fiú, aki szégyent hozott a családra, szégyent hozott a közösségre, szégyent hozott a munkási közösségre ott abban a családban, aki eltékozolta mindazt, amit a család összegyűjtött. Melyik Istennek a kedvenc szereplője ebből a történetből? Melyik a te kedvenc szereplőd? És melyiket tartott te méltónak ebben a történetben? Furcsa az, hogy mind a tékozló fiút kedveljük, de a keresztény életünkbe ugye a tékozló fiúval nem foglalkozunk. Hát azt mondjuk, hogy egy semmire kellő. Nem való közénk. Mire való, hogy ide gyere? Nem való neked a hit, mert nem álltad meg a helyedet. És azt mondjuk, hogy a nagyobbik fiú, aki becsülettel képviseli a közösséget, az, abban kell bízni, abban kell reménykedni. Én azt látom, hogy ebben a történetben van egy kulcsfontosságú dolog, ami tetszik Istennek. Mert Istennek nem az tetszik, hogyha mi jók vagyunk, jó megoldásaink vannak, jó vezetők vagyunk, jó programokat szervezünk, jó igét szólunk. Persze, ne legyen félreértés, ezek mind kellenek. Isten szemében akkor vagyunk értékesek, hogyha értéket adunk Jézus Krisztus Golgotai áldozatának. Isten szemében akkor vagyunk értékesek, ha beismerjük azt, hogy nem vagyunk méltók, nem vagyunk képesek, és szükségünk van a bűnbocsánatra. A tékozló fiú minden tévedése és bűne ellenére rájött egy dologra, hogy nem méltó. Hogy minden tönkretett. Hogy nem tudja egyedül megoldani a problémáját, és szüksége van a mennyei atya segítségére. A mi esetünkben mennyei atya, az ő esetében a szülői atya. Te rájöttél erre?
hogy attól leszel jó az Isten szemében, ha megbánod bűneidet, és nem mutatod, hogy mennyire jó vagy, mennyire komolyan veszed a dolgokat, hogy mennyire pontos vagy, hogy mennyire nagyszerűen tudod elvégezni a családban, a gyülekezetben, a társadalomban a feladatokat. Rájöttél arra, hogy te is tévedő vagy? Isten kedvenc szereplője a tékozló fiú történetében példázatában szerintem a tékozló fiú. Mert nem adott értéket magának, hanem annak adott értéket, aki visszafogadta az ő atyának. Aki nem érzi szükségét az atya kegyelmének, azt nem is tudja az atya fia által megváltani. Ebben a történetben elhangzik egy olyan sorok közti gondolat, amelyet Jézus Krisztus a Márk evangélium a második fejezet 17. versében így fogalmaz meg. Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. És nem azért jöttem, hogy az igazakat, hanem hogy a bűnösöket hívjam megtérésre. Kedves gyülekezet, a döntés itt van a kezünkbe, előttünk áll. Hova sorolod be magadat? A tékozló fiú sorába, vagy a nagyobbik testvér sorába? Én azt mondom, hogy legyünk tékozló fiúk. A jó Isten szereti a tékozló fiút, megváltoztatta az ő életét, a te életedet is meg tudja változtatni. Mindannyiunk életét megváltoztatta, és megváltoztatja, mert nem beszélhetünk múlt időben, hanem jelen időben és jövő időben kell beszéljünk, mert a mi bűnös életünk arról szól, hogy Jézus nélkül tehetetlenek vagyunk minden nap. Míg élünk, rá van szükségünk hit által. Adja meg az Úr ezt a felismerést, ezt a kegyelmet, hogy legyünk Istennek kedvenc fia, a tékozló fiú.

Mennyekben lakozó jó édesatyánk, Te, aki a mi alkotunk és teremtünk vagy, és az Úr Jézus Krisztus által, ami megváltunk, áldunk és magasztalunk, hogy elfogadtál bennünket, mint gyenge tévedő, gyarló gyermekeidet. És kérünk, tégy bennünket is visszatérő gyermekekké. Köszönjük, hogy habár eltékozoltuk sokszor időnket, gondolatainkat, tetteinket, talán életünket, köszönjük, hogy visszafogadsz, Urunk, és köszönjük a tékozló fiú példázatát, amelyből megérthettük, hogy Te szereted a tévedőt, és meg szeretnéd változtatni az életét. Bocsásd meg, kérünk, Urunk, bűneinket. Gyengék és gyarlók vagyunk, és köszönjük, hogy az Úr Jézus Krisztus által eléd jöhetünk, és bocsánatért esedezhetünk, és abban a reményben tesszük minden egyes alkalommal, hogy el is nyerjük azt. Jó Úrunk, kérünk, áldjál meg bennünket, mint gyülekezet, mint közösség, mint ifjúság, akik előtted állunk most, de azokat is, akik ezt az adást követik, hogy tudjunk mindig visszatérni Te hozzád. Hogy ne szégyeljük a visszatérést, hanem erőt merítsünk a Te szeretetedből, és válasszuk mi is azt, hogy szeressünk, hogy visszatérjünk, hogy Téged kövessünk. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban lelkileg nyugalomra lelhetünk, és van megoldás az engedetlenségre, a bűnre. Áldunk és magasztalunk azért, hogy melletted dönthettünk, és imádkozunk azokért, akik még lehet nem hozták meg ezt a döntést. Jó Úrunk, adjad, hogy megfogalmazódjon azokban, akikre még vársz, hogy melletted döntsenek. Adj erőt nekik, kitartást a küzdelemben, hogy neked engedjenek. Te, aki megáldod az embert, és azt szeretnéd, hogy minden jóban, minden áldásban része legyen, és végül egy örök élettel megajándékozod azt. Áldunk és magasztalunk ezért, most és mindörökké. Amen.

Képzeld el, hogy van egy könyv, ami több ezer éven átalakította az emberek gondolkodását, ihletett művészeket, vezetett családokat, és útmutatást adott azoknak, akik keresték a választ életük nagy kérdéseire. Egy könyv, amely minden oldala új gondolatot, új reményt hoz, és amely képes megnyugtatni, bátorítani, vagy épp gondolkodásra késztetni. Kíváncsi vagy, hogy melyik lehet ez a könyv? Ez a könyv már több mint 3400 nyelvre van lefordítva, hogy bárki számára elérhető legyen a világ bármely pontján. És bár lehet, hogy eddig nem gondoltál rá, most talán érdemes lenne a saját otthonodba is meghívni, hogy legyen egy hely, ahol a gondolatok és a lélek találkoznak. Szeretnéd ezt a könyvet ajándékba megkapni? Ez a könyv nem más, mint a Biblia, Isten szava, a Szentírás, amelyről így szól Pál apostol a Timóteushoz írt második levél 3. fejezet 14. versében. A teljes írás Istentől ihletett. A Biblia a világ legfontosabb és legbefolyásosabb könyve. Nem csupán egy vallási szöveg, Isten szava az, útmutató a mindennapi élethez. Erkölcsi iránytű és lelki táplálék is egyben. A Speranza Reménység Média Központ szeretne minden olyan házhoz eljuttatni egy Bibliát, ahol még nem olvasták azt. Ha szeretnéd, hogy a tied is legyen, írj nekünk SMS-t neveddel és postacímeddel a 0741 059 059 telefonszámra, és örömmel elküldjük neked postán ajándék

33. Zsoltár. Örvendezzetek ti igazak az Úrban, a hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat citerával, 10 húrú hárfával zengjetek néki. Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és törvényt, az Úr kegyelmével telve a föld. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük. Összegyűjti a tenger vizeit, mint egy tömlőbe, tárházakba rakja a hullámokat. Féljetek az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. Mert ő szólt, és meglett. Ő parancsolt, és előállott. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait, az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára, ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket. Nem szabadul meg a király nagy sereggel, a hős sem menekül meg nagy erejével. Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket,

23. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem, az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú ideig.

0: 84. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Kórá fiainak zsoltára. Mi is szerelmetesek a te hajlékaid, seregeknek ura. Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újjongnak az élőisten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse, a te oltáraidnál, ó seregeknek ura, én királyom és én istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a siralom völgyén forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai eső. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgasd meg az én könyörgésemet, hallgasd meg Jákobnak Istene. Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkented orcáját. Mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonoszok sátorában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek ura, boldog ember az, aki bízik be.
1: Kivezető út a depresszióból. Előadó Major Zoltán lelkész.
2: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Most már nem olyan homályos, olyan bizonytalan a kép, hogy most már 8. alkalommal már látjuk azért, hogy vezet ki az út a depresszióból, hogyan lehetünk derültek és vidámak, még a betegség környékez bennünket is, még a különböző problémákkal küzdünk is az életünk során, ha megtaláljuk a kivezető útat, és megtaláljuk azokat a mérföldköveket, amelyek segítenek bennünket, akkor kitalálunk. Beszéltem dr. Miri Medlinek a könyvéről, a kivezető út a depresszióból, ez a fiatal ember írta ezt a nagyszerű könyvet, sok-sok munkával, nagyon sok kutatást végzett, mert van egy kiváló felesége, aki Derikának hívnak, és aki innen származik Erdélyből. Egy nagyszerű asszony talált, nem ott Amerikában, hanem innen vándorolt ki, és neki is ajánlja az ő könyvét. Hát milyen is a stressz, és milyen a distressz? Stressz nélkül nincsen élet. A distressz által csak sorvadás és pusztulás van, ahogyan az emberi élet szinte elformik az évek vagy az évtizedek során. 4 aspektusból szemlélhetjük a mi életünket és a mi testvilági jólétünket. Vagy a fizikai életet, elsősorban a fizikai állapotunkat, abból a nézőszögből, ahogyan a fizikai állapotunkat szemléljük. Azután a mi mentális, a mi kedély állapotunkat, ahogyan járjuk, és ahogyan a mi lelki életünket, és a mi közösségi, szociális életünket. Ez a 4 pillér az, amelyen a mi személyiségünk nyugszik. Bármelyik pillért kiütjük, akkor olyan teszünk, mint a 3 lábú szél. Hol erre billen, hol arra billen, csak éppen nincsen egyensúly. Akár a fizikai életünk terén jönnek dolgok, azok kibillentenek minket az egyensúlyból. Akár a mi mentális állapotunkban következik be valami, az is kibillent. Ha állandóan szomorúak vagyunk és stresszeljük magunkat és állandóan szorongunk, az se egy kiegyensúlyozott békés boldog élet, nem? De ha egyedül vagyunk, ha nincs közösség, ha nem mosolyog rám senki, ha nem kérdezi meg tőlem senki, hogy van, mi van vele, mi történt veled, ha nem számíthatunk senki, akkor is olyan is vagyunk, mint a 3 lábú szél. Bizony így van ez. Isten azt akarja, hogy mind a fizikai, mind a mentális, mind a lelki, mind a mi közösségi életünk rendben legyen. Azért nem bölcsek azok, akik nem járnak el ide erre a helyre a gyülekezetre. Nem bölcsek azok. Hát milyen gyakorlati utak vezetnek a fizikai egészség optimalizálására? Mi az, amit tennünk kell, hogy a fizikai egészségünk rendben legyen? Megfelelően kell táplálkoznunk, rendszeres testgyakorlást kell végezni, kerüljük el azokat az izgató, stimuláló szereket, a nikotint, a koffeint, az alkoholt, amelyek pillanatnyilag a gondok enyhítésénél talán segíthetnek, a fizikai fáradtságot talán egy kicsit elűzhetik, de amikor elmúlik ezeknek a hatása, akkor háromszorosan megnövekedve hullanak vissza ezek a gondok a vállainkra. Ezek által a szerek által az ember becsapja magát, de a szervezetét nem tudja, mert a szervezet előbb vagy utóbb benyújtja a számlát. Csökkentsük a minimálisra a gyógyszereknek a használatát. Talán tudja, hogy ezt mondom, miközben a feleségem orvos is néha írja a recepteket, de ő maga is ezt mondja. A kisunokám 3 napig lázas volt, és amikor beszélgettünk telefonon, rögtön azt mondta, de antibiotikumot nem adtunk neki. Minimálisra, mert vannak bizonyos vírusos fertőzések, amelyeknek 3 nap a lefolyási ideje. És ha kapnak antibiotikumot, ha nem, 3 nap alatt lefolyik az a betegség, és a szervezet megküzdi, és megerősödik. Kíméljék az egészségüket és a pénztárcájukat. Nem kell a gyógyszerek után kapkodni. Nagyon kulcsfontosságú, hogy optimális legyen a mi táplálkozásunk. Isten úgy teremtette az embert, hogy örömöt leljen abban, amikor eszik. Nem kell kapkodni. Nyugodtan meg lehet telíteni, még hétköznap is. Arra a kis időre nyugodtan el lehet elnyerni és a gondokat elfelejteni, és örömmel fogyasztani. Jézus örült, amikor táplálkozott. Örült az ételnek Jézus. Azt mondta a tanítványainak, hogy én kívánom, én vágyakozom megenni veletek a húsvéti bárányt, nem? Ahogy meghívták a rómaiak, meghívták a zsidó főemberek Jézust. Örömmel elment velük, hogy velük vacsorázott, hogy időt töltsön velük, ápolja a közösséget velük, és véletlen, lelkiekben, mentálisan, és a közösség által az életüket boldoggá tegye és felemel. Nagyon fontos dolog az, hogy elkerüljük az életünkben azokat a dolgokat, amelyek ilyen finomítottak. Én úgy szoktam mondani, hogy ami már nem természetes, hanem valami rafináláson átment. Sajnos az ember mindig azt szereti, ami kevésbé jó neki. Ami jó, azt az ember kinek, minek adja? Az állatot. Nézzük csak meg, hogy vagyunk. Mitől erős egy ló, fényes a szőre? Az attól, nem? És az ember mit csinált az attól? Oda a lónak. Legyen életvidám, legyen fényes a szőre. Ő maga. Ettem húzát. Annak a lisztjét is igen-igen kifinomítva, nem? Hogy már szinte semmit átérték, ne legyen benne, de legyen fehér, mint a hó. Az ördög így megrontja az ízlésünket, nem? Bár itt ezt most nem kell mondanom, a kukorica. Mennyi átérték van a kukoricának? Rengeteg. Sokkal több, mint amit általában az ember fogyaszt. És Magyarországon mit csinálnak? Odaadják a disznónak. Hadd legyen jó kövér, hadd hízzon, hadd gyarakodjon. Ahelyett, hogy az emberi test táplálékával használnak. Ha a burgonya esetét nézzük, mit használunk mi? Krumplit, nem? És mit használhatnánk a krumpli helyett? Csicsókát. Ismerjük itt a csicsókát? Többszörös tápérték van benne, mint a krumpli. Ilyen az embernek a gondolkodása, amikor megromlott, amikor nem a mennyei tanács szerint éli az életét. Ha valaki szeretne finom kenyeret sütni, akkor süsse meg az ezékieli kenyeret. Keresse meg a Bibliában, hogy Ezékiel mit tanácsol, miből süssünk kenyeret. Az tápláló, az teljes értékű. Ezekre a dolgokra kell igazán odafigyelni. El kell távolítsuk magunktól az ilyen stimuláló szereket, mert ezek, mint például a kofein, ami nem csak a fekete kávéban található, a cukorban, a kólában, a különböző üdítő italokban, a csokoládék tartalmaznak jelenleg. Mit eredményez ez? Nyugtalanságot, idegességet. Este már némelyik ember olyan feszült, hogy csak egy gyufát kellene meggyújtani, és lábra kapna minden, nem? És akkor megkérdezzük, hogy hány kávét ittál? Hát még emlékszem, hogy reggel ittam egyet, mielőtt elmentem, 10 óra tárgyal is, evét után is, még aztán már nem is számolom. De olyan ideges, de erős, eleve, ugye, izgatottá válik, kivörösödik az arc, gyakori vizelést eredményez, gyomor és bélrendszeri zavarokat, izomrángást. Amikor elkezd az embereknek, vagy a szeme, vagy az arcizma, vagy a kezében, lábában érzi az ember ezt az idegrángást. Ez mind amiatt van, mert a táplálékában olyan dolgokat vesz magához, ami az idegrendszerén megterheli. És a testének azon a részén jelentkezik ez az izomrángatás, ahol a legérzékenyebb szívritmusa megváltozik, összezavarodik, és a szív kihagy, vagy gyorsabban ver, és rendkívüli aktivitás eredményez az ilyen állapot, de ugyanakkor pedig mérhetetlen nyugtalansággal kell szembenézni. Az alkohol és a stressz között igen szoros a kapcsolat. Ha valaki alkoholt fogyaszt olyankor, amikor nagyon stresszes állapotba kerül, akkor igen nehezen tud lenyugodni, mert éppen azokat a hormonokat köti meg, illetve azoknak a hormonoknak a fejlődését akadályozza meg az alkohol, többek között a szerotonin, ami a kiegyensúlyozottságot eredményezni az ember számára, az olyan megbékélés. Nem tudjuk sokszor megakadályozni, hogy a dolgok fel ne háborítsanak bennünket. Nem tudjuk. De hogy egy pillanat, vagy két perc eseménye napokon át háborítsanak és nyugtalanítsanak bennünket, ezt meg tudjuk akadályozni. Ha úgy élünk, hogyha agyunk számára szükséges hormonok működése normális és kiegyensúlyozott. A szerotonin, ahogy már említettem, idegingerelő átvezet, átvívő anyag az agyban, és ha ez hiányzik más hormonokkal együtt, akkor zavar. Ha alacsonyabb a szerotoninnak a szint, akkor ez hozzájárul a buskomorsághoz. Akkor elkeserítenek dolgok bennünket. A szerotonin legnagyobb mennyiségben az agy homloklebeny területén termelődik. Itt, ahol az érzék, ami érzelmi, erkölcsi és minden más döntésünket meghozunk. Ha az agy ellátása nem biztosított, akkor olyan döntéseket hozunk, amilyeneket. Aztán nézhetjük magunkat sokáig. Az agy nem képes szerotonint előállítani triptofán hiányában. Beszéltek elég részletesen, talán részletesebben is ezekről a dolgokról.

mérhetetlen feszültséget élnek át, egy helytelen, ugye a bizonyos savak, illetve hormonok hiányában, amire az agynak szüksége van, a gondolkodásuk labilissá válik, és mérhetetlen ilyen önvédelmi reakciókra ragadtatják ezek az emberek. Akkor is védekeznek, ha senki nem támadja őket. Nem tudom, hogy ismerőse az ilyen típus. Akik állandóan védekező álláspontban vannak. És állandóan azt figyelik, hogy na a másik. Volt egy idős lelkész, aki nagyon kedélyes ember volt, és éppen egy fordítottjára használta ezt a dolgot, amikor összeálltunk egy-egy értekezleten, lelkész értekezleten néhányan, Ödi bácsi jött oda hozzánk, egy pillanatra úgy megállt, és azt mondja, na hallom, megint rólam beszéltek. De hogy beszéltünk róla? De így köszönt be a társaságba. Ha valahol be akar kapcsolódni a beszélgetésbe, volt egy ilyen furcsa szokása, hogy így köszönt be. Hallom, megint rólam beszéltek. És akkor nagyon vidám, végváltozó ember volt, nagyon szerettem őt. Szerint ember volt. De valaki ezt el és komolysággal gondolja, nem? Hányan, négyen, ötten beszélget, biztos rólam beszél. Nem borzasztó így él. Nincs kellő önértékelése. Isten előtt álló, ő tud mindent az életemről, róla előle el nem rejtenek semmit sem. És az emberek csak jót mondanak rólam, Isten tudja az én bűneimet is. Ugyan mit jelent az, hogy az emberek hogy vélekednek róla? Mi számít igazán? Isten hogyan vélekedik? És aki így gondolkodik, az előbb-utóbb elszigetel, vagy körülveszi magát olyan emberektől, akik minden hibáját jónak mondanak. Olvassuk csak el, ha hazamegyünk, Ézsaiás könyvének az 5. fejezetét. Azt mondja, hogy jaj azoknak, akik a jót rossznak mondják, a rosszat pedig jónak. Akik az édes keserűnek, a keserűt édesnek, a világosságot sötétségnek, és a sötétséget világosságnak. Jaj az ilyen ember, aki csak ki tud élni, hogy ilyen emberekkel veszi körül magát. A magányosságnak az érzése is kiváltja az emberről a depresszió, de ezeknek a lépéseknek a nyomán nem is jutunk ide. És ami a legborzasztóbb, hogy legyengül az immunrendszerünk, és igen fogékonyak leszünk bármilyen betegséggel szemben. Megnő a stressz a mi életünkben, és sokkal nagyobb kockázatokat teremt a fizikai, mentális, lelki és a mi közösségi életünkben. Három lábú székké válik az életünk, ami ingadozik. Ha ilyen életszemlélettel élünk az életünk. Mi erősíti az immunrendszer? Miért az, ami feljavíthat bennünket? Azt mondja Ézsaiás próféta, és nagyon tanácsolom Ézsaiás könyvének a tanulmányozását. Ő az új szövetségi, ószövetségi próféta. Elég bonyolult ez. De azzal a lelkülettel, azzal a kifinomult belső érzékkel írja az ő proféciáját, ami csak az Úr Jézusnál és az apostoloknál látunk. Az Ószövetség legérzékenyebb, legkiegyensúlyozottabb, legboldogabb prófétája volt Ézsaiás. Pedig mi történt vele? Kettő fülőszerelője jogoskában. Sokszor kellett az életét mentse. De mégis, ha Ézsaiás könyvét olvassuk, akkor abból derű bizakodás, ragaszkodás az Istenhez, ez a mentalitás sugárzik belőle. Azt mondja az 58. fejezetben, ha odaadod utolsó falatodat az éhezőnek, és az elepett lelküt megelégíted, feltámad a sötétségben világosságod, és homályosságod olyan lesz, mint a dél, és vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy szárazságban is, és csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint vízforrás, amelynek vize el nem fogy. Ilyen az egészséges hívő ember. Aki önzetlen, aki együttérző, aki keresi az Isten.

lépjék. Beszéltem már a zenének a jótékony hatásáról, a komoly zenének a jótékony hatásáról, ami csökkenti a szorongást, a emberi test ritmusát jó irányba befolyásolja, segíti az elhazulást, csökkenti a fájdalomcsillapítók szükségességét, rákos páciensségnél, szülésnél is. Nagyon hasznosan alkalmazzák pszichológiai betegeknél. Ami a legnagyobb veszélyt gyakorolja ránk, az az aggódás. Az az aggódás. Jézus azt mondja, ne aggódjatok a holnap felől. Ne aggódjatok, mert a holnap majd aggodalmaskodik maga felől. Bízzunk az Úrban. Ne veszünk meg az életünket. Ne lépjünk sötétbe, amikor elindulunk az életünk útján. Bárcsak minden nap úgy tudnánk elkezdeni a mi napunkat, hogy Istenhez imádkozunk, és azt mondjuk, Uram, az én terveimet leteszem a kezedbe, te segíts, hogy azokból megvalósítsak, vagy elhagyjak dolgokat. Isten azt szeretné, hogyha mi így élnénk az életünket, és Jézus tanítását és az ő szavait az életünk csillagévé tennénk, akkor olyanok leszünk, mint amilyenek Ézsaiás leírja. A békés, boldog, Istenfélő ember. Szívemből kívánom, hogy így legyen. Hogy depresszió helyett, ború helyett legyen vidám a mi életünk. Éljünk a századik zsoltár szellemében. Énekeljünk az Úrnak, szolgáljunk neki örvendezéssel, és menjünk eléje végazsággal. Ilyen legyen az élet.

92. Zsoltár. Zsoltár, ének szombatnapra. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt, hogy mikor felsarjadnak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elvesztenek ők. Te pedig, Uram, magasságos vagy örökké, mert ímé a te ellenségeid elvesznek, és elszélednek mind a hamisság cselekedők. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egy szarvújét, elárasztatom csillogó olajjal, és legeltetem szemeimet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon. Plánták ők az Úrnak házában, ami Istenünknek tornácaiban virágzanak. Még a vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamisság.

65. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Zsoltár, Dávid éneke. Tiéd a hódolat, a dicséret, ó Isten, a Sionon, és néked teljesítik ott a fogadást. Ó, könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Bűneim erőt vettek rajtam, vétkeinket te bocsásd meg. Boldog az, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban, hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével. Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, üdvösségünknek Istene, e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma. Aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal. Aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását és a népek háborgását. Félnek is jeleitől a szélek lakói, a napkelet és nyugat határait megörvendezteted. Meglátogatod a földet és elárasztod, nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel. Gabonát szerzel nékik, mert úgy rendelted azt. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod, záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad. Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat víkság övezi. A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja. Örvendeznek és

82. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben járnak, a földnek minden fundamentuma inog. Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember. Kelj fel, ó Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül.

0: Dániel, Ámos, Lukács, Józsué, Pilátus, mennyi régi figura! Kik voltak ezek?
1: Zavaros történelem, rejtélyes proféciák, vége hossza nincs, feddés meg tanítás. Ki érti ezt?
2: Bibliai Szabad Egyetem.

Most a bibliai könyvek sorában eljutottunk Ámosz profétának a könyvéhez. Ámoszról azt tudjuk, hogy ő a kis profétáknak a sorában van, és úgy említjük, mint aki az első író proféta. Nagyon érdekes ez a kérdés, hogy miért is nevezik őt író profétának, hogy vajon azt jelentené-e ez a kifejezés, hogy előtte a proféták nem írták le az üzenetüket, vajon nem írták volna le a proféciáikat. Az író proféta kifejezés arra vonatkozik, hogy itt tulajdonképpen egy szemléletváltás következett be a proféta a munkájánál, illetve az írásaiban. A korábbi proféták főleg történeti dolgokkal foglalkoztak, a történetírással kapcsolatos tényeket közöltek, és mellette az igének a dolgait is leírták, az Isten hittel kapcsolatos dolgokat. Ámosnál viszont eltolódott a súlypont. Ő nem annyira koncentrált a történelmi vonatkozású dolgokra, hanem inkább Isten üzenetét közvetítette. Mint aki Isten üzenetének a vevője volt, aki Isten üzenetét kapta, és ez az üzenet olyan nagy erővel hatott rá, hogy megváltoztatta az egész életét, az életének az addigi irányvonalát, és át kellett adnia, el kellett mondania azt, amit Isten általa akart elmondani az embereknek. Amikor Ámosz profétára gondolunk, akkor azt is tudnunk kell róla, hogy az az írásgyűjtemény, amit a proféciák elhangzása után közöltek, ezt az írásgyűjteményt tulajdonképpen később jegyezték le, nem pontosan akkor, amikor a proféta elmondta. És nagyon nagy fordulatot jelentett az is, hogy írásban rögzítették ezeket az isteni kijelentéseket, mert így nem csak a közvetlen hallgatóság, hanem más nemzedékek is megkaphatták ezt az üzenetet. Ámosz nevét viseli ez a könyv, amelyben üzenetet közöl tulajdonképpen főleg Izrael országának, de Isten népének. Ezen kívül ő rá jellemző még az is, hogy nem csak Izrael népére, az egységes népre koncentrál, hanem úgy beszél a környező népeknek a sorsáról, illetve a környező népeknek a helyzetéről, mint akik fölött szintén ugyanaz az Isten az Úr, aki az ő Istene. Ennek a névnek, Ámosz nevének a jelentése teherhordozó, és rajta kívül az Ószövetségben nem viseli más szereplő ezt a nevet. Azt tudhatjuk még Ámoszról, hogy ő Tékoából származott. A feltételezések szerint, a leggyakoribb feltételezések szerint ez a Tékoa Jeruzsálemtől nem messze 16-17 kilométerre délre, és Betlehemtől 8 kilométernyire, szintén délre helyezkedett el. Egy olyan magas, a tenger szintje fölött 800 méterrel elhelyezkedő hegyes kis vidék, többször említi a Szentírás ezt a vidéket, ez Júda ország részében van, és az az érdekessége ennek, hogy Ámosz proféta annak ellenére, hogy ő a júdai ország részből való, sokszor, illetve hát a proféciájának a legnagyobb része Izrael országát illetően hangzik el, és Izraelre vonatkozik, nem Júdára vonatkozik. Ebből kiindulva néhány kutató azzal is gondolkozott, hogy talán egy másik helységből, nem a Betlehemtől, illetve Jeruzsálemtől alig pár kilométerre elhelyezkedő Tékoából származik, hanem egy másik vidékről származott volna. De a legtöbb kutató azt tartja, hogy valóban a Jeruzsálem közeli Tékoából származott. Amikor a könyv keletkezett, a keletkezésének idejére lehet már a könyvből következtetni, hiszen az első fejezet első versében azt olvashatjuk, hogy azokról a dolgokról ír, amit Uzziásnak, Júda királyának idejében, és Jeroboám Joás fiának, Izrael királyának idejében két esztendővel a földindulás előtt látott.
Ez egy nagyon jól behatárolható időszak, és Uzziás Júda királya és második Jeroboám Izrael királya idejében valószínűleg ez a Jeroboám király uralkodásának az ideje az Krisztus előtt a 786-tól 746-ig terjedt, és Uzziás király pedig 783-tól 742-ig uralkodott. A legvalószínűbb feltételezések szerint 760-750 között, de úgy 760 körül hangozhattak el ezek a proféciák, amelyek ebben a könyvben szerepelnek. Ámoszról annyit tudhatunk, hogy azt írja a Szentírás róla, hogy pásztor volt és szikomorfüge termesztő ember. Ez a pásztor kifejezés is egy kicsikét több lehetőséget vet fel. Ugyanis érthetjük ez alatt azt, hogy olyan pásztor volt, aki valaki másnak a nyáját terelgette országról országra, és bejárta egészen Szíriától kezdve, akár délig, messze, majdnem Egyiptom vidékéig bebarangolhatta a nyájaival a környéket, és azért volt annyira jól tájékozott a világ, a környező népek, országok dolgait illetően. De ebben a pásztor kifejezésben benne foglaltathatik az is, illetve hát lehet úgy is érteni, hogy egy jó tenyésztő volt, mondhatni egy vállalkozó volt, akinek rengeteg nyája volt, aki alkalmazottakat tartott, és aki egy tehetős ember volt. A másik foglalkozási ága az, hogy szikomorfüge tenyésztő vagy termesztő ember volt, az is egy olyan érdekességre utal, hogy azon a vidéken, tehát azon a hegyes vidéken nem terem a szikomorfüge, valahol lejjebb a Holtenger vidékén ott jobban megtalálható, tehát hogyha a földjei másutt helyezkedtek el. De azt tudjuk róla, hogy a kortársaival, Hózseással, Ámossal és Mikeással nagyon hasonló dolgokról profétált, hasonló dolgokat említett meg, az Úr üzenetét, amely ítélet a nép körében tapasztalható különböző bűnök miatt, és ezeket a bűnöket úgy lehet csoportosítani, hogy van a társadalmi igazságtalanság, a szegényeknek az elnyomása és a kizsákmányolása, azután az Isten tisztelettel kapcsolatos bűnök, a bálványimádás, azután az Isten tiszteletnek az értelmetlen, üres gyakorlása, tehát a külső formaság, de tartalom nélkül. Ezek azok a bűnök, amelyeket Ámosz próféta is, és a kortársai is Isten ihletésére ostoroztak, és ez ellen felléptek. Azt tudjuk még róla, szintén a könyvből, ő saját maga mondja el magáról, hogy ő nem tekinti magát hivatásos prófétának. Nem olyan emberként áll elő Isten üzenetével, aki a próféta iskolákban tanult volna, vagy pedig főállásban Isten prófétája lenne, hanem azt mondja magáról, hogy neki megvan a polgári foglalkozása, megvan a hétköznapi élete, és ebből, mint egy kiszakította Isten, elküldte, és egy más irányba indította el az életét. A könyv történeti hátteréről feltétlenül el kell mondani azt, hogy akkor Izrael országa, mint azt jól tudjuk, akkor élte fénykorát, amikor Dávid király után Salamon uralkodott, Dávidnak a fia Salamon király uralkodott, akkor az ország, akkor érte el az ország a legnagyobb területet, és akkor köztiszteletnek örvendett, gazdagságot tapasztalt, békét, nyugalmat, békés körülmények között élt. Majd pedig Salamon király után, amikor az ország ketté szakadt, akkor hirtelen vége szakadt a jólét és a béke korszakának, mind a két ország elszegényedett folyamatosan, aminek részben az is az oka volt, az is volt az oka, hogy Izrael országán keresztül futottak azok a kereskedelmi útvonalak, amelyek összekötötték
a különböző részeket, mondjuk Egyiptomot összekötötték Mezopotániával, vagy pedig Kis-Ázsiával, az arab vidékekkel, és ezeken a kereskedelmi útvonalakon, amelyeknek a csomópontja lényegében Izrael területén volt, nagyon sok helyről hoztak árukat, vittek különböző anyagokat, amelyeknek a maradványait a régészek megtalálták, tehát távoli földről, földekről származó különböző anyagokat és termékeket is találtak a régészek, és ez fellendítette természetes módon a gazdaságot, fellendítette az egész országnak az életét. Amikor az ország ketté szakadt és a békének vége lett, akkor természetesen a kereskedelem is megsínylette ennek a hatását, és ebből következett, hogy az ország elszegényedett. De már akkor, abban az időben, amikor Ámosz proféta élt, Uzziás király és második Jeroboám király életében, egy viszonylagos nyugalom következett be megint. Hiszen Egyiptom országa is mással volt elfoglalva, a mezopotámiai birodalom is mással volt elfoglalva, tehát viszonylag békében élhettek ebben az időben az országban, sőt, második Jeroboám király még visszaszerezhetett a korábbi területekből is néhányat, és megváltozott a gazdaságnak a tempója, felfokozódott a gazdaságnak a tempója, és egy változás állt be, változás következett a gazdasági szerkezetben. Azok az emberek, akik a városban éltek, azok egyre jobban meggazdagodtak, egyre nagyobb luxus és pompa között éltek, míg azok az emberek, akik a vidéki tájakon éltek, egyre inkább elszegényedtek, és egyre jobban kiszolgáltatottnak érezték magukat. És ebből az következett, hogy egyre szélesebbre nyílt ez az olló a társadalomban, és az igazságszolgáltatásban is bekövetkezett az, hogy pénzért elferdítették könnyen az igazságot, és a társadalom egészében véve azt lehet mondani, hogy nagyon nagy romlás következett be. A másik dolog pedig még az istentiszteleti gyakorlattal szemben. Azt is tudjuk, hogy amikor Izrael országa ketté vált, Júda és Izrael országára, akkor az északi országrésznek a lakói nem mehettek a jeruzsálemi templomba istentiszteleteket tartani, áldozatokat tartani. És ezért Bételben először, majd pedig Gilgálban állítottak fel szentélyeket, és itt az aranyborjúnak a kultuszát bevezették, ami lényegében egy bálványimádás volt. És ezzel kifejezetten a 10 parancsolatban megadott törvények ellen léptek fel, ami Istennek a nem tetszését váltotta ki. És azért választották ezeket a helyeket, mert ezek a történelmük szempontjából is jelentősek voltak,

Amosznak az üzenetét nem tudom, hogy hányan olvasták végig a könyvet, mielőtt eljöttek ide, hát ezt mindenki tudja magáról, hogy végigolvasta vagy nem. Nagyon érdekes olvasni az ószövetségi prófétáknak a könyvét. Találhatunk benne igen szemléletes és kifejező képeket, találhatunk benne az ítéletnek nagyon nyíltan és drámaian leírt bemutatását, találhatunk benne érvelést, találhatunk benne kérlelést, találhatunk benne reménységet és ígéretet is. És minthogyha időnként az Isten panaszosan beszélne azokkal, akik hozzá tartoznak, mondjuk mint egy szülő panaszosan beszél a gyerekeivel, akik nem hajlandók ráhallgatni. A könyvnek a jellegében mindez benne van, és ez a prófétai könyvekkel összhangban ez egy tanító jellegű irat, aminek nem egy hideg a bűnöknek a másik ember fejére olvasása volna a célja, hanem a bűnök valóban ott szerepelnek, felsorolja a próféta a hibákat, felsorolja a próféta a gondokat, de olyan céllal, hogy ezeken keresztül az ember ne elkeseredjen, és ne még inkább a porba hulljon, hanem valamilyen módon észre térjen, reménységet kapjon, és meg tudja változtatni a saját helyzetét, és ezekben az üzenetekben úgy áll előttünk Isten, mint aki hatalmas, az egész világ mindenséget a kezében tartó, az egész világ mindenséget megteremtő és fenntartó Isten, aki nem csak a fizikai világunkat teremtette meg, hanem az embert is megteremtette, az embert is ismeri, törődik az embernek a sorsával, törődik az embernek a tetteivel, törődik az embernek a jövőjével is, és aktívan belekapcsolódik az ember életébe, a történelemnek a menetébe. És úgy áll előttünk Isten, mint egy törődő Isten, egy hatalmas, egy győzedelmes Isten. Akkor ennyi bevezető után szeretnék rátérni arra, hogy úgy nagy léptekben még van annyi időnk. Nagy léptekben nézzük át a könyvnek a menetét, hogy mi mindenről olvashatunk itt. Az első fejezetben, Ámosz próféta könyvének első fejezetében olvashatunk arról, hogy a próféta, amikor fellép Izrael országában, természetesen nem Izraelből származott, ahogy korábban is mondtam, hanem Júdából, és Isten üzenetét véve átment az északi országrészbe. Amikor oda ment, akkor az üzenetének az elején érdekes dolgokat mondott, mindenki felfigyelhetett rá, hiszen a proféciájának az elején, miután bemutatkozik, és megtudhatjuk róla, hogy ő kicsoda, és honnan jött, arról olvashatunk, hogy az Úr, az Isten bűnökért vonja felelősségre a különböző népeket. És gondolom, hogy ezzel a hallgatóit először megnyerte, mert olyan népeket sorol fel itt, mint Damaszkusz, tehát Asszíriát sorolja fel, és egy bizonyos ritmust láthatunk a könyv felépítésében. Először olvashatunk Damaszkuszról, azután olvashatunk Gázáról, ez a filiszteusoknak a legnagyobb városa volt, és a filiszteusok városainak a jelképe, vagy azután a 9. versben Tírusról, a főníciaiak városáról, kereskedő városról, majd pedig Edomról, az edomiták, és azért osztottam ki ezt a térképet is, mert itt láthatjuk ezeket a helyeket megjelölve. Az edomiták a mai Jordánia területén élnek. Nagyon híres az a vidék, Petra vidéke, hegyes, sziklás, csodálatos városa. Azon a területen laktak az edomiták.

megtámadták, és ha már itt náluk tartunk, akkor ugye Szíria egészen fönt van itt északon, azután Fönícia, a mai Libanon területe, ahol Tírusz helyezkedik el. Ezeknek a népeknek a bűneiről úgy beszél, hogy 3 bűne miatt és 4 bűne miatt. Tehát ez újból és újból visszatér ez a szerkezet, ami egy költői fordulat, és arra is utal, hogy mindig a végén jön a súlyosabb, a nagyobb súllyal helyezkedő bűn. Konkrét bűnökről van szó, olyan dolgokról, amelyekkel ártottak vagy Isten népének, Izrael népének, a kegyetlenkedéssel, vagy rabszolgasorba vitték a népet. Különösen Edom, Ammon és Moab bűneiről azért emlékezik meg, azok már közelebb vannak Izrael népéhez, hiszen ezek rokon népek, ugye edomiták, Ézsaúnak a leszármazottjai, és az ammoniták és moábiták pedig Lótnak a leszármazottjai, tehát Izraelre rokon népek, akiknek a bűne már közelebbről érinti Izrael népét. És azután, miután az Izraelre sokszor ellenséges és sokszor Izrael ellen hadakozó népeknek a bűnéről szól, azután rátér arra, hogy Júda bűne miatt is ítéletet tart Isten. Amikor Izrael népének tagjai ezt hallhatták, akkor nyilván vagy csodálkoztak azon, hogy vajon ez a Júdából származó proféta miért említi Júdát is, és arra gondoltak, hogy még mindig Izraelt nem említette, de utána sorba jött Izrael is. És ott is 3 bűne miatt, sőt 4 bűne miatt Izraelnek. Sok bűnről tudott Ámosz proféta, amelyet a tájékozottságának köszönhetően hallhatott, és még azt nem mondtam el az elején, hogy amikor arról volt szó, hogy vajon mit jelent az, hogy pásztor lehetett valakinek az alkalmazottja, vagy kis gazdaságban működő valaki, vagy pedig nagyobb nyájjal rendelkező, még olyan feltételezés is volt, hogy a templomi nyájoknak a felügyelője volt Ámosz, és ezért hallhatott a környező népeknek, vagy távolabbi népeknek is a bűneikről, amelyeket elkövettek. De azután, amikor felsorolja az idegen népeknek a bűneit, és rátér Júda, majd pedig Izrael bűneire, Izrael bűneit kezdi el részletezni. És nagyon élesen és kemény szavakkal fellép mindaz ellen, a sok rossz ellen, amit saját szemével láthatott, és nyilván amire Isten felhívta a figyelmét. Amikor azt mondtam korábban, hogy Isten úgy szólal meg Ámosz proféta szavai által, mint egy panaszos szülő, akkor erre gondoltam pontosan, ami a második fejezetben történik, hiszen a proféta felsorolja azt, hogy mi mindent tett meg Isten. Kihozta a népét Egyiptom földéből, a szolgasságházából, vezette, mindenféle jóval körülvette. Ha mindenféle jóhoz hozzátartozik az is, hogy profétákat adott Isten a népnek. A proféták azok az emberek, akik Isten üzenetét közvetítik a népnek, valamint közben járnak a népért Isten előtt. Isten mindig fenntartotta a néppel való kommunikálásnak a csatornáját. És mit tettek az emberek a profétákkal? Panaszosan hangzik itt is, hogy a profétákat, a nazírokat, azok is Istennek szentelt életű emberek, bórral itattátok, és a profétákra ráparancsoltatok, mondván ne profétáljatok. Tehát felrója Ámosz proféta azt is a nép bűneik között, hogy azokat az embereket, akiket Isten azért küldött, vagy azért választott ki, hogy az isteni akaratot mutassák be a népnek, ezeket az embereket a nép rossz irányba térítette, eltérítette a küldetésüktől. Ezt is felhozta ellenük. És ennek következményei vannak. De ezek a következmények nem jönnek meglepetésszerűen, nem jönnek véletlenszerűen, hanem ahogy a harmadik fejezetben rátér
Mindennek megvan a kiváltó oka, és Isten soha nem cselekszik, anélkül, hogy a terveit, az akaratát el nem mondaná az embereknek. És itt találkozhatunk a 3. fejezet 7. versében egy nagyon híres és nagyon sokszor idézett Biblia szöveggel, ami úgy szól, hogy mert semmit sem cselekszik az én Uram az Úr, míg meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a prófétáknak. Ez az a vers, ami nagyon erősen utal arra, hogy Ámos próféta gondolatában, hitében, tapasztalatában Isten úgy jelenik meg, mint aki nem egy az emberektől, a világtól eltávolodott, a mennyei boldogságban élő Isten, hanem egy olyan Isten, aki aktívan belekapcsolódik az emberiség történelmébe, és aktív résztvevője a történelemnek. Annak ellenére, hogy az itt felsorolt bűnök és az itt felsorolt rossz tulajdonságok azt a látszatot keltik, hogy az az Isten, aki egyrészt bemutatta magát a történelemben végbevitt cselekedeteivel, amire a proféták olyan sokszor utaltak és hivatkoztak, és az az Isten, aki prófétákat, nazírokat küldött, az az Isten, aki nem tesz semmit addig, amíg a tervét el nem mondja az embereknek, az az Isten mégis, mintha olyan távol valónak, az élettől idegennek, és az életben egyáltalán jelen nem lévőnek tűnne. Pontosan annak a népnek a körein belül, akit Isten a saját népének, kiválasztott népének tekint. És a nagy probléma a nép magatartásában az, hogy nem tudnak igazán cselekedni, nem tudnak igazán élni, nem tudnak úgy élni, ahogy kellene. És ezért következik az, hogy milyen következmények jönnek azután a sok gonoszság és rossz dolog után, amit az emberek elkövettek. A proféta elmondja, hogy ennek megvan a következménye. Ez egy érdekes kifejezése annak, hogy mindennek, amit az ember elkövet, meg lesz a következménye. Tehát Ámos könyvének ez az egyik legerősebben hangzó üzenete, hogy bármi, amit az ember megtesz, legyen az a társadalmi igazságosság terén, legyen az akár a szexuális magatartás terén, vagy az istentisztelet terén, legyen az a más népekkel való kapcsolat terén, mindennek megvan a maga következménye, és Isten számon tartja az embernek a cselekedeteit. De amikor erről beszél a proféta, azt is úgy mondja el, hogy ez sem meglepetésszerűen fog bekövetkezni, hanem amit Isten eltervez, azt előre bejelenti. Tehát a büntetés is előre be lett jelentve. Nagyon sokszor úgy említi a proféta Istent, mint akinek a hatalma egészen más, mint az emberi hatalom. Hogyha megnézzük a 4. fejezetnek az utolsó versét, akkor itt azt olvassuk, hogy mert íme, aki hegyeket alkotott, és a szelet teremtette, és aki megjelenti az embernek az ő gondolatját, aki a hajnalt sötétségé változtatja, és a föld magaslatain lépdel, az Úr ő, a seregeknek Istene az ő neve. És így állítja be Ámosz proféta, így mutatja be az emberek előtt Istent, mint aki olyan hatalmas, aki megteremtette az eget és a földet, vagy másott, aki a fiastyúkot fenntartja. Olyan dolgokra Istennek a teremtői és fenntartói hatalmára utal, ami kifejezi Isten hatalmát. És arról beszél, hogy az az Isten, aki megteremtette az embert, az az Isten nem fordult el az embertől akkor, amikor az ember pontosan az Isten által kijelölt útnak az ellenkezőjére tért, és amikor a büntetésről beszél a proféta, a büntetést mindig úgy mondja el, mint egy fegyelmező eszközt, amivel Istennek az a célja, hogy az embereknek a gondolatait megváltoztassa, az embereknek a cselekedetét megváltoztassa, az embereknek az Istenhez való viszonyát megváltoztassa. És egybeesik az, amit Ámosz ezen a téren mond, azzal, amit mondjuk Mózes 5. könyve 30. fejezetében Mózes is mondott, és érdemes egy kicsit odalapozni.
Mózes 5. könyve 30. fejezetében, és szintén arról beszél Mózes, hogy Isten egy bizonyos kérést mondott el az embereknek. Isten egy bizonyos életformát ajánl az embereknek, amit pontokba foglalt, 10 parancsolatba foglalt, és ezt a kérést az emberek elé tárja, úgyhogy választatok. Ezt látjuk Mózes 5. könyve 30. fejezetében, egy pár verset elolvasnék innen, csak hogy az Ámosszal való hasonlóságáról egy kis illusztrációt, egy kis ízelítőt lássunk. Azt mondja Mózes könyve, hogy és megtérsz az Úrhoz, a te Istenedhez, és hallgatsz az ő szavára, mindazszerint, amint én parancsolom néked e napon, te és a te fiai teljes szívedből és teljes lelkedből. Vagy pedig tovább térj meg azért, és hallgass az Úr szavára, és teljesítsd minden parancsolatát, amelyeket én a mai napon parancsolok neked. De ez a parancsolat, ami Istentől jön, ez nincs messze az embertől, hanem azt olvassuk, hogy mert ez a parancsolat, amelyet én a mai napon parancsolok néked, nem megfoghatatlan előtted, sem távol nincs tőled. Nem a mennyben van, hogy azt mondhatnád, kicsoda hág fel érettünk a mennybe, hogy elhozza azt nékünk, és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt. Sem a tengeren túl nincsen az, hogy azt mondanád, kicsoda megy át érettünk a tengeren, hogy elhozza azt nékünk, és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt. Sőt, felette közel van hozzád ez ige, a te szádban és szívedben van, hogy teljesítsed azt. Majd úgy folytatja, hogy lám előttbe adtam ma néked az életet és a jót, a halált és a gonoszt. És válasz azért, hogy élhess. Ez egy érdekes gondolat a Szentírásban, ami azt hangsúlyozza ki, hogy Isten értelmes lényként kezeli az embereket. Úgy tekint az emberekre, mint akikkel lehet érvelni, meg lehet a jót és meg lehet a rosszat mondani nekik, majd pedig a következmények ismeretében elvárható az embertől, hogy megfelelő döntést hozzon. Ez az Ószövetségnek az üzenete, Ámosz könyvének is ez az üzenete, valamint a római levélben is pontosan ezt olvassuk, csak egy egész rövid időre oda lapoznék, amikor azt olvashatjuk, hogy még azok a pogányok, akik nem ismerték Istent, azoknak és a szívében ott van az, amit Isten kér az embertől. Tehát ugyanúgy az, hogy nem távol van tőlünk, amit Isten kér, hanem közel. És ugyanez volt elvárható Ámosz korában Isten népétől, és ezért fordul a próféta sokszor panaszos hangon, felsorolva olyan dolgokat, hogy még egyesek elefántcsont palotákban laknak, másoktól meg elveszik tehát az élethez leginkább szükséges dolgokat. Ez az elefántcsont palota egy kicsit érdekes dolog. A régészek kutatásai szerint nagyon sok olyan cédrusfából készített, vagy pedig cédrusfával borított épületet találtak, amelyben elefántcsont berakás volt, vagy pedig elefántcsonttal berakott, elefántcsonttal díszített bútorokat, akár ágyat, vagy széket, vagy egyéb bútorokat találtak. Vagy pedig volt olyan palota, ami valóban teljesen elefántcsonttal volt beborítva. Ez egy olyan roppant nagy gazdagságot jelképezett, ami korábban még a királyok életében sem volt elfogadott, vagy gyakorlott, vagy szokásban lévő. Abban az időben, amikor Ámosz proféta élt, akkor pedig a tehetősebb városi emberek ilyen palotákban éltek. Abban az időben, amikor a városon kívül a földet művelő emberek pedig a legalapvetőbb kényelmet és a nekik járó, az őket megillető dolgokat sem élvezhették. És ezzel együtt jár az annak az elítélése, amiről Ámosz beszélt, hogy az igazságot pénzért
elfordítják. Amikor ezekről beszél, utána beszél a bételi és a gilgáli szentélynek az elítéléséről, arról, hogy ott keresik az emberek Istent, Bételben és Gilgálban keresik, de nem ott keresik, ahol megtalálható. Amikor olyan módon tisztelik az emberek Istent, amit Isten kifejezetten megtiltott, akkor a próféta azt fejezte ki, hogy ezzel Isten nem Isten tiszteletet lát, vagy ebben Isten nem Isten tiszteletet fogad el, hanem pontosan egy bántást, egy sértést, egy ellenkezést, egy tiltást. És ezért jön rájuk az ítélet, és ezért olvashatjuk az elítélő kifejezéseket. Arról is olvashatunk ebben a könyvben, az 5. fejezetben, Ámosz könyve 5. fejezetében, hogy gyűlöletessé válik az emberek előtt, pontosabban gyűlöletessé vált az emberek előtt az, aki Isten üzenetét mondja, aki a kapuban feddőzik. Nyilván Ámosz próféta saját bőrén tapasztalta, hogy milyen az, amikor valakit azért utasítanak ki az országból, mert azzal a felkiáltással jött, hogy ő Istentől egy feddő üzenetet hoz. Ha valaki kedveset és szépet mond, azt szívesen fogadják. De hogyha valaki kemény beszéddel jön, bármennyire jó szándékú is az a beszéd, nem számíthatott nagyon szívélyes fogadtatásra. Annak ellenére, hogy nem az volt a szándéka, hogy a másik embert ezzel lealacsonyítsa, vagy a másik embert, vagy akár az egész társadalmat elvesse, hanem pontosan az volt a szándéka, az üzenete, hogy a társadalmat jó útra térítse, és jó felé fordítsa őket, az embereknek. És így érkezünk el ahhoz, a gondolathoz, ami szintén az 5. fejezetben van, hogy egy bizonyos hamis várakozás ért az emberekben. Említették az Úr napját. Izrael népe életében az Úr napjának a várása egy rendkívül alapvető pillér volt a gondolkodásukban. Az Úr napjától várták azt, hogy majd a nemzetük felemelkedik, az Úr napjától várták azt, hogy minden, ami rossz volt, jóra fordul, a környező népek mint alájuk kerülnek, és a gazdagság és a mindenből csak a jó egyre inkább megsokszorozódik és felhalmozódik. És a próféta egy olyan számukra meglepő üzenettel jön, hogy jaj azoknak, akik várják az Úr napját. Azt, ami a nép számára a legkívánatosabb és a leginkább várt esemény volt. Mert azt mondja, hogy sötétség lesz az, és nem világosság. A Zsoltárok könyvében az Úr napjáról, az Úr napjával kapcsolatban olyan kifejezéseket olvashatunk, hogy tapsolnak a vizek, és újonganak a hegyek. Annyira kívánatos volt az Úr napja. Az Úr napjával a mai gondolkodás szerint ítéletet, büntetést szoktunk azonosítani, de az ókori ember számára azt jelenthette, hogy az igazságtalanságnak, az egyensúlyból kibillent állapotnak a megfordítása közeledik el, amikor minden rossz, ami addig rossz volt, a helyére kerül és jó lesz. Ezért várja nem csak az emberek közössége, hanem az egész természet világa is. Azt, hogy eljöjjön az Úr napja, ezért várták a proféták, ezért várták az emberek. Azt várták, hogy eljön a béke és a boldogságnak, a vég nélküli béke és boldogságnak a korszaka. És a megdöbbentő Ámosz szavaiban az, hogy aki ezt várja, csalódni fog. Csalódni fog, hogyha nem úgy él, mint ahogy kellene élnie. Tehát egy szoros kapcsolat van az életmód, az életfelfogás, és az Úr napjának az elérkezése között. Pontosabban a között, hogy hogyan hat majd az egyes emberre, és hogyan hat majd az egész társadalomra is az Úr napjának elérkezése. És itt érkezünk el ahhoz a szakaszhoz, amikor
Egészen megdöbbentő szavakat mond Ézsaiás, azt mondja, hogy gyűlölöm, megvetem a ti ünnepeiteket, és nem gyönyörködöm a ti összejöveteleitekben. Még ha égő áldozataitokkal áldoztok is nékem, sőt ételáldozataitokat sem kedvelem, kövér hálaáldozataitokra rá se tekintek. Távoztasd el tőlem énekeit, zaját, hárfáit, pengését sem hallgathatom, hanem folyjon az ítélet, mint a víz, és az igazság, mint a bővízű patak. Ezeket a szavakat bizonyos teológusok úgy értelmezik, hogy Ámosz meg akarta reformálni a vallási életet, és egyáltalán a kultusznak minden formáját el akarta volna törölni. De talán itt nem is annyira erről van szó, hanem jobbára arról van szó, hogyha ezt a verset is még hozzá olvassuk, hanem hogy folyjon az ítélet, mint a víz, és az igazság, mint a bővízű patak. Arról van szó, hogy nem lehet Istenhez úgy menni, szép szavakkal, szép áldozattal, gyönyörű énekléssel, gyönyörű pompával, nem mehetek úgy, hogyha közben az igazságot elferdítem, és hogyha van egy kettősség az életben. És erre világított rá a véleményem szerint Ámosz proféta, hogy a kétszínű, a hamis látszatot keltő istentisztelet csak az ember csapja be, Istent nem csapja be, sőt, Isten ezt kifejezetten utálatosnak tartja. Ezután következik szintén a veszedelemnek a felsorolása, hogy mi történik azokkal, akik elefántcsont pamlagon hevernek, és a nyoszójáikban nyújtózkodnak, akik hárfa mellett dalolgatnak, és azt hiszik, hogy hangszereik a Dávidéi, akik a bort serlegekkel iszták, és színolajjal kenik be magukat, tehát akik gondtalanul, kényelmesen, és másra nem gondolva, csak a saját kényelmükre és a saját örömükre gondolva élnek, ezek felett ítélet hangzik el, mert azt mondja a seregeknek, Ura, hogy utálom a Jákobnak a kevésségét, és ezért következik rájuk a büntetés. Amikor ezeket a kemény szavakat mondta a proféta, akkor hamarosan az történt, hogy Amáziás, a bételi pap, elküldött Jeroboám királyhoz, második Jeroboám királyhoz, és azt mondja, hogy itt van egy ember, aki megháborítja az országot. Mert az üzenetével egy olyan felháborodást, vagy egy felhördülést keltett, ami tulajdonképpen a vallási rendet megzavarta, és ekkor ad arról Ámosz számot, hogy mi az, ami őt arra késztette, hogy az üzenetével jöjjön. Ő nem akart forradalmat. Ő nem akarta felháborítani a rendet, hanem őt az Úr vette el a nyájai mellől, és küldte el azzal az üzenettel, amit eddig elmondott. Ő maga mondja így, hogy nem vagyok proféta sem profétának fia, hanem barompásztor vagyok, és vadfügét szedek, de elhívott engem az Úr a nyáj mellől, és azt mondta nekem, menj el és profétálj az én népemnek, az Izraelnek. De Izrael erre ezután arra akarta kényszeríteni, hogy ne szóljon, ne profétáljon, és ezért el is küldték Izrael országából. Bizonyos feltételezések szerint lehet, hogy csak egy évig, lehet, hogy két évig, de egy viszonylag rövid és körül határolható időszakra tehető a profétai működése. Még továbbra is felsorol, már a 8. fejezetnél járunk, és a könyv vége felé nagy léptékben szeretnék eljutni. Felsorolja még panaszként, azt is megemlíti, hogy azt várják az emberek, az 5. versnél vagyok, hogy mikor múlik el az új hold, ez az ünnepség, hogy gabonát árulhassunk, és a szombat, amikor nem volt szabad semmiféle kereskedelmi és egyéb tevékenységet végezni, vagy munkát végezni, nem arra gondoltak, hogy az Isten tiszteleten mit kell tenni, hanem arra, hogy mikor nyithatják meg a gabonás házat, mikor adhatják el a gabonát, amivel kereskedtek.
hogy megkisebbítsük a vékát. Tehát nem is csak azt, hogy az Isten tisztelet idején, vagy az Istenre szánt nap idején már arra gondoltak, hogy mikor folytathatják tovább a hétköznapi tevékenységüket, hanem ez a hétköznapi tevékenység, ez egy kifejezetten becstelen tevékenység volt, hiszen a Bibliában nagyon sokszor van arról szó, hogy Isten mennyire elítéli, hogyha valaki nem igazságos mércével mér, hogyha nem becsületesen végzi a kereskedelmet. Ezért újabb ítéletnek a sorozata hangzik el a nép felett, hogy olyan napok jönnek, amikor éhség lesz, amikor az emberek Istent is keresik, és az Isten ismeretének Isten ismeretére próbálnak eljutni, és azt keresik, de akkor már túl késő lesz. Ebben egy nagyon erős figyelmeztetés van, hogy addig, amíg megtehető valami, addig, amíg javítani lehet, addig Isten azért tart elénk egy tükröt, hogy abból valóban meglássuk a saját állapotunkat, saját magunkat, és amikor pedig eljön annak az ideje, amikor betelik egy bizonyos mérték, amikor Isten elhozza valaminek a megfelelő idejét, akkor viszont már nincs lehetőség a változtatásra. Mondja a figyelmeztetésben, amivel újból arra serkenti az embereket, hogy ragadják meg a lehetőséget, a változtatásnak a lehetőségét. És itt a 9. fejezetben valóban beszél arról a továbbra is a proféta, hogy újabb ítélet sorozat következik, az ítéletnek a hirdetése, és egy egészen érdekes fordulat történik, mint a kis profétáknál, ez általános, többször előfordul, hogy a befejező a befejező rész egészen más hangvételű. Tehát egy markáns, jellegzetes váltás történik, az ítélet, a bűnök felsorolása, a büntetés felsorolása, a figyelmeztetés után olyan erőteljes ígéreteket olvashatunk, ami túlmutat tulajdonképpen egy adott földi országnak a felemelkedésén és a viszonylagos, bizonyos ideig tartó jóléten, hanem ez az ígéret, ez Isten örök országának a megvalósulása, a fennállására mutat előre. És itt azt olvashatjuk, hogy ha még az egész nép nem is tér meg, nem is tér jó útra, akkor is egy bizonyos maradék lesz, amiről Ámosz beszél. Azt olvasom a 9. fejezet végén, hogy azon a napon felemelem a Dávid leomlott sátorát, és kiavítom repedezéseit, és felemelem omladékát, és megépítem azt, mint volt hajdanán. Ja, és azt nem mondtam még el az előbbiekben, hogy Ámosz viszont kimondja, hogy amikor az Isten történelmi cselekedeteit sorolja fel, hogy Isten mindig megkegyelmezett. Isten újból és újabbból újabb lehetőséget adott az embereknek, de eljön egy olyan idő, amikor az ítélet az végleges lesz, és kimondja azt, hogy eltörli Izrael népét. És ezután következik viszont egy olyan ígéret, hogy Dávid sátorát megépíti, és kiavítja a repedezéseket, és felemeli az omladékot, és megépítem azt, hogy örökségképpen bírják az Edom a maradékát, és mindamma népeket, akik az én nevemről neveztetnek. De a legszebb részek utána következnek, amikor ott éri a szántó, az arató, tehát állandóan, gazdagon jön a termés, amikor a szőlőtaposó és a magvető szinte együtt dolgozik, mert annyira sok lesz a termés, és olyan bőven terem a föld, hogy szinte nem is tudják az emberek elvégezni a sok munkát. Amikor a hegyek musttal csepegnek, ez mind a gazdagságot, a termésnek a gazdagságát, a természet gazdagságának az áldását jelenti pontosan. És azzal fejeződik be, ezzel a markáns és erőteljes ígérettel, hogy Istennek az a terve, hogy amit ő először jóra teremtett, mint teremtő, de azután az rossz irányba haladt,
ezt a rossz irányba haladó folyamatot megállítja, és a jót fogja elhozni örök országába. Hát körülbelül ennyit gondoltam, így nagy léptékben, gyorsan végig szaladva Ámosz próféta könyvéről elmondani.

Negyedik Zsoltár. Az éneklő mesternek a neginótra, Dávid Zsoltára. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene, szorultságomban tágtért adtál nékem, könyörülj rajtam, és halld meg az én imádságomat. Emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem, meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot. Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr, meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyas házatokban, és csillapodjatok. Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót. Hozd fel ránk arcodnak világosságát, ó Uram! Nagyobb örömöt adsz így szívemben, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozat.

101. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek, te néked zengek éneket, Uram. Gondom van a tökéletes útra, mikor jössz el hozzám. Szívemnek tökéletessége szerint járok én az én házamban. Nem vetem a szemem hiába való dologra, a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm, nincs köze hozzám. A csalárd szív távol van én tőlem, gonoszt nem ismerek. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elvesztem azt. A nagyralátót és a kevés szívűt, azt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak, a tökéletesség útjában járó, az szolgál engem. Nem lakik az én házamban, aki csalátságot mivel, aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Reggelenként elvesztem a földnek latrait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából minden gondot.

Zsoltárok könyve 66. fejezet 20. vers. Áldott az Isten, aki nem vetette meg könyörgésemet, és nem vonta meg tőlem kegyelmét.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Fejér Levente vagyok, és egy békés, szép délutánt kívánok. Egy rövid zene és kórusszám után mai műsorunkban egy elmélkedés töredéket hallgathatnak meg kedves hallgatóink. Ebben Cinkota András, adventista lelkész, egy híres bibliai szereplőt fog velünk megismertetni, egy olyan szereplőt, aki rossz döntéseket hozott. Ha önök is szeretnének többet megtudni a bibliai szereplő tanulságos esetéről, kérem, tartsanak velünk a következő percekben. Hasznos időtöltést, sok áldást kívánok!

0: Reménység hangja.
1: Mai témánknak az a címe, hogy aki rossz döntést hozott. Mi emberek folyamatosan válaszutak elé érkezünk. Útkereszteződések tarkítják az életünket, és minden egyes útkereszteződésben nekünk döntenünk kell, hogy merre akarunk, merre kívánunk, merre vágyakozunk tovább haladni. A döntés, a választás lehetősége a miénk, és dönthetünk úgy is, hogy valamit tudatosan, másképpen akarunk tenni, mint ahogy egyébként a lelkiismeretünk belső szava azt diktálná. A mai alkalommal egy olyan életutat fogunk megvizsgálni, ahol nagyon világosan nyomon követhető, hogy valaki mennyi jó késztetést kapott, hogy jól tudjon dönteni az élete legfontosabb útkereszteződésében. És mégis azt fogjuk látni, hogy ő rossz döntést hozott. Azért vizsgáljuk meg ezt a történetet a Biblia segítségével, mert Isten e történeten keresztül védeni, segíteni, óvni kíván bennünket a tudatos rossz választásoktól. Rövid bevezető után térjünk a mai témánkra, amelynek tehát ez a címe, hogy aki rossz döntést hozott. Így is mondhatnánk alcímként, hogy az emberi történelem egyik legtragikusabb történetéről lesz szó. Egy olyan embernek az alakja elevenedik meg előttünk, aki egy hatalmas világbirodalomnak a megbízottja volt. Helytartóként volt kirendelve a világbirodalom egyik tartománya felett, abban a tartományban övé volt minden hatalom. Azt mondhatnánk, hogy minden lehetőségnek a birtokosa volt. Ki lehet mondani, hogy ő, mint helytartó, életnek és halálnak az ura volt. És ő volt az, aki élet és halál uraként, emberileg szólva, megmenthette volna azt a valakit, akinek semmi hibája nem volt. Akit azért adtak halálra, mert voltak, akik irigyek voltak vele szemben, voltak, akik előre úgy gondolták, hogy jobb egynek meghalni, mint hogy ez a valaki felháborítson egy egész nemzetet, és maga mellé állítson, ő megmenthette volna Jézus Krisztust. És ő másképpen döntött. Hogy ez miért történt, és hogy egyáltalán ki ez a valaki, erre szeretnénk választ keresni a mai alkalommal. Pilátusról lesz szó. Pilátusról lesz szó, arról a római helytartóról, aki Jézus Krisztusnak a kortársa volt. Aki Jézus Krisztus idejében volt a római világbirodalomnak a helytartója Júdeában, és akkor is Jeruzsálemben tartózkodott, amikor Krisztust a zsidó nép főpapjai elhatározták, hogy halálra akarják adni. Pilátus volt az, akinek a döntésére szükség volt, hogy a zsidó nép vezetői akarata érvényesülhessen. Majd erről is szólok egy kicsit részletesebben, hogy miért. Ki volt ez az ember, Pilátus? A Biblia túl sokat nem beszél róla. Történelmi feljegyzéseken keresztül talán némileg többet tudhatunk erről az emberről, Pilátusról, aki egy véreskezű valaki volt. Kegyetlenségeiről híres volt. Az ő kegyetlenségéről közmondások születtek abban az időben, amikor ő helytartó volt. Pilátus nem jó szántából került Jeruzsálembe. Pilátust nem az ő előrehaladásáért, nem az ő jó tetteiért nevezték ki Júdea helytartójának. Ő Rómában volt politikus. Rómában történt vele valami, ami miatt ő kegyvesztett lett a császári udvarban, és tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy száműzték Júdeába, és mivel eltenni az életből nem akarták, ezért úgy gondolták, hogy egy világ háta mögötti országocskába, tartományba száműzik őt, és majd csak lesz valahogy. Majd csinál valamit, ami miatt végképp félre lehet állítani. Ő volt Pilátus. Az a Pilátus, aki tudta azt, hogy őt miért helyezték Jeruzsálembe. És ennek megfelelően kellőképpen morózus volt, kellőképpen dühös volt mindenkire, és kellőképpen kegyetlenségével töltötte ki a bosszúját mindenkin. Gondolkodás nélkül írt alá halálos ítéleteket. Gondolkodás nélkül gyötörte a zsidó nemzetet. Ő volt Pilátus tehát, amikor Jézus Krisztus itt élt ezen a földön, a Római Birodalom helytartója Júdeában. Hogy hol is tartunk a történelemben, időszámításunk szerint 31-et írunk. Amikor Jézus Krisztus élete utolsó, hosszú útjára elindul, és megérkezik Jeruzsálembe, és bevonul Jeruzsálembe. Az egyházi hagyomány ezt az időt megünnepli, és a mai időkben erre az időre azt mondják, hogy ez a világvasárnapi ünnep. Amikor Jézus Krisztus bevonul dicsőségben, örömben, hozsannázó tömeg éjjenzései közepette Jeruzsálembe, és ott indul el egy olyan történet, amely a világ legtragikusabb történetévé válik. Egyrészt Pilátus szempontjából, de emberileg szólva a megváltó szempontjából is. Eljutunk odáig, hogy találkozunk Jézus Krisztus egyik tanítványával, akit Júdásnak hívnak, aki megegyezik a papokkal, a zsidó nép vezetőivel, azokkal a vezetőkkel, akik eldöntötték, hogy Jézus Krisztust halálra kell adni. Akik eldöntötték, hogy Krisztust ki kell végezni, mert féltik ezek a papok az ő hatalmukat, féltik az ő befolyásukat, féltik az ő népszerűségüket, és miközben féltik mindezt, ők azt látják, hogy Jézus Krisztust nem lehet letörölni a színpadról, nagyon hétköznapiasan szólva, mert Krisztuson csüngnek az emberek, hallgatják a tanításait, bármit tesznek a papok, hogy a tömegeket szembeállítsák Jézus Krisztussal, nem sikerül a mesterkedésük, és ekkor döntik el, hogy más megoldás nincs, halálra kell adni. Úgy kell mindezt elvégezni, hogy a lehető legkisebb zendüléssel járjon, hogy meg lehessen téveszteni mindenkit, hogy Jézus Krisztus be lehessen vádolni úgy, mint lázítót, mint forradalmát, és ezt úgy kell megtenni, hogy meg lehessen nyerni a római helytartónak is a döntését. Ő elé nem mehetnek úgy oda, hogy azt mondják, hogy ez az ember Istennek mondja magát. Erre Pilátus vállat vonna, azt mondaná, hogy mi közöm hozzá. De hogyha úgy megyünk oda hozzá, hogy ez az ember a zsidó népet szembeállítja Rómával, a világbirodalommal, akkor Pilátus minden bizonnyal alá fogja írni a halálos ítéletet. De ahhoz, hogy ezt a mai szóval élve koncepciós pört véghez lehessen vinni, szükség volt valakire, aki csendben, titokban, az éj leple alatt segít kézre keríteni Jézus Krisztust. És ennek személyében találták meg a zsidó nép vallási vezetői Júdást. Jézus Krisztusnak azt a tanítványát, aki Krisztusban nagy reményeket fűzött. Aki úgy gondolt Jézus Krisztusra, hogy ő majd ebben a világban tényleg király lesz, és ő Júdás, aki a tanítványok között nagyon népszerű volt, ő volt szinte a kincstárnoka a tanítványok csapatának, annyira bízott benne minden egyes apostol, hogy Júdásra bízták az összes pénzüket, és ez a Júdás visszaélt ezzel a bizalommal. Megpróbálta irányítani a tanítványoknak a gondolkodását. Amikor Galileában válság tört ki Jézus Krisztus, amikor egyre inkább népszerű volt, hogy a tömegeket Júdás fel tudta piszkálni, az apostolokat is, hogy tegyük királlyá Jézust. És amikor ott Galileában Jézus Krisztus visszautasítja, hogy ő földi király legyen, Júdás akkor dönt, már akkor dönt, jó egy évvel korábban Jézus Krisztus keresztre feszítését megelőzően. Hiszen ez az ember nem akar itt király lenni. Hogyan leszek akkor én népszerű? Hogyan tudom elérni az én földi céljaimat? Megpróbálom kikényszeríteni, hogy ő király legyen. Elárulom a papoknak. Halálra adom, hogy hozzák meg a halálos ítéletét. És hát, ha akkor fog rádöbbenni ez az ember, akit én tényleg hiszek, hogy Istentől jött tanítóul, hogy ő neki meg kell szabadítania magát, hogy ő neki le kell szállnia a keresztről, és ő neki el kell foglalnia a zsidó nép királyi trónját. Júdásban ilyen gondolatok motoszkálnak. Júdásban ilyen az ő lelkét is gyötrő gondolatok kergetőznek, amikor elmegy a papokhoz, mert tudja, hogy Jézust halálra keresik, és felajánlja a szolgáltatásait. 30 ezüst pénzt kínáltak neki, és Júdás a 30 ezüst pénzzel vonul ki a papok elől, miután megegyezett velük, hogy az éj leple alatt segít elfogni Jézust.

halálomra emlékezzetek. Aztán ad nekik egy kelyhet, amelyben most van. És azt mondja, hogy ez az én vélem, az új szövetségnek véle. És valamennyiszer isszátok, az én emlékezetemre tegyétek. Krisztus a két szövetség határán egyrészt eleget tesz, ezzel hitelesíti az ószövetségi ünnepeket, eleget tesz az ószövetségi ünnepek kívánalmainak, és az új szövetség határán, mielőtt átlépne a világ történelme az új szövetségbe, lefekteti az egyik mindvégig gyakorlandó szertartásnak az alapjait, amit ma úrvacsorának hívunk, és úrvacsoraként gyakorlunk. Jézus Krisztus mielőtt a kenyeret és a mostot kiosztaná a tanítványoknak. Látja a tanítványokon, hogy ők mennyire alkalmatlanok arra, hogy megértsék, ő mire készül. Tanítványok egymás között vívódnak. Talán itt is Júdás volt a fő indítója annak, hogy beszélgessenek a tanítványok, vitatkozzanak a tanítványok, versengjenek a tanítványok egymás között, hogy ki a nagyobb itt ebben a világban, és ki lesz a nagyobb majd az Isten országában. És Jézus Krisztus akkor döbbenetes cselekedetre határozza el magát. Vesz egy tálat, telit ölti azt vízzel, és sorba megy a tanítványok előtt. És megmosta mindegyiknek a lábát. És amikor Péterhez jut, és amikor Péternek a lábát akarja megmosni, Péter azt mondja, hogy az én lábamat nem mosod meg soha. És akkor Krisztus fedi fel ennek a cselekménynek a titkát, és azt mondja, ha meg nem moslak téged, nincs közünk egymáshoz. Ha meg nem moslak téged, nincsen közünk egymáshoz. Péter ekkor még mindig nem érti teljesen a cselekményt, és azt mondja, hogy akkor Uram, mosd meg kezemet és fejemet és mindenemet, mert én annyira akarok hozzád tartozni. És Jézus ekkor válaszol arra, hogy aki egyszer megkeresztelkedett, aki egyszer szövetséget kötött az Istennel, aki egyszer átadta az életét az Istennek, de az idők folyamán az ő lábát, az ő életét, az ő lelkét, az útpora be is beszennyezte. Nem kell, hogy mindig újra megkeresztelkedjen, nem kell, hogy mindig alámerítéssel kifejezett szövetségkötést, a keresztséget hajtsa végre. A lábát kell megmosni, és így lesz ő tisztává. Így lesz ő alkalmassá arra, hogy a szívében, lelkében megtisztulva megszabadulhasson az önzéstől, és ne az legyen a legfontosabb az ő számára, hogy ki a nagyobb itt ebben a világban, ki a nagyobb az Isten országában, hanem hogy Krisztus legyen nagyjá az emberek előtt, és ő ezért szolgáljon. Jézus Krisztus lehajol a tanítványok előtt, megmossa valamennyinek a lábát, megmossa Júdásnak is a lábát. Aki nem sokkal azután, hogy Jézus megmosta az ő lábát, nem sokkal azután, hogy együtt vacsorált Jézussal és a tanítványokkal, kimegy az utolsó vacsora helyszínéről, és elindul a végzetes utolsó útjára. Felkeresi a papokat. Időszámításunk szerint 31 húsvét előestejénél tartunk. Ezután Jézus Krisztus a tanítványokkal, most már csak 11-el, majd pedig azok közül is csak 3-mal, Péterrel, Jakabbal és Jánossal eljut a Gecsemáni hegyére, és ott imádkozik az emberért. Imádkozik önmagáért. Imádkozik az ő szolgálatáért. Az ő kezében így olvassuk az ígében, hogy megremeg a pohár, és azt mondja, Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem a pohár. Ha lehetséges, ne kelljen nekem meghalnom. Ha lehetséges, ne kelljen nekem szenvednem. De mindazáltal ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd. Krisztus örök példát adott itt nékünk, mert elmondja azt, hogy nekünk embereknek, hogyha valami kettősség van az életünkben, valamit az eszünkkel megértünk, hogy mit kéne nekünk tenni, késztetéseink is vannak arra nézve, hogy Isten bennünket erre rendelt, és közben megrettenünk tőle, közben esetleg valamilyen emberi érdekek jutnak túlsúlyba az életünkben, akkor nekünk nem szabad tovább lépni egy fél lépés sem az életünkben, ameddig azt imádságainkban meg nem küzdöttük. És Istentől erőt, kegyelmet nem kaptunk ahhoz, hogy tovább léphessünk. Krisztus is, amikor erőt és segítséget kap az Istentől, lép tovább az imádság helyszínéről, és ekkor bátran, előre szegzett tekintettel fordul az őt elfogni kívánó emberek felé, és megkérdezi tőlük, hogy kit jöttetek keresni.
a názáreti Jézust. Nem ismerik meg a katonák Jézus Krisztust, az élet.

Le alatt ez valahol természetes. Krisztus is félhomályban van. És Júdásnak itt volt egy fontos szerepe, mert a félhomályból előlép, és hát nyilván ő a hangalapján, az ismerős hangalapján könnyedén tud tájékozódni, és oda megy Jézushoz. És ott hangzik el a világ egyik legdöbbenetesebb kérdése. Krisztus így szól hozzá. Barátom, csókkal árulod el az embernek fiát. És Júdás megcsókolja Jézust, és ez volt az a jel, hogy kit kell elfogni. Krisztust itt fogják el, és itt érkezünk el odáig, hogy a mai történetünk főhőse is a színre lép. Ugyanis Jézus Krisztust elfogják a katonák. Először a zsidó nép vezetői elé viszik őt kihallgatásra, majd ők gyorsan, rövidre zárják a történetet halálra, és elküldik a római helytartóhoz. És Krisztus így kerül Pilátus, római helytartó ítélő széke elé. A kegyetlenségéről ismert római helytartó ítélő széke elé, akit valami megfog Jézus Krisztus lényében. Mert nem írja alá röviden az ítéletet. Valamit lát ennek az embernek, Krisztusnak a tekintetében, amiről ő a következőt állapíthatja meg, hogy eddig annyi gonosztevőt hoztak ide a zsidó nép vezetői, annyi gonosztevő felett kellett neki ítéletet gyakorolni, és mindegyiknek a magatartásában valami átsütött, hogy ő neki tényleg valami komoly dolog van az életében, ami halálra méltó lehet. Pilátus nem szokott különösebben tudakozódni, hogy most valaki gyilkosságért, lopásért, lázításért, ki tudja, mi mindenért visznek elé, ő aláírta a halálos ítéleteket. És most belenéz az elítélendőnek a szemébe, és abban tisztaságot lát. Abban nem lát hamisságot, abban nem lát gonoszságot, abban nem lát ármánykodást, és Pilátus habozik. Pilátus húzni kezdi az időt. Pilátus nem hajlandó gondolkodás nélkül aláírni a halállal egyenértékű végzést.

Cinkota András lelkészt hallották. Az elmélkedés folytatását egy hét múlva szerdán ugyanebben az időpontban sugározzuk.

Adásidőnk végén megköszönöm kedves hallgatóinknak, hogy az elmúlt fél órát velünk töltötték. A holnapi viszonthallásra!

0: mindennapi egészségünk.
1: Folytatunk egy korábban megkezdett beszélgetést a természetes gyógymódokról. Vendégem Gáspár Róbert, a Szegedi Tudomány Egyetem gyógyszerész tudományi karának docense, kutató, és a fő kutatási területe a természetes gyógymódok. Egy pár dologról már az előző adásban beszéltünk, de jó lenne beszélni még egy olyan kérdésről, amit úgy nagyjából elfelejtettek az emberek a hő és a hideg terápiához hasonlóan, és ez pedig a klímaterápia. Nyilvánvaló, hogy a korunkban az egyik vezető betegség az allergia, ami talán nem is tudunk belemenni, mert annak annyiféle ágazata van, de mi a légzőszerveket illeti. Azzal kapcsolatban gondolom egyrészt, és legfőképpen beszélhetünk a klímaterápiáról. Hallhatnánk erről egy pár szót?
2: A klímaterápia valóban az allergiás, aszmás betegségeknek az egyik alkalmas kezelési módszere lehet. A lényege az, hogy az embernek el kell menni arról a helyről, ahol lakik, és egy másik klímára megy el, ami hát önmagában már meg is magyarázza, hogy miért felejtődött el, mert ez talán az egyik legköltségesebb dolog, amit lehet csinálni, hogy az ember mondjuk 2 hétre elutazik egy teljesen másik klímára, még ha a saját országán belül is, de nyilván ennek a költségei magasak, viszont túl sok gyógyszert nem kell szedni. Tehát ha összevetjük a dolgokat, nem biztos, hogy rosszul jönnénk ki belőle hosszú távon. A klímaterápia igazából magashegyi, dombvidéki, alföldi, illetve tengeri klímát különböztet meg. A magas egyik klímának van óriási jelentősége a légúti betegségeknek a kezelésében, aszmás betegségeknek, allergiás betegségeknek a kezelésében, hiszen ezen a klímán nincsenek allergének 2000 méter fölött, nagyon tiszta a levegő, viszonylag erős az ultraibolyasugárzás is, tehát ez egyes bőrbetegségeknek is jót tesz, meg egy kis D-vitamint is termeltet az emberben akár a téli időszakban is, ami megint nagyon fontos az egészséghez. Az alföldi dombvidéki klíma egy kicsit már az allergia szempontjából nem jó, mert itt már vannak allergiát okozó pollenek és anyagok, de itt is lehetnek olyan területek, például az alföldi klímán a napi hőingadozás lényegesen nagyobb, mint mondjuk egy dombvidéken, és ez, hogyha a betegeket egy ilyen alföldi szanatóriumszerű intézményben mondjuk reggel is kiviszik egy gyalogtúrára, meg mondjuk délután is, akkor akár 20 fokos különbség is lehet ebben, ami nagyon jól edzi például a szív- és éjrendszert. A tengerparti klímában pedig a speciális levegő megint nagyon fontos, hiszen ott egy ilyen sós, úgy szoktuk mondani, egy sós aeroszol van, hiszen a tenger vizéből elpárolgó, hát a vízpároló gerdájának van egy kis só tartalma is, és ezt lélegzi be, aki ott van, tehát ez mindenképpen megint csak az allergiás, aszmás betegek számára jó lehet, illetve minden vízparton jellemző, hogy nagyon erős az ultraibolyasugárzás, mert hogy a vízről is visszaverődik az ultraibolyasugárzás, tehát nem csak fölülről süt a nap bennünket, hanem a víz felszínéről is. Aztán van speciális területe a klímaterápiának, ez pedig a barlangterápia, amihez az, talán ez a legritkább, de mondjuk itt a Kárpát-medencében is találunk olyan barlangokat, például a Romániában, a sóvidéken található parajdi sóbarlang, ami kifejezetten ilyen légúti aszmás betegek kezelésére szolgál. Ezen kívül hát hozzánk talán legközelebb Olaszország északi részén találhatunk meleg barlangokat, amiben 38-40 fok van, ízületi betegségek kezelésére lehet szolgálni. Szóval vannak lehetőségek, de nyilván azért szorultak háttérben, mert oda kell utazni, és ott kell lenni.
1: Az előbb szóba került ez, hogy szanatóriumi környezet. Magyarországon itt, tehát művi úton létrehoznak-e ilyen ilyen helyiségeket, ahol kezelhetnek ilyen betegeket. Egyáltalán lehetséges-e művi úton létrehozni olyan klímát, ahol betegeket lehet kezelni?
2: Hát ugye ennek egy változata, vagy egy lehetséges elterjedtebb változata van, ezek a bizonyos sószobák, amelyeket hát egy kisebb légterű szobát teleraknak sóval, és akkor ott egy ilyen érdekes mikroklíma alakul ki, de hát közel sem adja azt, amit a barlang ad, illetve ez a só is aztán idő után ott elfolyósodik, mert párát szív magába. Nem mindegy, hogy milyen só, de tehát jobb, ha olyan sóval só kerül bele, ami ez a bizonyos kősó, tehát ami a barlangnak a falát is alkotja, mert a sóbarlangban lehet, aki szereti a sót, az menjen sóbarlangba falat nyalni, mert valóban minden sós, de mégis benne van a kőzetben, és ez egy sokkal stabilabb állapota, tehát kevés nem folyósodik el, és a többi, mert nyilván egy ilyen kis légtérbe, ott az emberek mindig beszuszogják, és ennek következtében a sóvizet köt meg, azt azért nem felejti el, akárminek hívják a falon, és utána ezt folyamatosan cserélni kell. Tehát, hogy nem, én nem vagyok nagy híve ezeknek a sószobáknak, valamilyen megoldást ad, tehát gyerekeknél szokták ezt alkalmazni, de nagyon költséges ezeknek a szobáknak a fenntartása, mert néhány év alatt ki kell cserélni a teljes só tartalmát, mert ezek miatt a pára megkötés és egyéb problémák miatt.
1: Igen, Tapolcán van egy tavasbarlang. Ez a tapolcai tavasbarlang mire jó, és mi van ott bent, hogy érdemes oda menni, és kiknek érdemes oda menni?
2: Hát főleg arra jó, hogy körbe csónakázunk benne, mert nem olyan nagy sajnos a tapolcai tavasbarlang, de egyébként ez egy hideg barlang, vagy hűvös barlangnak számít. A hűvös barlangoknak, vagy minden barlangnak az a sajátsága, hogy állandó a hőmérséklete és állandó a páratartalma. És ez az, ami egy biztos, speciális mikroklímát ad, tehát a tapolcai barlang az olyan 15-14 fokos környékén lehet, és hát a légúti bajokra jó, csak hát viszonylag rövid, amíg azt az ember áttevezget, inkább turista csalogató jelentősége van a tapolcai barlangnak, semmint gyógyászati, mert hát amíg az ember ott körbe megy, tehát tovább áll sorba, mint amennyit a barlangba tölt. Gyakorlatilag, tehát ezért például, ha valaki teheti, és el tud menni a parajdi sóbarlangba, ott, az ott tartózkodás például nem kerül sokba, a barlangba belépő nem kerül sokba, és ott viszont hatalmas föld alatti terek vannak, ahol 4-5 órát nyugodtan el lehet tölteni, és az valóban egy olyan terápiás környezet, ahol érdemes ezeket a betegségeket kezelni.
1: Igen. Hát Kaspár Róbert kitűnő könyvében van még egy fejezet, van még más is, de a következő fejezet, ami nagyon érdekes, ez a fényterápia. Azt hiszük, hogy sokat tudunk róla. Hát ugye kimegyünk, amikor szépen süt a nap, és akkor jön a fény, és akkor mi ott vagyunk a fény alatt. De azt hiszem, hogy ez sokkal összetettebb, az előbb is már egy picit érintettük a klímaterápiával kapcsolatban, de speciálisan egy pár szót beszéljünk a fényterápiáról.
2: A fényterápiával valóban összefügg a napsütéssel, minden, ami a napból kapunk, azt alkalmazza a fényterápia is. Ugye ennek van egy látható része, meg van láthatatlan része is. A látható része az a klasszikus napfényterápia, ami hát ugye manapság egyre többet beszélünk arról, hogy ne menjünk ki a tűzőnapra, mert bőrrákosok leszünk, ez igaz, viszont az is igaz, hogy ki kell menni a napfényre. Tehát, hogy igazából az a megoldás, amit minden nyáron el szoktak mondani, hogy a nyáron, amikor magas az ultraibolya sugárzás értéke, akkor 11 és délután 4 között ne legyünk a napon. De 11 előtt legyünk a napon, meg 4 után is legyünk a napon, ugyanis a napsugárzás hatására keletkezik a szervezetünkben a D-vitamin, ami nem csak a csontjainkhoz kell, az az alap. Tehát, hogyha valakinek már görbülnek a csontjai, az már olyan D-vitamin hiányos, hogy az borzasztó. De ma már tudjuk azt, hogy az immunrendszer működéséhez egyáltalán nagyon sok életfolyamathoz a D-vitaminra szükség van. Tehát, akinek alacsony a D-vitamin a szervezetében, nem annyira, hogy a csontjai görbülnének, de mégis alacsony, az például sokkal könnyebben kap fertőző betegségeket, és ezt a legkönnyebben úgy lehet kivédeni, hogy az ember kimon a napon. A mai világban elsősorban a fiatalok, hát két generáció van, akinek problémát jelent a kintléte, a nagyon időseké, akik esetleg otthonokban, vagy a saját otthonukban élnek, de mozgásukban nagyon korlátozottak, a másik meg a fiatal generáció, aki meg a virtuális világban él, tehát hogy lényegében nem megy ki a négy fal közül, mert úgyis az interneten, meg a okostelefonon keresztül úgyis mindent lát. Csak ezek végülis nem feltétlenül rossz dolgok, csak az interneten keresztül nem süt a nap, tehát ezt mindig elfelejtjük. Tehát mindenképpen a kicsi gyereknek, nagy gyereknek, fiatalnak, felnőttnek kint kell tartózkodnia rendszeresen a napon, nem a tűzőnapon, de hogy ezek a sugarak érjék. A fényterápia egyébként nem elsősorban erről szól, hanem a látható fényt arra használjuk a terápiában, hogy hangulati betegségeket gyógyítsunk, ugyanis a fénynek, a napfénynek hangulatjavító hatása van, illetve megvannak azok a biokémiai folyamatok, amelyeken keresztül a fény a szemünkön át az agyunkban olyan anyagokat választ el, amitől például reggel fölébredünk, és az ébredés segíti elő, illetve a fénynek a megszűnése, az pedig elősegíti a jó alvást. És hogyha ez fölborul valami miatt, leggyakrabban akkor szokott ez fölborulni, amikor télen sötét van, és nem süt a nap. Nálunk ez talán kevésbé probléma, de mondjuk az északi országokban ott ez komolyabb gondot jelent a skandinávoknál, és van egy ilyen betegség, amit úgy hívnak, hogy téli depresszió. És ez kifejezetten nem csak a fényhiányra, de a fény miatt is létrejön. És ezeket a betegeket ilyenkor mesterséges fénnyel megfelelő időpontban, megfelelő ideig megvilágítják, és ez elindítja azokat a biokémiai válaszokat, amelyekkel a hangulatuk is javul. Aztán a fénynek a nem látható része, ugye az infravörös fény, ami melegít, ettől meleg a napfény is, csak nem látjuk. Ez rendkívül sok mindenre lehet használni, arc üreggyulladások, fülgyulladások kezelése, sebgyógyulás fokozása, ízületi gyulladások kezelése, és az ultraibolya sugárzás is lényegében nem látható része a napsütésnek, ez pedig a D-vitamin keletkezéséhez szükséges. Ennek lehet olyan felhasználása is a gyógyászatban, hogy D-vitamin hiány esetén egy ilyen kvarclámpás kezelés kapcsán így serkenteni a D-vitamin termelődést, de ezen kívül vannak olyan ultraibolya lámpák, amelyekkel kifejezetten a például a kórházi szobákat, helységeknek a levegőjét baktériummentesítik, tehát ilyen felhasználása is lehet ennek.
1: Igen. Hát, ha eljutottunk eddig a kérdésig, akkor az egyik aktuális dolgot azért említsük meg, mert az nem árt gyakran megemlíteni, és ezek a szoláriumok. Mennyire jók, mennyire nem jók, mire kell vigyázni, és lehet-e könnyelműnek lenni ebben a kérdésben?
2: Hát én ebben a kérdésben elég sarkos álláspontot képviselek, a szolárium szerintem semmire nem jó. Nincs értelme szoláriumozni télen, mert a tapasztalatok azt mutatják, hogy aki rendszeresen szoláriumozik télen, ugye az UV sugaraknak többféle fajtája van, ott olyan sugarat használnak elvileg, ami nem okoz bőrrákot, de még ha ez a sugárzás éri is a szervezetet télen, kimutatták, hogy azok, akik télen szoláriumoznak, azoknak azoknál a nyári bőrrák kialakulás valószínűsége ugrásszerűen megnő. Tehát úgy kell tekinteni a szoláriumra, mint ami ő maga nem okoz bőrrákot, de a nyári napozással, ahol más UV-sugarak is érik a bőrfelszínt, ott viszont már a kettő együttműködve problémát okozhat. Nincs értelme, tehát hogyha valaki elég időt tölt a napon tavasztól őszig, akkor télen is süt annyit, hogy az elegendő lesz. Tehát csak szemléltetném, tehát a napi D-vitamin mennyiség, ami szervezetünkbe kell, az, hogyha egy percet töltünk mesztelenül a napon, akkor az már megtermelődik. És hát nyilván nem mesztelenül töltjük az időnket, de nem is egy percet vagyunk kint, ha kint vagyunk. Tehát néhány perc alatt még fölöltözve is a napi D-vitamin szükséglet megtermelődik, nyilván ennél nyáron, tavasztól őszig sokkal több termelődik, és mivel a zsír szövetünkben raktározódik, ez aztán kitart. Tehát, hogy igazából a szolárium inkább egy ilyen wellness elem, hogy nyáron is, vagy télen is legyünk barnák.
1: Szépek legyünk, igen.
2: De ennek nem sok értelme van. Tehát én kifejezetten veszélyesnek tartom. Nem beszélve arról, hogy időnként ezek rosszul vannak szabályozva, de aki szoláriumban jár, az mindenki már átélt olyat, hogy ugyanannyi szoláriumozástól mégis leégett, mert elfelejtettek szólni, hogy kicserélték a csöveket. Tehát, hogy...
1: Nem tartozik a fényterápiához. Tehát a szolárium nem tartozik a fényterápiához.
2: A szolárium egyáltalán nem tartozik.
1: Viszont megint egy olyan elfeledett, vagy kevésé népszerű terápiáról ejtsünk még szót, és ez az elektromos fürdő, vagy ultrahang, elektromos, vagy ultrahang terápia. Mi ennek a lényege? Mit gyógyít? Mi az, ami igazából, amiért igazából ez olyan jó lenne az embereknek, tehát valami segítene az embereket.
2: Igen, az elektromosságtól általában félni szoktak az emberek leginkább, és ugye felismerőhet a kérdés, hogy mi köze ennek az egész természetes gyógymódokhoz, hát annyi a köze, hogy vannak olyan élőlények, amelyek elektromosságot képesek előállítani, elektromos ráják, elektromos angolnák, amit már a jó öreg Hippokratész használt a terápiában. Tehát észrevették, hogy azok a betegek, akiknek az ókori görögöknél is volt reuma, és hát nyilván az történt, hogy egy elektromos rája, vagy elektromos angolna egy ilyen reumás betegnek megcsapta a reumás térdét, és rájöttek Hippokratészek, hogy ez jót tesz. És ők már alkalmazták ezt a fajta terápiát is, tehát ők kifogták ezeket az angolnákat, és ilyenekkel, meg rájákat is, kezelték a betegeket elektromossággal. Az egy más kérdés, hogy ma már nem a ráját kell segítségül hívni az elektromosság realitásához szerencsére, mert akkor Magyarországon eléggé bajban lennénk, hanem hát némán mesterséges úton állítjuk elő. De az elektromos kezeléseknek nagyon fontos szerepe van megint csak ízületi gyulladások terápiájában, különösen az úgynevezett nagy frekvenciájú elektromágneses hullámkezeléseknek, ez a mikrohullám, rövid hullám, aminek ilyen mélyszöveti átmelegítő hatása van, és ezáltal csökkenti a gyulladásos folyamatokat, de nagyon sok olyan elektromos eljárás van, ami egyenáramot használ, ezek az úgynevezett tens kezelő kis tappancsok, amiket most már lassan mindenféle boltba lehet kapni, amivel megint csak ízületi fájdalmakat, zúzódásokat, izomhúzódásokat lehet kezelni nagyon egyszerűen és otthon. Tehát ezeket érdemes használni.
1: Igen, de hát a 19. század végén ez egy olyan általános dolog volt, ugye, ahogy olvasunk naplókat, hogy elektromos fürdőt vettem. Mi az, hogy elektromos fürdőt vettem? Számomra ez olyan érdekes, hogy nehezen érthető. Mit jelentett ez akkor, hogy elektromos?
2: A 19. században az elektromos fürdőt vettem? Hát megmondom őszintén, ezt én se tudom. Most nem tudom, mire kérdezel.
1: Igen, de a napokban.
2: Napokban volt ilyen, igen, hogy elektromos fürdőt
1: vettem. Igen, elektromos fürdőt vettem. És most tehát a mikorunkban, ha csak szárazon, tehát lehet, hogy most egy érdekeset kérdezek, de hogy csak szárazon vehetünk egy ilyen kúrát, vagy egy elektromos terápiában lehet részünk, vagy esetleg még egy vízkúrával hát összefüggésben. Hát
2: ehhez mindig kell egy kis víz, vagy így, vagy mindig úgy, kell. Mert ugye szárazon az elektromosság nem vezetődik, tehát ha általában a legtöbb elektromos kezelés, az elektromágnesesekhez nem kell, tehát a mikrohullám, rövid hullámot egyszerűen csak belekerül az ember ebbe az elektromágneses térbe és működik, de ezek a klasszikus galván kezelések, ahogy szokták hívni, ezeknél általában vagy egy vizes közvetítő felület van, vagy van egy olyan forma is, hogy hidrogalván kezelés, amikor a beteg keze lába vízbe van, és oda vezetik az áramot, és ezen keresztül megy végbe a kezelés.
1: Igen, cseheknek voltak ilyen elektromos, vagy vannak is milyen elektromos kis kütyüjeik, amikkel hát ugye lehet a bizonyos fájó, vagy nem fájó, csak éppen élénkítendő területeket valahogy stimulálni. Az is a nevük, azt hiszem, hogy stimulálószerek.
2: Hát azok de valószínűleg ilyen egyenáram, az ilyen impulzus áramot üt, tehát az inkább az izmot fogja összehúzni és úgy foghatni.
1: Még egy utolsó kérdésre van időnk, ami szerintem a legkézenfekvőbb terápia, és ez a mozgásterápia. A mozgásterápiáról megint az a elképzelésünk, mint a fényterápiáról, hogy mi már arról mindent tudunk. Tényleg tudjuk, ami fontos a mozgásterápiáról?
2: Valószínűleg igen, csak a mozgásterápia az, amit meg nem csinálunk. Tehát ugye általában, amit nem tudunk, azt azért nem csináljuk, amit meg tudunk, azt meg azért nem. A mozgás rendkívül fontos van a mai korban, amikor mindenki rengeteget ül, keveset mozog, tehát a napi egy óra mozgásra mindenkinek szüksége volna. Ugye most már vannak ilyen reklámok is, hogy hetente legalább háromszor egy órát mozogjunk, ami nagyon helyes, hogy ilyen dolgokat is reklámoznak most már a médiában. Azt valószínűleg kevésbé tudjuk, hogy a mozgás nem csak úgy általában tartja fönn az egészséget, hanem valóban szerepe van adott betegségek kezelésében. Óriási jelentősége van a cukorbetegségnek, nem csak a megelőzésében, hanem a kezelésében is. Óriási jelentősége van a hangulati betegségeknek a kezelésében, a depressziós betegek, akik már klinikailag depressziósnak számítanak, egy mozgásterápiával jelentősen javítható az állapotuk. Óriási szerepe van az emésztési betegségekben, tehát például visszautalva megint a vastagbél daganatra, ami Magyarországon óriási probléma, és nagyon sokan halnak meg benne. A mozgás elősegíti a emésztésnek a fölgyorsulását, hiszen ahogy mozgunk, a hasizomzat egyfajta bél masszást is végez, és ezáltal megint csak a székrekedés és panaszok megszűnnek, és ezen keresztül aztán a vastagbéldaganatnak a gyakorisága is csökkenni fog. Tehát, hogy nagyon sok olyan betegséget említhetünk, amiben a mozgásnak kulcsfontosságú szerepe van. Persze nem említettem a szív- és érrendszeri betegségeket, akár ha valaki egy szívinfarktuson esik át, a szívinfarktus utáni visszaépülésben, rehabilitációban is nagyon fontos szerepe van a fokozatos fizikai aktivitásnak.
1: Igen, hát ugye gondolom ez az egyik döntő része, amit mi magunk is el tudunk végezni. De az ember megy az országúton, és ha csak a volán mellől kinéz oldalra, akkor minden második oszlopon lát ilyeneket, hogy masszázs, szalon, meg masszázs, tudom én hol, menjek oda, mert ez élénkítő. Milyen szerepe van a masszázsnak a mozgásterápiában? És hát gondolom, ezeknek nem sok közük van a terápiához, de azért jó lenne egy kicsit, ha erről beszélgetnénk.
2: A masszázs egy nagyon fontos terápiás eszköz, de viszonylag kevés helyen művelik terápiás szinten. Tehát azok a úgynevezett wellness masszázsok, amiket így hirdetnek, hogy menjünk oda, ott általában valóban az történik, hogy az embert kicsit megmasszírozzák, kicsit ellazul, és közérzete javul. Tehát végülis mindenféle olyan kézzel végzett masszázs, ami nem túl erős, nem túl fájdalmas, és egy kicsit az ember ellazulhat, annak az egy ilyen, hát ezért hívják wellnessnek, ilyen jó közérzeti masszázs. Igazából a gyógymasszázs az egy komolyabb műfaj, hiszen ott meghatározott fogások vannak, és ott bizony néha sokkal jobban fáj a masszázs után, mint előtte, mert olyan izomcsoportokat próbálnak fellazítani, területeket helyre rakni, amelyek a rossz tartás, az ülő életmód miatt kicsit már úgymond megkötöttek. Tehát ez egy kicsit komolyabb dolog. Tehát ezeket a gyógymasszőröket pedig megint csak azokon a helyeken tudjuk megtalálni, ahol fizioterápiával foglalkoznak. Tehát, hogyha gyógymasszázs szeretnénk, akkor az orvosi beutalóval a legegyszerűbb elérni, mert a tényleg gyógymasszőr kezébe kerülünk. A wellness központokban csak idézőben masszőrök vannak, akik hát nem biztos, hogy nem akarom őket bántani, de nem biztos, hogy olyan szinten művelik a masszírozásnak a tudományát, mint egy gyógymasszőr. Természetesen aztán a klasszikus, ugye, amit mi gyógymasszázsnak hívunk, ez a klasszikus svéd masszázs, lényegében, mert egy svéd vívóedző dolgozta ezt ki, és ezért hívják svéd masszázsnak. de vannak különféle keleti, távol-keleti masszázsok, amelyek hát érdekesek lehetnek, ezek a különféle táj masszázs, egyéb kínai talpmasszázs, stb. Hát ezeknél is mondjuk a táj masszázsban valami kifejezetten jó, meg helyre rak bizonyos ízületi problémákat. A talpmasszázs az ilyen jóléti masszázs megint, hogy jól érezzük magunkat, de mondjuk például attól nem feltétlenül kell azt várni, hogy meggyógyítja a betegségeinket.
1: Amikor ezekről a kérdésekről, a különböző természetes gyógymódok terápiáiról beszélgettünk, azt vettem észre, hogy tulajdonképpen nincs is egyetlen egy olyan sem, amelyik csak kimondottan ugye a testi létünket gyógyította volna, vagy a testi erőnlétünk megtartását segítette volna, hanem mindig szóba került, majdnem minden alkalommal szóba került, hogy jobban érezzük magunkat. Tehát ez egy mentális kérdés is. És már csak azt szeretném megkérdezni egy rövid válasszal, hogy mennyire érdekli ez ma az embereket. Tehát amikor nincs összekeverve a misztikummal, meg különböző filozófiákkal. Mennyire érdeklődnek ténylegesen az emberek a természetes gyógymódok iránt?
2: Én azt gondolom, hogy érdeklődnének, csak elég nehéz megtalálni azokat a helyeket, ahol valóban nem misztikummal, vagy valamilyen áll dologgal, vagy felkapott divatos dologgal találkoznak, mert erre mindenkinek szüksége van, hogy egyrészt olyan kezelést kapjon, ami tényleg hatásos, és ezekben néha az a meglepő, hogy nincs benne semmi különlegesség, hanem ezek egyszerű kezelések. És nyilván ez válik érdekessé, amikor azt is megtapasztalják, hogy nem csak a fizikai bajaik enyhülnek, hanem lelkileg is egy kicsit fölélegeznek attól, hogy... Tehát nagyon sok minden van ebben benne. Az, hogy az emberhez hozzáér egy másik ember, például a masszázs kapcsán, ennek, ha ezt jól teszi, akkor ennek egy óriási pszichés nyugtató hatása is van. Vagy ha egy olyan kezelést kap, ami javítja, vagy csökkenti például a fájdalmát, nyilván a pszichéje is javulni fog, de a legtöbb esetben ugye a gyógymódok, amiről beszélgettünk, azért arról is szólnak, hogy környezetváltozás is tartozik hozzá egy kicsit, tehát ki kell mozdulni, kilép az ember a hétköznapi mókus kerekéből, és ez önmagában már segíthet. Persze nem old ez meg mindent, tehát attól, hogyha valaki még mindig haragtartó, meg gyűlölet van benne, akkor akárhova elmehet, akkor a medencébe is mérges lesz és ideges. Tehát ez bennünk is ott kell lenni a szándéknak, hogy a bennünk felhalmozódó negatív érzelmektől megszabaduljunk.
1: Igen. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, és elbúcsúzunk kedves nézőinktől azzal a gondolattal, hogy amit itt végig tudtunk figyelni és meghallgatni, mindig újra meg újra kiderül, hogy a legegyszerűbb, ami kézenfekvő, ami benne van a nagy alkotásban, melynek mi is részesei vagyunk, a teremtett világnak az alkotásaiban. Ez a nem csak a legkézenfekvőbb, hanem a legcélra vezetőbb is. Kívánok mindannyiunknak jó egészséget, viszontlátásra!

Hatodik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Neginótra, a Seminit szerint Dávid Zsoltára. Uram, ne fegy meg engem haragodban, és ne ostoroz engem búsulásodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Gyógyíts meg engem, Uram, mert megháborodtak csontjaim. Lelkem is igen megháborodott, és te, ó Uram, meddig késel? Térj vissza, Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért, mert nincs emlékezés rólad a halálban, a Seolban kicsoda dicsőít téged. Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könyhullatással öntöztem nyoszolyámat. Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt. Távozzatok tőlem mind, ti bűncselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát. Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. Megszégyenül majd, és igen megháborodik minden ellenségem. Meghátrálnak, és megszégyenülnek.

Második Zsoltár. Miért dühösködtek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Az egekben lakozó nevedi, az Úr megcsúfolja őket. Majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem, az Úr mondá nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasveszővel, széjjel zúzod őket, mint cserépedényt. Azért királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik ő benne bíznak.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Önök a Speranza Reménység Televízió Keresztút adását követik. Köszönöm, hogy ma is bennünket választottak és velünk tartanak. Ezzel az alkalommal a krasznai gyülekezetben készített felvételt szeretnénk bemutatni az önök számára, amikor meghívásunkra Magos Zsolt lelkipásztor és a gyülekezet együtt elkészítettünk egy olyan programot, amelyet szeretnénk most bemutatni az önök számára. Az íge alkalmával együtt fogunk elmélkedni azokról a gondolatokról, melyekben megértjük, hogy Isten az ő fia által szereti a bűnöst, még a tékozló fiút is. Köszönjük szépen a kórusnak a szolgálatot, köszönjük szépen a költeményeket, a felolvasásokat, a Jóisten áldását kívánom a krasznai gyülekezet számára, és a kedves televíziónézők számára ennek az adásnak a megtekintése alkalmával. Kellemes időtöltést kívánok mindannyiuk számára.
2: A gyakorlati kereszténység életjelei. 1 Tesszalonika 1, első 4 versét olvasom. Kegyelem nektek és békesség. Hálát adunk Istennek mindenkor, mindnyájatokért, amikor megemlékezzünk rólatok imádságainkban, mert szüntelenül emlegetjük a mi Istenünk és Atyánk színe előtt hitből eredő munkátokat, szeretetből jövő fáradozásotokat, és a mi Urunk Jézus Krisztusba vetett reménységetek álhatatosságát. Mivel tudjuk, Istentől szeretett testvéreink, hogy választottak vagytok. A tesszalonikai hívők igazi misszionáriusok voltak. Szívük buzgóságban égett üdvözítőjükért, aki megszabadította őket amaz eljövendő haragtól. Krisztus kegyelme által életükben csodálatos változás történt. Isten igéjét nagy erő kísérte, amikor hirdették a népnek, úgyhogy szíveket nyertek meg az igazság számára, és lelkekkel gazdagították a hívők táborát. A gyakorlati kereszténység első jele a hitből eredő munka. A hit és a cselekedetek elválaszthatatlanok. C.S. Lewis mondta, a hitről és a cselekedetekről szóló vitát illetően ez olyan, mintha azt kérdeznénk, hogy egy olló melyik pengéje a legfontosabb. Az üdvösség Istentől van, hitáltal az ő kegyelméből. Az üdvösség következménye a jellem, amely az értelmes bánásmódot eredményezi. Pál nem csupán egy üzenetet közvetített. Evangéliuma nem pusztán szavak gondosan összecsomagolt halmaza volt. Szavaiban isteni erő volt, és a Szentlélek meggyőződést hozott az emberek szívébe. A második jel a szeretetből fakadó fáradozás. A gyakorlatban megnyilvánuló kereszténység a szeretetből fakadó áldozatos élet. Róma 12:9-12. A szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban álhatatosak. Az igazi szeretet cselekedetekben nyilvánul meg, tükrözve jellemünket és hitünket embertársaink felé. A harmadik jel az álhatatos reménység Krisztusban. A reménység álhatatossága a hármas felsorolás csúcspontjában áll. 1 Tesszalonika 1:10. És várjátok a mennyből Jézust, az ő fiát, akit feltámasztott a halottak közül, aki megszabadít minket az eljövendő haragtól. Pál és misszionárius társai hálát adtak a tesszalonikaiak álhatatosságáért. Ez a remény nem gyenge vágy, hanem magabiztos hit, ami Urunk Jézus Krisztusban. Mennyire voltak álhatatosak? 1 Tesszalonika 1:3-4. Szüntelen hálával tartozunk Istennek, értetek, hitetek nőttön nő, és az egymás iránti szeretet gazdagodik mindnyájatokban. Az oxigén fontosságához hasonlóan a remény a lélek számára elengedhetetlen. Emil Brunner szavaival. Amilyen fontos az oxigén a tüdőnek, olyan a reménység valósága az emberi léleknek. Ha elvesszük az oxigént, fuldoklás miatti halál áll be. Ha elvesszük a reménységet, az emberiség nem tud lélegezni. Így kétségbeesés és reménytelenség lesz a következménye. Ahogyan a tesszalonikai hívők példája mutatja, a gyakorlati kereszténység életjelei a hitből eredő munka, a szeretetből fakadó élet és az álhatatos reménység összefonódásában rejlik. Kérjük Istent, hogy segítsen minket ezen az úton járni, és hogy mi is igazi misszionáriusokká váljunk, akik Isten szeretetével és erejével hirdetik az evangéliumot a világnak. Amen.

Páskónyi Kovács Erzsébet, a hit. Az élet gondjai sokszor nagyra nőnek. Ma te, holnap én hordozom. De sose feledd el, Isten szeme néz rád szeretettel, túl a gondokon. Nyomorúságra születik az ember, próbák útja ez a földi út, de él az Isten, és nem hagy magunkra. A küzdésben segítő kezet nyújt. Fáradt lehetsz és lankadak sokszor, de elhagyatott nem lehetsz soha. Csak az szánnivaló, akinek nincsen hite, nincsen bizodalma, nincsen Krisztusa. Csak ott van félelem, ahol nem él a hit, s az emberi erő kevésnek bizonyul. De boldog az, kinek a próbákban bizodalma egyedül az Úr. Lehetséges minden a hívőnek. Nagyobb ígéretet ember nem kapott. Ez megoldott múltat, megoldja a jelent, s megoldja mindig a holnapot. Amen.

Páskújné Kovács Erzsébet, segíts sóvárgó lelkemnek. Vágyódom hozzád, Istenem, szeretve, szeretni. De a vágy is békjó nekem, nem tudom levetni. Miért, hogy csak vágyam marad, de el nem érhetem? Miért örökös sóvárgás érted az életem? Törd át lelkem kötfalát, hogy látva lássalak. Értelmem sötét zugait, mint éjszakát a nap. Világíts be, és maradj meg örökké én nekem. Ne hullámozzék, mint az ár bennem az érzelem. Mint kalitkában a lelkem, csak törött szárnyú madár. A test rabságába zárva, utána sírva száll. Szállna, de beleütközik hús és vér falába, e földi vágyak által szőtt szálak guzsajába. Ez a valóság, Istenem. Vágyódom szeretni, és mégis képtelen vagyok felülemelkedni bukáson, bántáson, bajon, s az a falat kenyér nincs a kezemben sohasem, ha kő repül fölém. Istenem, hol az a kenyér? Hol vannak az utak, amiken szeretni szívem végképp megtanulhat? Segíts sóvárgó lelkemnek börtönét levetni, s te benned feloldódva szeretni, szeretni. Amen.

A választás. Max Lucado írása nyomán. Csend van. Korán van. Az ég még sötét. A világ még alszik. A nappal közeledik. Néhány pillanat múlva nappal lesz. A nap felkeltével robog majd végig az égen. A hajnal csendjét felváltja a nappal zaja. A magány nyugalmát az emberi faj dübörgő tempója váltja fel. A korai reggel biztonságos menedék, döntések, határidők rohamait fogják elfoglalni. A következő 12 órában a nap követelményének leszek kitéve. Most kell döntenem. A Golgota miatt szabadon választhatok, és így választok. A szeretetet választom. Semmilyen alkalom nem indokolja a gyűlöletet. Semmilyen igazságtalanság nem érdemli a keserűséget. A szeretetet választom. Ma szeretni fogom Istent, és azt, amit Isten szeret. Az örömet választom. Meghívom Istent, hogy ő legyen a körülmények Istene. Elutasítom a cinizmus kísértését, a lusta gondolkodó szerszámát. Elutasítom, hogy az embereket bármi másnak lássam, mint Isten teremtményeinek. Elutasítom, hogy a problémákat másnak lássam, mint lehetőségnek, hogy meglássam Istent. A békét választom. Megbocsájtva élek, megbocsájtok, hogy élhessek. A türelmet választom. Nem fogok törődni a világ apró kényelmetlenségeivel. Ahelyett, hogy megátkoznám azt, aki a helyemet foglalja el, meghívom őt, hogy tegye meg. Ahelyett, hogy panaszkodnék a hosszú várakozás miatt, megköszönöm Istennek az alkalmat az imára. Ahelyett, hogy ökölbe szorítanám a kezem az új feladatok miatt, örömmel és bátorsággal nézek szembe velük. A kedvességet választom. Kedves leszek a szegényekhez, mert ők magányosak. Kedves leszek a gazdagokhoz, mert ők félnek. És kedves leszek a rideg barátságtalanokhoz, mert Isten is így bánt velem. A jóságot választom. Inkább lemondok a pénzről, mint hogy tisztességtelenül jussak hozzá. Inkább legyek észrevétlen, mint dicsekvő. Előbb tartok bűnvallást, mint hogy vádoljak. A hűséget választom. Ma megtartom az ígéreteimet. Az adósaim nem fogják megbánni a bizalmukat. A munkatársaim nem kérdőjelezik meg a szavamat. A feleségem, férjem nem kérdőjelezi meg a szeretetemet. És a gyermekeim soha nem fognak félni attól, hogy az anyjuk vagy apjuk nem tér haza. A szelídséget választom. Erőszakkal semmit sem lehet elérni. Ha felemelem a hangom, legyen az kizárólagosan csak dicséretre. Ha ökölbe szorítom a kezem, legyen az csak imában. Ha követelést támasztok, legyen az csak magammal szemben. Az önuralmat választom. Lelki teremtmény vagyok. Miután a földi lényem meghal, reménnyel tekintek az örök életre. Elutasítom, hogy az, ami porrá lesz, uralkodjon az örökkévalón. Csak az öröm hasson át. Csak a hitem lelkesítsen. Csak Isten befolyásoljon. Csak Krisztus tanítson. Szeretet, öröm, békesség, türelem,
kedvesség, jóság, hűség, szelídség és önuralom. Ezeknek szentelem a napomat. Ha sikerül, hálát adok. Ha kudarcot vallok, kegyelmét keresem. És amikor a nap véget ér, párnára hajtom a fejem, és megpihenek. Amen.

Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Krasznai gyülekezet testvéri közösségét. Köszöntöm a kórust, és köszönjük ezt az élményt nektek. De köszöntöm ifjú barátaimat is, akik bátorítanak, és most is együtt vannak velünk. Köszöntöm a gyülekezetben a vendégeket, és a Speranza Reménység Televízió kedves nézőit. Köszönöm Magos Zsoltáron lelkipásztornak a felkérést, hogy ennek a programnak a végén egy néhány szót szóljak az ígéből. Örömmel és szeretettel teszem ezt meg. Amikor megkérdeztem, hogy mi legyen a téma, akkor az volt a válasz, valami gyakorlati. Hát van miből válogatni, mert a hitélet, az ha csak elmélet, az nagy baj. Van bőven mit gyakorolni. Van bőven a gyakorlatban mit kapaszkodni. Ezért egy olyan történetet választottam ki, ami igazán arról beszél, hogy milyen is a gyakorlati keresztényi életünk. A Lukács evangélium a 15. fejezet 21, 22, 23. és 24. verseit szeretném felolvasni, csupán egy részletet a tékozló fiú példázatából, és szeretném, hogyha ezekkel a gondolatokkal foglalkoznánk ezzel a történettel. A Lukács evangélium a 15. fejezet 21. versétől így szól Istennek igéje. És mondta néki a fia, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam. Az atya pedig mondta az ő szolgáinak, hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok fel rá, és húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábaira. És előhozván a hízott tulkot vágjátok le, és együnk, és vígadjunk. Mert ez az én fiam meghalt, de feltámadott, elveszett, és megtaláltatott. Amen. Talán ez a legszebb történet a Szentigében. Mert ebben a történetben rólad és rólam van szó igazán. Miért is szeretjük a tékozló fiú példázatát, történetét? Miért szeretjük mi? Mert benne van, hogy bocsánatot nyerünk, benne van, hogy elfogadnak bennünket, és benne van a változás lehetősége is. Na de miért szereti a Jóisten a tékozló fiú példázatát? Miért ihlette a mennyei atya, a Szentlélek, az Úr Jézus Krisztust erre az igen mély példázatra? Miért szereti a Jóisten a tékozló fiú példázatát? Én azt gondolom, azért, mert megbocsájthat. Mert a Jóisten szeret megbocsátani. Mert a Jóisten tudja, hogy elbukott állapotunkban az egyedüli kapaszkodónk az, ha ő megbocsát. És ezt megtapasztalni a legnagyobb élményünk mindegyikünknek. Ugyanakkor azt hiszem, hogy azért szereti a Jóisten a tékozló fiú példázatát, mert miután ő megbocsát, bekövetkezik a változás az életünkben. Ez a legnagyobb dolog, ami a bocsánatnyújtás adás után az életünkbe következik. Melyek lennének a történet tanulságai? Isten végtelen szeretete és megbocsátása az, amit látunk. Azaz, bármikor és bárhogyan lehet jönni a Jóistenhez. Bármilyen tévedők lennénk, és bármilyen nagy bűnt követtünk volna el, ne legyen semmi, ami elválaszt bennünket a Jóistentől, az ő népétől. És az ördög ezt akarja elérni a mi elménkbe, a mi értelmünkbe, hogy féljünk visszatérni a Jóistenhez. Féljünk a gyülekezeti közösségtől. Féljünk az adventizmustól, attól a néptől, amelyet maga az Úr hívott el és választott ki ezekben az utolsó időkben. Isten szeretete feltétel nélküli. Csodálatos ez a gondolat. Ő mindig kész megbocsájtani és esélyt adni. Aztán a másik fontos gondolat az emberi szabadság és felelősségvállalás. A tékozló fiú felelősséget vállalt akkor is, amikor elment a háztól,
De leginkább akkor volt felelősségteljes, amikor rádöbbent arra, hogy az előző döntése nem hozott jó eredményt az életébe. Sőt, tönkrement az élete. És be tudta látni azt, hogy nem volt jó, amit eddig tett, és felelősséget vált tetteiért. Tudjátok, mit jelent felelősséget vállalni az életben tetteinkért? Beismerjük tévedésünket, és megpróbáljuk azt kijavítani. A tékozló fiú visszatért, mert tudta, hogy a mennyei atya, most bocsánat, átfordítottam, az ő atya szerető. És mi is csak így tudunk visszatérni a jó Istenhez, ha megvan ez a kapcsolat, ez a tapasztalat, hogy tudjuk, hogy a mennyei atyánk megbocsájt. Végül ott van a történetben az önzés is, és a testvéri kapcsolatból következtethető tanulság. Egy közösségben van irítség, van féltékenység, van támadás, de kedves testvérem, mi nem a közösségre kell nézzünk. A közösségből én csupán egy vagyok. Én a mennyei atya hívó szavára kell reagáljak. Ha a közösségre nézünk, ha a családra nézünk, gyarló, tévedő embereket látunk, amiben én is, te is beletartozol a magad során. És ez a történet elmondja, hogy van lehetőség az új kezdetre. Légy bár fiatal vagy idős, Istenhez lehet térni és meg lehet változni. Hányszor? Hányszor? És azt mondja az Úr Jézus, mondanék ki Jézus Máté Evangélium 18. fejezet 22. versében, nem mondom neked, hogy még 7-szer is, hanem még 77-szer is meg lehet és meg kell bocsátani. Gyülekezetet szeretném kérdezni, hogy véleményetek szerint melyik a történetben Istennek a kedvenc fia? A tékozló fiú, vagy a nagy, aki becsülettel, méltósággal, tisztelettel képviselt a családot, a társadalomban, a közösségben, nem tévedett, nem lehetett rá semmi rosszat mondani. Aztán, hogy mi volt a szívében, az is kiderült. Vagy a tékozló fiú, aki szégyent hozott a családra, szégyent hozott a közösségre, szégyent hozott a munkási közösségre ott abban a családban, aki eltékozolta mindazt, amit a család összegyűjtött. Melyik Istennek a kedvenc szereplője ebből a történetből? Melyik a te kedvenc szereplőd? És melyiket tartott te méltónak ebben a történetben? Furcsa az, hogy mind a tékozló fiút kedveljük, de a keresztény életünkbe ugye a tékozló fiúval nem foglalkozunk. Hát azt mondjuk, hogy egy semmire kellő. Nem való közénk. Mire való, hogy ide gyere? Nem való neked a hit, mert nem álltad meg a helyedet. És azt mondjuk, hogy a nagyobbik fiú, aki becsülettel képviseli a közösséget, az, abban kell bízni, abban kell reménykedni. Én azt látom, hogy ebben a történetben van egy kulcsfontosságú dolog, ami tetszik Istennek. Mert Istennek nem az tetszik, hogyha mi jók vagyunk, jó megoldásaink vannak, jó vezetők vagyunk, jó programokat szervezünk, jó igét szólunk. Persze, ne legyen félreértés, ezek mind kellenek. Isten szemében akkor vagyunk értékesek, hogyha értéket adunk Jézus Krisztus Golgotai áldozatának. Isten szemében akkor vagyunk értékesek, ha beismerjük azt, hogy nem vagyunk méltók, nem vagyunk képesek, és szükségünk van a bűnbocsánatra. A tékozló fiú minden tévedése és bűne ellenére rájött egy dologra, hogy nem méltó. Hogy minden tönkretett. Hogy nem tudja egyedül megoldani a problémáját, és szüksége van a mennyei atya segítségére. A mi esetünkben mennyei atya, az ő esetében a szülői atya. Te rájöttél erre?
hogy attól leszel jó az Isten szemében, ha megbánod bűneidet, és nem mutatod, hogy mennyire jó vagy, mennyire komolyan veszed a dolgokat, hogy mennyire pontos vagy, hogy mennyire nagyszerűen tudod elvégezni a családban, a gyülekezetben, a társadalomban a feladatokat. Rájöttél arra, hogy te is tévedő vagy? Isten kedvenc szereplője a tékozló fiú történetében példázatában szerintem a tékozló fiú. Mert nem adott értéket magának, hanem annak adott értéket, aki visszafogadta az ő atyának. Aki nem érzi szükségét az atya kegyelmének, azt nem is tudja az atya fia által megváltani. Ebben a történetben elhangzik egy olyan sorok közti gondolat, amelyet Jézus Krisztus a Márk evangélium a második fejezet 17. versében így fogalmaz meg. Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. És nem azért jöttem, hogy az igazakat, hanem hogy a bűnösöket hívjam megtérésre. Kedves gyülekezet, a döntés itt van a kezünkbe, előttünk áll. Hova sorolod be magadat? A tékozló fiú sorába, vagy a nagyobbik testvér sorába? Én azt mondom, hogy legyünk tékozló fiúk. A Jóisten szereti a tékozló fiút, megváltoztatta az ő életét, a te életedet is meg tudja változtatni. Mindannyiunk életét megváltoztatta, és megváltoztatja, mert nem beszélhetünk múlt időben, hanem jelen időben és jövő időben kell beszéljünk, mert a mi bűnös életünk arról szól, hogy Jézus nélkül tehetetlenek vagyunk minden nap. Míg élünk, rá van szükségünk hit által. Adja meg az Úr ezt a felismerést, ezt a kegyelmet, hogy legyünk Istennek kedvenc fia, a tékozló fiú. Amen.

0: Mennyekben lakozó jó édesatyánk, Te, aki a mi alkotunk és teremtünk vagy, és az Úr Jézus Krisztus által, ami megváltunk, áldunk és magasztalunk, hogy elfogadtál bennünket, mint gyenge tévedő, gyarló gyermekeidet. És kérünk, tégy bennünket is visszatérő gyermekekké. Köszönjük, hogy ha bár eltékozoltuk sokszor időnket, gondolatainkat, tetteinket, talán életünket, köszönjük, hogy visszafogadsz, Urunk, és köszönjük a tékozló fiú példázatát, amelyből megérthettük, hogy Te szereted a tévedőt, és meg szeretnéd változtatni az életét. Bocsásd meg, kérünk, Urunk, bűneinket. Gyengék és gyarlók vagyunk, és köszönjük, hogy az Úr Jézus Krisztus által eléd jöhetünk, és bocsánatért esedezhetünk, és abban a reményben tesszük minden egyes alkalommal, hogy el is nyerjük azt. Jó Úrunk, kérünk, áldjál meg bennünket, mint gyülekezet, mint közösség, mint ifjúság, akik előtted állunk most, de azokat is, akik ezt az adást követik, hogy tudjunk mindig visszatérni Te hozzád. Hogy ne szégyeljük a visszatérést, hanem erőt merítsünk a Te szeretetedből, és válasszuk mi is azt, hogy szeressünk, hogy visszatérjünk, hogy Téged kövessünk. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban lelkileg nyugalomra lelhetünk, és van megoldás az engedetlenségre, a bűnre. Áldunk és magasztalunk azért, hogy melletted dönthettünk, és imádkozunk azokért, akik még lehet nem hozták meg ezt a döntést. Jó Úrunk, adjad, hogy megfogalmazódjon azokban, akikre még vársz, hogy melletted döntsenek. Adj erőt nekik, kitartást a küzdelemben, hogy neked engedjenek. Te, aki megáldod az embert, és azt szeretnéd, hogy minden jóban, minden áldásban része legyen, és végül egy örök élettel megajándékozod azt. Áldunk és magasztalunk ezért, most és mindörökké. Amen.
1: Amen.

Képzeld el, hogy van egy könyv, ami több ezer éven át alakította az emberek gondolkodását, ihletett művészeket, vezetett családokat, és útmutatást adott azoknak, akik keresték a választ életük nagy kérdéseire. Egy könyv, amely minden oldala új gondolatot, új reményt hoz, és amely képes megnyugtatni, bátorítani, vagy épp gondolkodásra késztetni. Kíváncsi vagy, hogy melyik lehet ez a könyv? Ez a könyv már több mint 3400 nyelvre van lefordítva, hogy bárki számára elérhető legyen a világ bármely pontján. És bár lehet, hogy eddig nem gondoltál rá, most talán érdemes lenne a saját otthonodba is meghívni, hogy legyen egy hely, ahol a gondolatok és a lélek találkoznak. Szeretnéd ezt a könyvet ajándékba megkapni? Ez a könyv nem más, mint a Biblia, Isten szava, a Szentírás, amelyről így szól Pál apostol a Timóteushoz írt második levél 3. fejezet 14. versében. A teljes írás Istentől ihletett. A Biblia a világ legfontosabb és legbefolyásosabb könyve. Nem csupán egy vallási szöveg, Isten szava az, útmutató a mindennapi élethez. Erkölcsi iránytű és lelki táplálék is egyben. A Speranza Reménység Média Központ szeretne minden olyan házhoz eljuttatni egy Bibliát, ahol még nem olvasták azt. Ha szeretnéd, hogy a tied is legyen, írj nekünk SMS-t neveddel és postacímeddel a 0741 059 059 telefonszámra, és örömmel elküldjük neked postán ajándékba.

103. Zsoltár. A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága, hogyha által megy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri az többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat, minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad én le!

98. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett, és megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtulatta az Úr az ő szabadítását, a népek előtt megjelentette az ő igazságát. Megemlékezett az ő kegyelméről és Izrael házához való hűségéről. Látták a föld határai mind, ami Istenünknek szabadítását. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsugjatok, örvendezzetek és zengedezzetek! Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal és kürtzengéssel vigadozzatok a király az Úr előtt. Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik lakoznak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet, megítéli a világot igazsággal, és a népeket

0: Keresel, nem találsz. Vársz, hiába. Haladsz, de melyik irányba? Lépések az igazság útján.
1: Kedves hallgatóink, üdvözöljük Önöket szeretettel Lépések az igazság útján című adásunkban, a mikrofonnál László Varga Zoltán. Az egek beszélik Isten dicsőségét címmel beszélgetünk azokról a jelekről, amelyek mutatják az idő folyását és a történelem csúcspontjának a közeledését napjainkhoz. Ezeknek a beszélgetéseknek a sorában eljutottunk a következő fordulóig, ami világunk jelen állapotára, annak egyik vetületére irányítja figyelmünket ezen az estén. A beszélgetésünk címe tehát, mi áll a bűnözés hátterében. Köszöntjük kedves állandó stúdió vendégünket, Timis Balázsi Sándor lelkészt Isten hozott a stúdióban.
2: Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatót, a szerkesztőséget, és kívánom, hogy az új esztendő napjai Isten közelségében, békességben, csendességben teljenek.
1: Kedves hallgatóink, ahogy eddig is mindig lenni szokott, mai beszélgetésünknek is van egy kiinduló pontja, és van egy célja, ahová el szeretnénk jutni. Úgy a kiinduló pontot, mint a célt két-két igevers mutatja nekünk. Az egyik igevers, amely a kiinduló pontra mutat, a 111. Zsoltár 7. és 8. verse. Kezeinek cselekedetei hűség és igazság, mindenő végzése tökéletes. Megingathatatlanok örökké és mindvégig, hívségből és egyenességből származottak. A másik igevers pedig a Biblia leghosszabbik fejezetéből és egyben a leghosszabbik Zsoltárból, a 119-ből származik, a 119. Zsoltár 151. versét olvassuk. Közel vagy te, Uram, és minden te parancsolatod igazság. Zsoltár 119-151. Beszélgetésünknek a célját pedig két másik igevers jelöli meg. Az egyik a Tituszhoz írott levél 2. fejezet 11. verse, amely így hangzik, mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Titusz 2:11, és még egy igét olvasunk a Római levél 7. fejezet 7. verséből. Mit mondunk tehát? A törvény bűne? Távol legyen, sőt, inkább a bűnt nem ismertem, hanem csak a törvény által, mert a kívánságról sem tudtam volna, ha a törvény nem mondaná, ne kívánjad. A már eddig is idézett igék tükrében mi állhat az oly nagy mértékben elburjánzott bűnözések, az erkölcstelenség példátlan emelkedésének hátterében? Milyen elszomorító, sőt, elkeserítő képpel nézünk szembe a társadalmi síkon? Hová vezethető vissza ez az áldatlan állapot? Jelen társadalmunkban. Foglalkoztatja az Istent az ember jelenlegi elrugaszkodott állapota? Ha igen, úgy mit ajánl fel ő a krízishelyzetünk feloldására?
2: Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek az Atyától, üdvözítő Jézus Krisztusunktól, és a Szentlélek Istentől mind örökké. Amen. Kedves hallgatóink! A bűnözés immár az emberi társadalom, az emberi történelem koloncává vált világszéles méretekben. Nincs olyan földrész, ahol ez ne terjedne, ne hatalmasodna, ahol bűnözésmentes területről lehetne beszélni. Mind az öt kontinens fertőzött ettől. De most bevezetőként az amerikai barátainkra gondolunk, akik bátran szembenéztek ezzel a jelenséggel, és statisztikát is készítettek belőle. Így például 1964-ben az Egyesült Államokban minden 55. percben megöltek egy embert. 26 percenként raboltak, vagy rablást kíséreltek meg. Betöréses lopás történt minden 5. percben. Egy amerikai ismerősünk a 80-as években mondotta, mesélte el, hogy azelőtt néhány hónappal, fényes nappal egy főutcán megtámadták. És amikor a rablók látták, hogy csak összesen $5 van, olyan nagy dűbe gurultak, hogy irgalmatlanul elverték. Így tehát az utca már nem biztonságos hely, nem csak Amerikában. Nálunk sem. Mi az oka annak, hogy ilyen példátlan mértékben növekednek a büntettek és az erőszakos cselekmények? A törvény őrei mindent megtesznek annak megfékezésére, de sokszor elszabadul a pokol. A törvénykezés egyes tisztviselői szerint a fő probléma a kábítószer. Ha ezt a problémát le tudnánk küzdeni, mondják ők, megfékeznénk a bűncselekményeket is. Kétségtelen, hogy a kábítószer fő szerepet játszik bűncselekmények elképesztő növekedésében. De, kedveseim, szeretném, ha felismernénk, hogy a valódi ok ennél sokkal mélyebben van. Nézzük meg egy másik területét életünknek. Az erkölcstelenség és a házasság előtti szexuális kapcsolat területét nézzük meg. Itt is az Egyesült Államokat idézzük. 1964 és 1966 között született első szülött gyermekek egy harmada házasságon kívül látta meg a napvilágot. 1969-es évben törvénytelen kapcsolatból születettek számát 400 000-re becsülték az Egyesült Államokban. A vizsgálat kimutatta, hogy a középiskolákból kimaradt lányoknak legalább 50%-a terhes volt. A nemi betegségeknek ma már nem lehet határt szabni. Mi az oka? Az erkölcstelenség példátlan emelkedésének. A probléma, amellyel társadalmunk szembe találja magát, nem korlátozódik az ifjúságra. Nemrégiben a politikai korrupció lett világszerte az élet valósága. A közelmúltban történt említés arról, hogy az amerikai kongresszus a közelmúltban történt említés szerint az amerikai kongresszus számos tagja elfogadott megvesztegedési pénzt. De ezt nem csak rájuk mondhatjuk ki. Nem tudom, hogy mi tanultuk tőlük, vagy ők tanulják tőlünk. Politikai korrupció, bűncselekmények. Nagyvárosok utcáin, erkölcstelenség. A különböző néprétegekben. Mind ugyanarra az okra vezethető vissza. Így hát, ma este nagyon őszintén fogunk beszélni arról, ami e problémák alapokának tekinthetők. Társadalunk felnevelt egy egész nemzedéket, anélkül, hogy az erkölcsi magatartást megszabó konkrét mércét megadta volna a felnövekedő nemzedéknek. Törvénytelenség és erkölcstelenség uralkodik. Ezeknek a problémáknak a gyökere, az alapoka nemzedékünk jó részt félredobta azt a zsinórmértéket, amelyet Isten adott az erkölcsiség megalapozására. Ha az ember mércéje nem magasabb, mint a saját elképzelése, ha erkölcsi döntéseiben a saját megromlott, erkölcsileg szennyes lelkiismerete irányítja, akkor szinte bármit jónak tart, amit csak szeret művelni. Ha önmagán kívül nincs erkölcsi normája, akkor lopni fog. Egy adag kábítószerért, vagy lelő egy embert, egy pár dollárért. Ha szerelmes, akkor a házasságtörés elfogadható lesz számára. Ez az alapállás Isten igazság mércéjének, a 10 parancsolatnak teljes elvetéséhez vezetett. És mi aratjuk ennek keserű gyümölcsét. A 10 parancsolat az igazság örök, változatlan zsinórmértéke és a menny kormányzatának alapja. A zsoltáríró így beszél Isten törvényének örökkévaló jellegéről. Kezeinek cselekedetei hűség és igazság. Minden ő végzése tökéletes. Megingathatatlanok örökké és mindvégig hívségből és egyenességből származottak. Zsoltár 111, 7-8. Majd pedig a 119. Zsoltár 10. versében a költő ezt mondja, ne engedj eltévejednem a te parancsolataitól. A 21. versben hozzáteszi, megdorgálod a kevélyeket. Átkozottak, akik elhajolnak parancsolataittól, és így tovább a zsoltárok. Isten törvényei képezik a menny kormányzatának alapját. Ha az emberek ezt megértenék és követnék, társadalmunkban megszűnne a bűncselekmények, lázangások és házasságtörések problémája. Sajnos, korunk egyházai legalábbis részben hibáztathatóak a bűncselekmények növekvő áradatáért. De már is hallom, hogy valaki ezt mondja, testvér, túl messzire mész. Hogy mondhatod azt, hogy az egyházak is felelősek korunk engedetlenségeiért és törvénytelenségeiért. A probléma pontosan a következő. Ma sok egyház azt hirdeti, hogy Isten törvénye megszűnt. Kijelentik, hogy a törvény ótestamentumi fogalom volt. A kegyelem és a szeretet pedig az új testamentum tanítása. Ezt mondják. Nem vagyunk már törvény alatt. Ezért nem kell engedelmeskedni a törvénynek. Barátom, nem látod, hogy hova vezet végül ez az elképzelés? Minden törvény alapja Isten törvénye. Ennek a törvénynek az elvei képezik azt az összetartó erőt, amely egységbe fogja a társadalmat. Pál apostol így fogalmazta ezt meg. Róma 3.20-ban. Mert a bűn ismerete a törvény által vagyon. Vesd el a törvényt, és az erkölcsiségnek nincs más normája, mint az, amit az ember elképzel. Tedd félre a törvényt, és akkor az igazság egyetlen mércéje az eltorzult lelkiismeret. De János apostol első levele 3. fejezetének 4. versében az apostol nyomatékosan kijelenti, valaki bűn cselekszi, az a törvénytelenséget is cselekszi. A bűn pedig a törvénytelenség. A bűn törvénytelenség. Isten törvényének megsértése. Akkor pedig elteszed az útból a törvényt, amikor félreteszed a parancsolatokat. Semmilyen mércéd nem marad, amely meghatározná, mi a bűn. Ma pontosan ez a probléma társadalmunkkal, mert félretettük a törvényt. Azt a törvényt, amely azt mondja, ne lopj. Ezért a jövedelmező kiátsza a megvesztegetés és az illetéktelen haszonszerzés általános

0: azt a törvényt, amely ezt mondja, ne paráználkodjál. Ezért eluralkodik az erkölcstelenség, és megszokottá lett a házasság előtti szexuális kapcsolat.
1: Kedves hallgatóink, hallgassunk meg egy énekszámot, utána folytatjuk adásunkat, maradjanak addig is a készülékek mellett.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Reménység hangerádiót hallgatják a 88,3 MHz frekvencián, a mikrofonnál László Varga Zoltán. Lépések az igazság útján című adásunkban beszélgetünk állandó stúdió vendégünkkel, Témis Balázsi Sándor lelkésszel. A beszélgetésünk címe egy kérdés: mi áll a bűnözés hátterében? És akkor folytatjuk beszélgetésünket. Sokan hangoztatják, hogy az Új Testamentum azt tanítja, hogy már nem vagyunk törvény alatt, mivel Jézus megszüntette volna a törvényt. Hogyan nyilatkozik erről Jézus? Milyen hiteles és bibliai erre a válasz?
1: Kedves barátaim! Jézus és az Új Testamentum a legcsekélyebb mértékben sem csökkentette Isten törvényének jelentőségét. Inkább ennek az ellentéte az igaz. Az Új Testamentum és különösen Krisztus tanításai megerősítik Isten törvényét. Máté 5:17-18-ban ezt mondja: ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem. Míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jota vagy egyetlen pontocska el nem múlik. Az ég és a föld még nagyon is létezik. Amíg ezek tartanak, mondta Jézus, a törvény is megmarad. Úgy hallom, hogy egyes emberek furcsán idézik ezt a szöveget, keresztények lévén. Azt állítják, hogy Krisztus azt mondta, nem jött a törvény eltörlésére, hanem betöltésére. És szerintük betölteni annyit jelent, mint véget vetni. Tehát Krisztus véget vetett a törvénynek. Ha ez igaz,

0: az, akkor képtelenség az, amit Jézus mondott. Akkor az így hangzana. Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek, vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem hogy megszüntessem, vagyis véget vessek neki. Ezzel lehetetlen ellentmondást adnánk Jézus Krisztusunk szájába. Betölteni valójában annyit jelent, hogy teljes értelemmel tölteni meg. Jézus azért jött, hogy tökéletesen a törvény szerint éljen, és ezzel megmutassa, hogy nekünk miként kell élnünk. Példaképünként jött, hogy a törvény elveit átültesse emberi testbe. Ézsaiás, aki profétikusan beszél Krisztusról, ezt mondja. Az Úr igazságáért azt akarta, hogy a törvényt naggyá teszi, és dicsőségessé. Naggyá tenni azt jelenti, hogy megnagyobbítani. Jézus naggyá tette a törvényt, és saját életében illusztrálta dicső dimenzióit. Van egy példánk is. A gazdag ifjú Krisztushoz jött, és azt kérdezte, mi jót cselekedjen, hogy örök életet nyerjek? Mi volt Jézus válasza? Ha be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Ez nem azt jelentette, hogy a parancsolatok megtartása által kiérdemelheti az üdvösséget, hanem ha Isten akaratát akarja követni, azt megtalálja a parancsolatokban. Isten elvárja követőitől, hogy megtartsák parancsolatait. Jakab 2:10-12-ben megtaláljuk, hogy mi a kötelességünk, azaz mi a teljes engedelmesség. Mert ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az egésznek megrontásában bűnös. Mert aki azt mondotta, ne paráználkodjál, ezt is mondotta, ne ölj. És ha nem paráználkodol, de ölsz, törvényszegővé lettél. De kérdezhetné valaki, és Pál apostol vajon ő nem azt tanította, hogy a 10 parancsolat megszűnt? Egyáltalán nem. Mondja el Pál maga, Róma 7:12-14-ben, ahol is ezt olvassuk. Azért ám a törvény szent, és a parancsolat szent, és igaz, és jó. Mert tudjuk, hogy a törvény lelki, de én testi vagyok, a bűn alá rekesztve.
1: Hogyan vélekedtek és tanítottak erről, mármint a törvényről és annak érvényességéről az apostolok Pál és János, illetve társaik? A törvények melyik kategóriája szűnt meg valóban a kereszten?
0: Természetes, hogy Pál Isten törvényének örök kívánalmait tanította. Minden módosítás nélkül. Egyik fennköld beszédét, amelyet a hitről tartott, ezekkel a szavakkal fejezte be. A törvényt tehát hiába valóvá tesszük-e hitáltal? Távol legyen! Sőt, inkább a törvényt megerősítjük. Róma 3:31. Talán nem is tudjuk mindig követni Pál okfejtését, mert egyes helyeken ez nehéz, amint mondotta Péter is. De afelől biztosak lehetünk, hogyha más megállapításra jutunk, mint Pál, akkor valami baj van a mi következtetésünkkel. A Jelenések könyvében, amely különösen az utolsó nemzedéknek íródott, János a látnok így jellemez egy embercsoportot, amely látni fogja Jézust, amikor eljön. Hallgassátok meg! Itt van a szenteknek békességes tűrése. Itt, akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Jelenés 14:12. Azon nemzedéken belül, amely életben lesz Jézus eljövetelekor, Isten kialakít egy olyan embercsoportot, amely megtartja parancsolatait. Ők elfogadják a menny kormányzati törvényét, tehát teljes biztonságot jelent, ha bekerülnek a menny társaságába. De valaki ezt mondhatná, mi szűnt meg a kereszten? Melyik törvény? Mi történt, amikor Jézus meghalt? Bár egyesek megpróbálják a dolgok bonyolultá tenni, az valójában nagyon egyszerű. Efézus 2:14-15-ben ezeket a szavakat olvasom. Mert ő a mi békességünk, ki egyétette mind a két nemzetséget, és lerontotta a közbevetett válaszfalat, az ellenségeskedést az ő testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén, hogy a ma kettőt egy új emberré teremtse önmagában békességet szerezvén. Mit törölt el, vagy szüntetett meg Jézus a kereszten? A parancsolatoknak tételekben való törvénye. Elválasztó fal volt a zsidók és a pogányok között. Ezek a törvények Jézus előképeihez és az árnyékszolgálatokhoz kapcsolódtak. Előre mutattak Jézus golgotai halálára. Ezek Mózes törvényei voltak, amelyek az állatáldozatokra vonatkoztak, és megparancsolták a zsidóknak, hogy hozzanak bárányokat bűneik miatt. Ontsák ki az állatok vérét, és hintsék az oltárra. Ezek olyan parancsolatok voltak, amelyek az ótestamentumi templom papjait érintették. Ezek az előírások addig szóltak Isten népének, amíg Krisztus el nem jött. Amikor Krisztus igazi áldozatként meghalt a Golgotán, minden szimbolikus bárány áldozat véget ért. Az előkép találkozott a valósággal. A Biblia alapvetően két törvényről beszél tehát. Ezt eddig is megértettük. Az erkölcsi törvényről és a ceremoniális törvényről. Az erkölcsi törvény az igazság változatlan örök zsinór mértéke. A ceremoniális törvény a bűn miatti átmeneti intézkedés volt, amely előre mutatott Krisztusra. Ezért különbséget kell tegyünk az erkölcsi törvény, Isten parancsolatai és a ceremoniális törvény Mózes előírásai között. Legalább 5 pontban. Isten erkölcsi törvénye kőre volt írva, vésbe. A ceremoniális törvények Mózes által könyvbe írattak. A 10 parancsolatot, Isten törvényét a frigyládába tették, és azt a szentek szentjébe. Mózes törvényét, a ceremoniális törvényt a láda oltalához tették. Isten törvényét Krisztus megerősítette. A ceremoniális törvényeket Krisztus eltörölte. Isten törvénye megmutatja minden időkben, mi a bűn. A ceremoniális törvények előírta az áldozatokat, amelyek Krisztus halálával véget értek. Isten törvénye örökké megmarad, és a ceremoniális törvények csak átmenetiek voltak. Tehát a törvény megértéséhez a kulcs a két törvény megértése. Az egyik Mózes ceremoniális rendelkezése, a másik Isten örök parancsolatait tartalmazza. 2 Királyok 21:8-ban. Isten törvényeként és Mózes törvényeként beszél róluk. Az én parancsolataim szerint, mondja Isten, és az egész törvény szerint, amelyeket nékik Mózes, az én szolgám parancsolt. Tehát két törvény. Ezen kívül még valamit meg kell értenünk. Az egész Szentírásban nagyon világos, ha a 10 parancsolatról beszélünk is, hogy az ember nem üdvözülhet törvényeskedő engedelmességből. Nem. Az is igaz, hogyha Jézus végül megment bennünket, meg fogjuk tartani Isten törvényét. Nem azért üdvözülünk, mert megtartottuk a törvényt, hanem azzal bizonyítjuk, hogy Isten üdvözített, hogy a törvényét tiszteletben tartjuk. És azt bizonyítjuk, hogy szeretjük Istent és törvényt. Jézus maga mondta, ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. János 14:15. De az is igaz, hogy nincs olyan törvénytartás, amivel ki lehetne érdemelni a mennyet. Az örök élet Isten ajándéka. Még ha a mai naptól kezdve tökéletesen meg is tartom a törvényt, a már korábban elkövetett bűneim örök halálra ítélnek. Jézusnak meg kellett fizetnie bűnöm árát a Golgotán, és csak kegyelme által kaphatok bocsánatot bűneim. Most, hogy elfogadtam őt és kegyelmét, engedelmeskedni fogok néki. Ez az engedelmesség tanúsítja azt, hogy igazán szeretem őt, hogy hitem valódi, és szívem megváltozott, hogy újjászülettem. Nem üdvözülhetünk, kedveseim, jó cselekedetek által. Mert a jó cselekedetek a megváltott életnek gyümölcsei, nem feltételei. Az üdvösség mindig kegyelem által volt, és kegyelem által lesz is. Jézus mindig, minden korban, kegyelemből, hitáltal mentett meg embereket. Kedves barátom, vésd ezt az emlékezetedbe, de soha ne feledd el. Titushoz írt levelében Pál apostol részéről ezt olvasom. Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Nem csak a kereszt innenső oldalán álló embereknek. Az ótestamentumi korban élő emberek épp úgy kegyelemből, hitáltal üdvözülnek, mint az új testamentumi kor emberei. Az egyetlen különbség ez. Ők az eljövendő Krisztusba vetett hitáltal részei és a részesei az üdvösségnek, míg mi a már eljött Krisztusba vetett hitáltal üdvözülünk. Ők hitben látták előre a keresztet, mi pedig hitben, visszatekintve a múltba, látjuk a keresztet. 2 Timóteus 1.9 versében ez áll. Itt Pál apostol arról beszél, hogy ő, mármint Isten, saját végzése és kegyelme adatot nékünk Krisztus Jézusban örök időknek előtte. Isten kegyelme működni kezdett, mihelyt az ember vétkezett. Ha Isten nem gyakorolt volna kegyelmet a bűn bejövetelekor, akkor az ember azonnal meghalt volna, mert a bűn zsoldja a halál.
1: Kedves hallgatóink, egy énekszám következik, amiután folytatjuk beszélgetésünket annak záró részével. Megkérjük, hogy hallgassanak továbbra is bennünket.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Reménység hangerádiót hallgatják a 88,3 MHz frekvencián, a mikrofonnál László Varga Zoltán. Lépések az igazság útján című adásunkban Témis Balázsi Sándor állandó stúdió vendégünkkel beszélgetünk. Mi áll a bűnözés hátterében címmel? A következőkben utolsó kérdésünkre kerül sor, amellyel egyben a következtetésekre is ráirányítjuk a beszélgetésnek fókuszpontját. Milyen ősrégi példával bizonyítja a Biblia, hogy nem a cselekedeteink, hanem kizárólag az isteni kegyelem az, ami üdvözíthet? Ám akkor milyen funkciója van a törvénynek?
1: A római levél 4. fejezete megmagyarázza, hogy az ős időkben élt Ábrahám kegyelemből, hitáltal üdvözül, és nem cselekedetek által. Róma 4:1-11. Ezt soha ne feledjük el. Az ember mindig, mindenkorban kegyelemből, hitáltal üdvözül. Akkor mi a törvény célja? Róma 7:7 megmondja. Mit mondunk tehát? A törvény bűn távol legyen. Sőt, inkább a bűnt nem ismertem, hanem csak a törvény által. Mert a kívánságról sem tudtam volna, ha a törvény nem mondaná, ne kívánjad. Isten a törvényt abból a kifejezett célból adta, hogy rámutasson a bűnre életünkben. A bűnözés hátterére, hogy nem vagyunk összhangban Istennel. A törvény olyan, mint egy tükör. Jakab 1:26 mutat erre rá. A tükör megmutatja, hogy arcunkon mi az a szenny, piszok, amit el kell távolítanunk. Valódi képet ad állapotunkról. Megmutatja, hogy mire van szükségünk. De a tükör nem tud megtisztítani, csak megmutatni. A szappan és a víz tisztít meg. A törvény ugyanúgy nem tud megtisztítani bennünket a bűntől, mint ahogy a tükör nem tud megtisztítani a piszoktól. A tükör betölti célját, amikor megmutatja állapotunkat. És a törvény is betölti célját, amikor rámutat bűneinkre, és erkölcsi tisztaságra szólít fel. Isten törvénye megmutatja a mennyei normát ennek a nemzedéknek. Erre a mércére nagy szüksége van ma minden bajba jutott társadalomnak. Ebben az erkölcstelen korban a 10 parancsolat tekintéllyel mondja, ne lopj. Az erkölcstelenség szabad szerelem, házasság előtti szex és a pornográfia közepette a 10 parancsolat ezt hangsúlyozza. Ne paráználkodjál. A lázangások, törvénytelenség, a tekintéllyel szembeni tiszteletlenség, a szülőkkel szembeni engedetlenség korszakában a fiatalokat újra csak emlékezteti a 10 parancsolat erre, tiszteld atyádat és anyádat. Az istentelen, materialista, pénzközpontú világnak Isten parancsolatai ezt kürtölik. Ne legyenek idegen isteneid én előttem. Te kedveseim, nekünk többre van szükségünk, mint az igazság normájára. Szükségünk van erőre is, az igazság cselekvéséhez. Több kell annál, mint azt tudni, hogy mit kell cselekedni. Erőre van szükségünk, hogy cselekedni tudjunk. Ez az erő az ő kedves kinyilatkoztatása. Gyermekem, megbocsáttattak néked a te bűneid. Elfogadlak, és múltadat betakarja vérem. Szabad vagy bűneidtől. A kegyelem azonban több, mint megbocsátás. A Golgotáért, Krisztus szeretetéért megkaphatod az új életedhez szükséges erőt. A 10 parancsolat megadja a mércét, Krisztus pedig adja az erőt, hogy összhangban élhess a mércével. A kegyelem magába foglalja a megbocsátást, a múltra vonatkozóan, és a dinamikus erőt ahhoz, hogy igaz életet tudj élni a jelenben. Jézus szeretne ma este, kedves barátom, a szívedbe költözni, és erőt adni neked, hogy törvénye szerint tudj élni ezen a bűntől megátkozott bolygón. Azt akarja, hogy tagja légy annak az embercsoportnak, amely az ő ereje által engedelmeskedik törvényének. És kitart Isten mellett a föld végső óráiban. Az igazság útját járó emberbarátaim, hányan akarjátok ma este elmondani Jézusnak, hogy szeretnék, ha segítene nékik abban, hogy törvényének elveit kövessék? Hányan akarják elmondani neki, hogy szeretik őt annyira, hogy készek megtartani szeretetből az ő parancsolatait, hogy így életük hátterében ne a bűnösség álljon, hanem a kegyelem. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete, a Szentléleknek közössége legyen és maradjon veletek mind örökké. Amen.
0: Kedves hallgatóink, eddig tartott mai beszélgetésünk. Az önök nevében is megköszönöm kedves stúdió vendégünknek a beszélgetést, és várjuk szeretettel és érdeklődéssel a következő témát is. Mi lesz a következő témánk?
1: A következő témánk címét így fogalmazhatnánk meg. És most már jövünk mind személy közelbe, szív közelbe. És megkérdezzük kedves barátainkat, hallgatóinkat, hogy ebben a rohanó világban melyik számukra a heti pihenőnap? Létezik egyáltalán? Létezik az az eredendő isteni mérce 6+1, vagy 6-6-6-7-6-7-6-7, és semmi különbség nincs a dolgos hétköznapok és a pihenő napok között.
0: Érdekfeszítő ez a téma, és gondolom, hogy sokaknak talán hasznára is válna, hogyha visszatérnénk ehhez a ritmushoz, ugyanis én is annyira rábukkantam, hogy az emberi szervezetnek pihenésre szüksége van nem csak éjszaka, hanem hetente is. Azonban, hogy egész pontosan mit jelent ez a heti pihenőnap, és egyáltalán mi köze van az időköz, amelyben élünk, azt meglátjuk jövő héten. Kedves hallgatóink, várjuk tehát Önöket jövő heti beszélgetésünkben. Adásunk még egy nagyon rövid ideig tart, addig megkérjük, hogy maradjanak a készülékek mellett.
2: 9. Zsoltár. Az éneklő mesternek a Mutlabbén szerint Dávid Zsoltára. Dícsérlek, Uram, teljes szívemmel, hirdetem minden csodatételedet. Örülök és örvendezek te benned, zengedezem, ó magasságos, a te nevedet. Hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a te orcád előtt. Hogy véghez vitted ítéletemet és ügyemet, az ítélő székben ültél, mint igaz bíró. Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt, nevüket mindörökre kitörölted. Az ellenség megszűnt, elpusztult örökre, és a városoknak, amiket feldúltál, még az emlékezetük is elveszett. Az Úr pedig örökké trónol, ítéletre készítette el az ő székét, és ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. És lesz az Úr nyomorultak kővára, kővár a szükség idején. Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged. Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit. Mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik róluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról. Könyörülj rajtam, Uram, lásd meg az én nyomorúságomat, amely gyűlölőim miatt van, aki felemelsz engem a halál kapuiból. Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban, hadd örvendjek a te szabadításodban. Besüllyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak, a hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a lábuk. Megismertetett az Úr, ítéletet hozott, a gonoszt annak keze munkájával ejtette el. Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, amely elfeledkezik Istenről. Mert a szegény nem lesz végképpen elfelejtve, a nyomorultnak reményesen vészel örökre. Kelj fel, Uram, ne hatalmasodjék el a halandó, ítéltessenek meg a pogányok te előtted. Rettensd meg, Uram, őket, tudják meg a pogányok, hogy halandó.

73. Zsoltár, Asszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én már-már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. A halandók nyomorúságában nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért nyakuknak ékessége, kevésség, ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérség miatt kinnülnek az ő szemeik, elméjük, gondolatai csaponganak. Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjázással. Az égre tátogatják szájukat, és nyelvük eljárja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy telepohár vizet szürcsölnek. És mondják, mint tudhatná ezt Isten, és van-e a magasságosban értelem. Ímé ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyont gyűjtenek. Bizony, hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet, mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel. Ha azt mondom, ilyen módon szólok, ímé a te fiaid nemzedékét árulom el. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben. Míg nem bemenék az Isten szent helyébe, megértem azoknak sorsát. Bizony, sikos földön helyezted el őket, pusztaságokra vetetted ki őket. Mind elpusztulnak egy szempillantásban, elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmot, ha felserkenünk, te, Uram, ha felserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim, akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ímé, akik eltávoztak tőled, elvesznek, mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége, oly igen jó nékem. Az Úristenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te...

Hetedik Zsoltár. Dávid gyászéneke, amelyet az Úrhoz énekelt a benjáminita Kús beszéde miatt. Én, Uram Istenem, benned bízom. Oltalmazd meg engem minden üldözőmtől, és szabadíts meg engem, hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet, szét ne szaggassa, ha nincsen szabadító. Én, Uram Istenem, ha cselekedtem ezt, ha hamisság van az én kezeimben, ha gonosszal fizettem jó emberemnek, és háborgattam ok nélkül való ellenségemet, akkor ellenség üldözze lelkemet, és érje el, és tapodja földre az én életemet, és sújtsa porba az én dicsőségemet. Kelj fel, Uram, haragodban, emelkedjél fel ellenségeim dühe ellen, serkenj fel mellettem, te, aki parancsoltál ítéletet. És népek gyülekezete vegyen téged körül, és felettük térj vissza a magasságba. Az Úr ítéli meg a népeket. Bírálj meg engem, Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint. Szűnjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága, és erősítsd meg az igazat, mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket. Az én pajzsom az Istennél van, aki megszabadítja az igaz szívűeket. Isten igaz bíró, és olyan Isten, aki minden nap haragszik. Ha meg nem tér a gonosz, kardját élesíti, kézívét felvonja, és felkészíti azt. Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait. Ímé álnoksággal vajudik a gonosz, hamisságot fogan, és hazugságot szül. Gödröt ás, és mélyre válja azt, de beleesik a verembe, amit csinált. Forduljon vissza fejére az, amit elkövetett, és szálljon feje tetejére az ő erőszakossága. Dicsérem az Urat az ő igazsága szerint, és éneklek a fenség.